éjszakákat. Tavaszias, szeles éjszakákat, hajnalokat, Kilós Rádiót halljátok, 90.3 FM. Köszönjük Picónak, mostantól Gaulamin, Platypus, és nagyjából csak zenét.

0: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Május 2-án rendezte májusfa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Harester Dorfmusik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
2: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi vízmáröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott, és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
3: A Tilos Rádió hírei.

0: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. Madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
1: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszedő hangját keresünk. Ha hallottunk, vagy láttuk a fiókákat, kövessük az MME honlapját.
0: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. Madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mint ha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
2: A Tilos Rádió hírét hallgatott.

Isten kutyája. Kréger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture.
1: Ez itt az Isten kutyája, sziasztok! Mi lesz a mai

1972 nyarán csinálták. A nagyon híres Vangelis produceri és zeneszerzői vezérletével, aki aztán később a Tűzszekerek és egyéb ilyen kicsit uncsibb ügyekbe keveredett bele, de ez még a vérbő, gitárszólós, megmondhatós, üzenettel teli progrok. És ki énekel? Hát Demis Roussos, aki olyan volt gyerekkoromnak, mint Korda Gyuri bácsi, egyfolytában üvöltött otthon, szentimentális buzuki hangok és görög melódiák angolul. Minden magyar háztartásban megvoltak a Demis Roussos lemezek, de ezen a lemezen képzeljétek el, hogy nem csak énekel fantasztikusan, hanem basszusgitáron, gitáron és trombitán is játszik. Ez egy görög zenekar volt, és ennek apropóján természetesen nagyon sok passzust felidézünk a Jelenések könyvéből, és kitérünk aktuálpolitikára, istenszerelemre, nevetésre, és arra, hogy mi az, ami bűvkörében tart bennünket akkor, amikor Istenről, a vallásról és az egyházról beszélünk.

egyszerűen nem lehet megkerülni azokat az aktuális történéseket, amik látszólag, csak látszólag vezetnek a politika szívébe, mert egyébként meg a saját szívünkbe vezetnek, a spiritualitásunkba, főleg, hogyha olyan sztorikat és magas labdákat dob fel a sors és a politika sztoria, mint ami például Magyar Péter esete volt a Karmelitában járva, ahol is nem csak Szinyei Mersepál képekre, hanem egy nyitva talált Bibliára is lehet, és éppen MZP-nél olvastam Márki-Zaynál, hogy ahogy megnyitotta a jelenlegi miniszterelnök a Karmelita kolostor ajtaját, és ugye élő videóban bemutatta a pazar épületet, ami eddig el volt zárva teljesen a magyar társadalom elől, és hogy körbenézett a egykori miniszterelnök Orbán Viktor dolgozószobájában, figyelmes lett egy kinyitott Bibliára. Kezébe vette, és az aláhúzott sorokat fel is olvasta a hallgatóságnak az élő közvetítésbe, ami így szól, hogy ha tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a felséges uralkodik. Annak adja, akinek akarja. És a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit. Így szól Orbán Viktor kiemelése a Szent Írásból. Ez egyébként Dániel könyve 4.14, csak hát az a bökkenő, tudjátok, hogy ez Nabukodonozor király történetéről szól, a hatalmas uralkodójé, aki ugye birodalmat akart építeni, meg városokat emelni, meg óriás hadjáratokat vezetett, és korának egyik legerősebb, leghatásosabb figurája volt, és emberi szemmel úgy szólván legyőzhetetlennek tűnt. Hát nem akarok minden mondat végén összekacsintani veletek ilyen erőszakos hangosan, mert ti is halljátok azokat az áthallásokat, asszociációkat, amiket a mai kor hatalma és ez az örök Nabukodonozori hatalom kínál fel. Ugye, mert a bibliai történet mire figyelmeztet bennünket? Hát nincs olyan, gyerekek, nincs olyan földi hatalom, amely örökké tartana. Nincs olyan emberi hatalom, nincs olyan emberi surmóság és diktátor hajlam, amely örökké tartana, és amely ne pusztulna el. Ez a nagy király ugyanis álmot kapott egy hatalmas fáról, amely az eget érte, árnyékában népek éltek, ágai között madarak fészkeltek, stb. És amikor egy szent angyaltól parancs érkezett, hogy ezt a fát vágják ki, az álmot csak Dániel, ugye az ő könyvéről van szó, hiszen ez Dániel 4.14, csak Dániel tudta megfejteni, és hát maga is megrémült ettől az egésztől, hiszen a jelentése elég világos volt, még hogyha ezt a nagy király, császár nem is érzékelte, mert maga a király volt az a hatalmas faám, a hatalma véget ér. Miért ért véget? Hát azért, mert a szívében meglehetősen nagy gőg, hübrisz vett át az uralmat, amikor saját dicsőségét szemlélve így szólt, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem, akkor teljesedett be rajta az ítélet. Elméje elborult, méltósága elveszett és száműzve lett, és úgy élt, mint az emberek közül kivetett. Tehát erre utal MZP is, hogy a történet nem csupán büntetésről szól ám, hanem annak a következményeiről is. Arról, hogy a hatalom mámorító ereje nagyon könnyen őrületbe taszíthatja az embereket, azokat főként, akik kikapcsolnak minden kontrollt, akik elhiszik, hogy mindent megtehetnek. A trón, a palota, a karmelita, a minisztériumok, a cím, a vagyon, a testőrség, a falak mögé zárt világ mind-mind mulandó, és aki uralkodik, az annak tudnia kell, hogy fölötte is van egy rend, egy törvény, egy ítélet, és hogy a bukást mindig a gőg, a nagyképűség, az arrogancia, a hübrisz előzi meg, tök mindegy, hogy az illető király, állami, vagy cégvezető, vagy polgármester, vagy bárki másnak szülte az édesanyja. A nagy uralkodók, és akiket esetleg még érzékenységgel is megáldott az Isten, azért örülnek bele a hatalmukba, mert elhiszik, hogy ők a legfőbb hatalom,
és bármit megtehetnek, bárkin átgázolhatnak, és nagyon izgalmas ez a bibliai párhuzam, mert amikor 7 időszak múlva végül felemelte a tekintetét Nabukodonozor, és felnézve az égre, elismerve bűneit, értelme visszatért, ami azt is jelenti persze, hogy megtért. Értelme visszatér, megtért. És akkor megértette, hogy a legnagyobb király is csak ember. És akkor rendeződött el az élete. Akkor rehabilitálódott. Úgyhogy ez a Bibliában aláhúzott igevers, ott a miniszterelnökség egyik asztalán, ott árválkodott az iratmegsemmisítők mellett, őrület, mint hogyha maga Kubrick vagy Orson Welles rendezte volna. Vezetőket és nem vezetőket, felséges uralkodókat és egyszerű katonákat arra kell, hogy figyelmeztessen, hogy egyedül a magasságos Isten, aki föl tud tenni és le tud venni trónról, színről, pályáról bárkit. Felesleges magunkat nagyobb piedesztára pakolni, mint ahova teremtettek bennünket. És hogy ki küzd meg a szörnyel, ezt a kérdést teszi fel az Aphrodite Child, Demis Roussos-szal és Vangelis-szel, The Beast című dalában.

annyi okönyv, ami arra bíztat, arra ösztökél bennünket, hogy foglalkozzunk egy kicsit többet a lelkünkkel. Rudolf Steinert már többször idéztem ebben a műsorban. Egyházi figurák gyakran küldik melegebb éghajlatra, mert hogy ezoterikus, mert hogy misztikus, mert hogy túlságosan is nem a kanonizált idézőjeles szentek között van a helye, a kanonizált gondolkodók között. Én nagyon kedvelem őt, nem csak a Waldorf iskola titkai miatt, és nem csak azért, mert hogy mindenről van valami nagyon sajátos, humoros megállapítása, ami Hanvas Bélai mélységbe vezet bennünket, és van az Imáról című könyve, mert amikor az ima lényegének a megvilágításához közelítünk, akkor tudjátok, az emberi lélek bizonyos jellemzőivel is foglalkoznunk kell annak teljes mélységeiben, és ilyenkor Herakleitosz ókori görög bölcs kijelentését is jobb, hogyha figyelembe vesszük, aki azt mondta, hogy a lélek határvonalát sohasem kutatod, még ha minden úton végigmentél is, oly terjedelmes annak lénye. Ez egy óriási munka, egy óriási meló. Ezen az úton végigmenni nem is lehet. És az imára hajló ember szükségképpen először az emberi lélek titkait keresi, mert azokban a legbizalmasabb kedélyállapotokban, mert ez egy nagyon, nagyon bizalmas állapot, amelyeket az imádság révén el tudunk érni, amelyeket az imádság révén elő tudunk idézni. Még a legegyszerűbb ember is megérez valamit ott a templom, a kápolna kövezetére lehúlva, vagy csak ülve a villamoson, a szellemi élet végtelen szerelmes birodalmából. Ezért egyszer szükségét is érzi annak bármelyikünk, hogy egy pillantást vessen a lélek fejlődésére, hogy hogyan él bennünk, és hogyan vezeti életünket előre, a saját lelkünk, a mi Isten mása. Rudolf Steiner, aki az antropozófia megalapítója volt, az ima egyáltalán nem a földi kívánságok eszközlője. Ezt mindig elrontjuk, ezt mindig elcseszerintjük. Hát nem azért kell imádkoznunk, hogy ne fogjon ki a benzin az autónkból, és hogy több papírdarab legyen a zsebünkbe, amit majd tárgyakra tudunk beváltani, hanem valamiféle magas rendű, talán a legmagasabb rendű belső elmélyülés és a szellemi világgal való egyesülés eszköze az ima. Ő úgy vélte, hogy úgy gondolta, hogy az ima mint egy átalakítja a lelkünket, és felébreszti bennünk a szunnyadó szellemi erőket. És nagyon sok mindent beszél az imákról, és nagyon-nagyon jó bomonjai, aforisztikus kijelentései is vannak. Ugye szerinte az ima lényege az, hogy nem kérő és sokkal inkább hálaadó. Tehát, hogy nem e világi dolgokért könyörögjünk, ahogy az előbb is mondtam. A magasabb szellemi erőkkel való kapcsolat lényege a hála és a tisztelet átélése, amely megnyitja a lelket a kozmikus bölcsesség befogadására, és hogy a gondolkodásunkat leginkább átalakítja. Tehát átalakul a gondolkodásunk, megtisztítja, lecsendesíti az ima a mindennapi hülyeségünket, zaklatottságunkat. A rendszeres belső elmélyülés, a lélek meg képessé válik a magasabb szellemi valóságok megőrzésére is. És ez egy ilyen aktív megismerés őrzője, annak az előiskolája, egy ilyen összekötő kapocs, egy híd az ember és egy magasabb isteni szint között, mondja Steiner, amely elősegíti a spirituális fejlődést. Tehát nincsen nagy hókusz-pókusz, egyszerűen éld át, és próbáld ne gyarapodásra, meg ilyen materiális hülyeségekre fordítani az imát, hanem átadod magadnak, mint amikor meditálsz, mint amikor jogázol, mint amikor tájcsizol, imádkozol és kapcsolódsz az Istenhez. Steiner a mi atyánkot egy igazi egyetemes imának gondolta, és
nagy hangsúlyt fektetett a keresztény imák belső ezoterikus megértésére. Igen, mondjuk ki, ezoterikus megértése. Hogyha ő ezt gondolta, akkor miért ne ismerkedhetnénk meg vele? Nem kell félni a szavaktól. A mi atyánk imádságot nem dogmatikus, merev keretnek tekintette, hanem egy olyan szellemi formulának, amely mindenkor emberére jellemző. Ilyen gyönyörű dolgokat mond az imáról. Azt mondja Steiner, hogy az éteri hibázás bűn, az asztráltest hibája a megkísértés. Az én hibája a gonoszság. A ritmus helyettesíti az erőt. Hú, ezen tűnődhetünk, hogyha táncolunk a partikban, vagy hogyha verset mondunk, vagy időmértékes verselésre jár az agyunk. És akkor ezzel búcsúzunk Steinertől, és hallgatunk megint egyet a Vangelis Russos páros jelenések könyvéről írt konceptalbumáról, a 666-ról, aki képtelen bármin is nevetni, épp úgy nem uralkodik a saját élete felett, mint az, akinek állandó nevetéskényszere van. Now comes the capture of the beast.

zenében már egyfolytában a jelenések könyvét, a Biblia utolsó könyvét, a nagyon furcsa, nagyon költői, William Blake-i, Miltoni látomást, amit olyan sokan Erasmustól Luther Mártonig nem tartottak igazából komoly biblikus műnek, legszélesebben kitették volna a templom ajtaján kívülre. Ugye ez János apokalipszise, János jelenése, így is hívjuk, beszélünk majd arról is, hogy mit gondolnak a szerzőségről a szakértők, ugye ez mindig nehéz a Bibliánál, úgy szent hagyomány, hogy közben igazából nem is nagyon tudjuk, hogy ki a szerzője. A szerzője az a szent hagyomány. Abban van valamiféle konszenzus, hogy a látomás és annak írásba foggalása a jelenések szerzőjének közlése szerint Patmosz szigetén történt meg, és könyvében a szerző Jánosnak nevezi magát. Nem hívja magát apostolnak, azt mondja, Jézus szolgája és próféta, minden az új szövetség tökéletes epicentrumában, középpontjában, legfőbb látomásában Krisztus van, a bárány, ugye jelenések könyve szerint lesz is majd egy ilyen dal, aminek bárány a címe, amit le fogok játszani. János számüzetésben él Patmosz szigetén, mert terjesztette a Jézusról szóló örömhírt, és tekintélyes egyházatják egyébként Szent Justinustól Szárdeszi Melitonig János apostol tartják a könyv szerzőjének. Aztán van, aki egy gnosztikus szerzőnek tulajdonítja, van, aki például alexandriai Dionysos nem az apostolt gondolja itt a szerzőnek, hanem egy másik János sejt itt a háttérben. A modern kor teológusai meg egyszer nem tudnak egyszerűen állást foglalni a szerzőség kérdésében. Vannak mindenféle érvek, amiket felhoznak, hogy a jelenések sokkal gyengébb görög nyelven van írva, mint a többi János írat. Látható, hogy a szerző görögöl ír, de héberül gondolkodik, és tele van helyesírási hibákkal. Aztán van egy másik, hogy nagyon jelentősen eltér a szavakírásmódja az evangéliumétól, tehát Jeruzsálemről is másként beszél. Ezért is azt gondolják, hogy nem lehet ugyanaz a szerző. Illetve nem is nevezi magát apostolnak, pedig ez adná meg könyvének az igazi tekintét, hanem prófétaként mutatkozik be. Na most, hogy János apostol és János próféta ne lehessen ugyanaz, ez is összeboronálható, összebékíthető, kisimítható. Nagyon nagyok a stiláris és teológiai különbségek a jelenések és például János evangéliuma között. Egyébként azt is mondják, hogy a görög nyelvezet szerintük azzal magyarázható, hogy az öreg János apostol ott Patmosz szigetén, a mi atyánk fia, nem sajátkezőleg írta le a látomásait, hanem egy titkár segítségével, hú, ez már Umberto Eco-i, Rózsa nevei út. És annak volt, ennek a titkárnak volt esetleg gyengébb a görög tudása. A stiláris és teológiai különbözőségek pedig azt mondják itt a szakértők, hogy műfaji különbségekre vezethetők vissza. Szerintük a szöveg egyértelműen utal a szerző zsidó származására, és arra, hogy igenis nagyon komoly tekintélye van a kis-ázsiai gyülekezetek között, hiszen ugye ezt azoknak írták, tehát ez 7 kis-ázsiai gyülekezetnek írták, Efezustól Laodiciáig, mert nekik írták. Okulásul, tanulásul. A kanonizálása is nagyon-nagyon problematikus. Már Markion azt mondta a második században, hogy ez meg kell bélyegezni, el kell vetni, mert ez egy zsidó irat, és ezzel nem volt egyedül. Negyedik században is például Eusebius is azt mondta, hogy hát ő abszolút ingadozik a kanonikusságát illetően, hogy nem kell bevenni a biblikus könyvek közé. A nyugati egyházban csak a negyedik század végén vették föl ezt az őrületesen furcsa írásművet a Bibliába. Én a mai napig ezen csodálkozom, de habzsolom, és nagyon szeretem. Keleten meg még később, csak a 9. századtól, de a könyv tekintélye ettől egyáltalán nem lett végleges. Még Erasmus is, hogy az előbb mondtam, kétségbe vonta az apostoli szerzőséget, és ezzel együtt a könyv tekintélyét is, és Luther Márton, a nagy haragos is,
osztotta ezt a véleményt, mert azt mondja, ez sem nem apostoli, sem nem profétai, foly. És ugyan ellenségesen viszonyultak hozzá egyébként a reformáció nagyjai, például Zwingli is. Nem mutatunk érdeklődést a jelenések iránt, mert nem bibliai írásról van szó. Mi viszont nagyon is mutatunk érdeklődést a jelenések könyve iránt, amely nagyon izgalmas rendszert állít fel, bár Evangelis és Demis Roussos azt mondják 666 című konceptlemezükön, hogy nehéz eldönteni már a rendszerről, hogy szét kéne szni, vagy pedig magunkévá kellene tenni, illetve, hogyha már itt vagyunk a szét szásnál, akkor Babilonról is énekeljenek már nekünk egy keveset.

0: És akkor itt vannak a Jelenések könyvének a számtalan értelmezése, a futurista, a preterista, az idealista, nekem mondjuk ez a legszimpatikusabb, a Jehova tanúi is másképp értelmezik, és a mormonok, és az anglikánok, és az ezoterikusokról, ha már Steinert érintettük, nem beszélünk, ugye? Az idealista vagy spirituális, inkább mondhatnánk ezt, nézet azt mondja, hogy a Jelenések könyve szimbolikus nyelven írja le az Isten és a sátán a jó és a gonosz elleni harcot az idők során. Felfogása szerint, ez nekem nagyon izgalmas, a szimbólumok sem a múlt, sem a jövő eseményeivel nem azonosíthatóak igazán be. Deklaráltan nem is hisz a világ végében, sem az ezeréves birodalomban, sem az ítélet napjában, mint történelmi eseményekben, de nagyon erősen hisz ebben spirituálisan. A megváltó Krisztus mindent legyőzni tudó hatalmának jelképes kifejezését látják a könyvben, és az idealisták, spirituálisok szerint a könyv az olvasó figyelmét azokra az örök lelki értékekre irányítja, melyekért küzdeni érdemes. És tudjátok, ez az allegórikus megközelítés, ez már a régi, az ókori egyházatjákra is jellemző volt, például a csodálatos Origenészre, 185 és 254 között élt, nem mai srác, és Ágoston, aki 354-től 420-ig élt, ő tette ezt az allegorikus megközelítést tényleg kiemelkedővé. Tehát, hogy a Jelenések könyvében szereplő szimbólumok nem konkrét eseményekhez kötődnek, hanem az egyháztörténet témáira mutatnak rá. A könyvben szereplő csatákat szellemi hadviselésnek tekintik, amelyek a keresztények üldözésében, vagy általában a történelemben előforduló háborúkban nyilvánultak, vagy nyilvánulnak meg. Ez az álláspont jellemző leginkább a római katolikusokra és liberálisabb protestáns felekezetekre. Bár, hogyha nagyon mélyen belegondolunk, és mindig megkérdőjelezzük azt, amit nagyon szilárdan gondolunk és hiszünk, akkor ennek a közelítésnek, ennek a megoldási javaslatnak, ennek az idealista nézetnek több gyenge pontja is van. Ezt be kell vallani. Először is az, hogy ez a nézet tagadja a Jelenések látomásának bármilyen konkrét történelmi beteljesülését. Másodszor meg ennek a megközelítésnek a követői gyakran hagyták, hogy a koruk kulturális és hogy is mondjam, társadalompolitikai tényezői befolyásolják értelmezésüket, ahelyett, hogy a szerző, most hogy János vagy nem János volt, igazi szándékát keresték volna. Az ő értelmezésükben az apokalipszis, az idők végezete jelenthet bármit vagy semmit, éppen a tolmács, a spirituális médium szeszélye szerint. Zenéljünk, és aztán felolvassuk a Jelenések könyvéből.
1: The day the walls of the cities will crumble away, uncovering our naked souls. We'll all start singing, shouting, screaming. The day the circus horses will stop turning around, running fast through the green valleys, we'll sing and cry.

Hát a jelenések könyve egyszerre zavarba ejtő, egyszerre bámulatos, szimbolikus, allegórikus, szürreális szöveg. Érdemes bele csipegetnetek, aztán utána letenni, gondolkodni, magyarázatokba merülni, és azokkal bíbelődni. És felolvasok egy részt, aztán utána megnézzük, hogy ki hogyan értelmezi. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harca kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáján, amely átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. A föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két proféta gyötrelmére volt a föld lakóinak, de 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehellete szállt beléjük, és talpra álltak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el, mert hogy az égből hangos szózat hallatszott. Gyertek fel ide! És ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszálltak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengés következtében 7000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az ég istenének. A hetedik angyal is megfújta a harsonát. Urunk és fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és uralkodni fog örökkön örökké, ilyen szózat hallatszott az égből. Hálát adunk neked, mindenható Úrunk, Istenünk, aki vagy és aki voltál, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol, mondta a 24 vén, aki az Úr színe előtt a trónuson ült, arcra borult és imádta az Istent. Hát ki volt ez a két tanú? A két személy, mondja a futurista nézőpont, akik Jeruzsálemben fognak profétálni a világ végén. A két tanú, mondja egy másik álláspont, a preterista nézőpont, Isten bizonyságtevője ez a két tanú, szimbolikus jelentésű. A keresztény egyház első vértanúira, dicsőséges életükre, halálukra és mennybe menetelükre utal ez a szöveg, amit az előbb felolvastam. Mások szerint meg az egy apokaliptikus hagyomány beillesztése Illés és Mózes visszatéréséről. Ugye erre Sirák és Malakiás is utal. Aztán valami azt mondja, ez egy ilyen történelmi értelmezésként fogjuk fel, hogy a két tanú jelképesen az Ó és Új Szövetség. Hú, de érdekes. Tehát ez a két alak, akik meghalnak, és aztán megdicsőülnek, ez az Ó és Új Szövetség. Az Ó Szövetség Isten tetteinek tanúja, az üdvösség tervével és az előképi áldozatokkal, amelyek egy eljövendő üdvözítőre vonatkoztak. Az Új Szövetség a tanúja a beteljesedett jövendőléseknek, amelyeket Isten adott az Ótestamentumban, és azon eseményeknek, amelyek végbe mennek Krisztus második eljöveteléig. És a legegyszerűbb álláspont, pedig tudjátok, mit mond, ki ez a két alak? A két alak, a két tanú, a két szimbolikus figura a felkent keresztényeket ábrázolja. Most így lehet végigmenni a jelenések könyvén, és itt rengeteg mindent megtaláltok róla. A Google a barátunk, a Wikipedia a barátunk, bizonyos jelenések könyve passzusokhoz mind ott van a magyarázat, de hogyha a Szent István Társulat Bibliáját nyitjátok fel, akkor ott van mindegyiknek a lábjegyzete, hiszen az összes előforduló szimbólum
allegória, asszociáció és szürreális látomásnak megvan a maga értelmezése és magyarázata. Nagyon érdekes. Zenélünk, és majd jövünk még elbúcsúzkodni, gyerekek.

0: Aphrodite's Child 666 című csodálatos 72-es albumát játszottam ma végig nektek. Nagyon jó újra meghallgatni, visszakarmolászni egy kicsit a múltba, és felmászni a nagy fákra, hogy onnan a terebélyes lombok közül nagyobb perspektívákat lássunk. Egy picit belekaptunk a jelenések könyvébe, ígérem, folytatni fogjuk, de próbáljatok bennünket beelőzni olvasásban, meg tűnődésben, ránk fér egy kis fókuszáltság. Nagyon örülök, hogy együtt voltunk ma is. Legyen csodaszép, esős, klassz napotok.
1: Isten kutyája. Kréger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk. Addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája. Hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet!

0: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbesz krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
1: Takács Attila entomológus új molylepkefajt fedezett fel Magyarországon. A törpezanos zsákos moly lárvái kizárólag a buglyos törpezanos levelein élnek, és jellegzetes levélpáncélt építenek, amelyben átterelnek. Számolt be róla a Qubit. A fajt integratív taxonómiával sikerült azonosítani. DNS vizsgálat alapján szinte tökéletesen egyezett egy dél-olasz rokonfajjal, ám az ivarszervek morfológiai különbséget mutattak, ami két külön fajt igazolt. A felfedezés bizonyítja, hogy a hagyományos morfológiai vizsgálatok ma is nélkülözhetetlenek. A törpezanos zsákos moly egyelőre csak a Pannon biogeográfiai régióban ismert, hazánkban mintegy 12 lelőhelyét azonosították. Élőhelye veszélyeztetett. Ahol a legeltetés elpusztítja a tápnövényt, ott a moly sem marad meg.
2: Két Dávid szarvas borjú született áprilisban a miskolci állatkertben. A Kínában honos, ott Milónak hívott állat, mintha szarvas, teve, marha és szamár testrészeiből volna összerakva. Vadon élő csordái 1900 éve fokozatosan tűnnek el, amihez a szarvashús fogyasztásának halhatatlanságot tulajdonító hiedelem is hozzájárult. Császári vadaskertekben maradt fönn néhány egyed. A nyugat 1866 után Armand David tudós misszionáriusnak hála szerzett róluk tudomást, sőt néhány állatkerti példányt is. Ezek leszármazottait telepítették vissza az elmúlt évtizedekben kínai nemzeti parkokba, ám emberi felügyelet nélkül nem élnének meg. A miskolci borjak egyre aktívabbak, mind gyakrabban csatlakoznak a felnőtt Dávid szarvasokhoz, írja a Sokszínű vidék.
3: A Tilos Rádió hírét hallott.

Sziasztok, sziasztok! Ez a Tilos Rádió. Benne a Kororlokkal kezdődik lassan. FM 90,3 vagyunk. Andris lesz ma itt a stúdióban, és jó magam, amit hallottatok. Sánta Mária Mungótól, a dinnyés ember. És ha fölzárkóztunk, akkor elindítjuk a műsort. Megéri hallgatni.

0: maradjatok együtt, maradjatok állva, jó reggel kívánunk. Ez a Color Lokál a Tilos Rádióban, nagyon szépen köszönjük, ha ránk gondoltok, amikor másra is gondolhatnátok, amikor kitöltitek az adó bevallásatokat, és azt írjátok oda, mint 3-4 ezeren, annyi éve, annyi évtizede, hogy a Tilos Kulturális Alapítványt tartjátok kedvezményezetnek, miközben ez egy társadalmi célú felhívás, hogy arra kapacitál benneteket, hogy győzzétek meg a szüleiteket, illetve már a gyerekeiteket is, hogy nekünk adjátok az 1%-ot, mert megérdemeljük, rászolgáltunk. Régóta bizonyítunk, és aki nem hiszi, járjon utána, jöjjön el a maratonunkra, és győződjön meg arról, hogy ez a leges legjobb képű Magyarország, amit el lehet képzelni, 15-től 75-ig egy színes kavalkád, egy vidám, szabad közösség a Tilos Rádió hallgatói. Köszönjük szépen, ez egy társadalmi célúszerű felhívás volt.
1: Nagyon szépen felzárkóztál. Nagyon szépen. Hiányoltuk Andrást, ezért Marcival ketten mondtuk be Bajnabali kamerájába azt, hogy miért kell minket támogatni.
0: Na, azt én valahogy úgy sikerült távol idegenben nézni, hogy némán, és akkor azt láttam, hogy az arcoddal ilyen olyan arcot vágsz.
1: Egy
0: akkor...
1: kereszténydemokrata arcot vágtam.
0: Igen? Igen. Én azt hittem, hogy Hacsek és Sajó volt.
1: Az első fele Hacsek és Sajó. De kettőt vettünk fel, egy Hacsek és Sajót, és egy nagyon komoly hangú...
0: Igen.
1: Ahogy állítottosan eleltem a szememet, mint a Semmilyen Zsolt, ahogy beszélt a Marci, hogy miért fontos nekünk adni.
0: Igen.
1: Bólogattam.
0: Igen. Ahogy és a Hasek és a Jó, az milyen volt?
1: Hát jó csináltam, hogy egyiket se rakta be egybe.
0: Aha.
1: Hallott a Hacsekkám? Mindenki kéri az 1%-ot. Jó, ha jól szórakoztunk, majd még gyakoroljuk.
0: De
1: ott született 30 másodperc alatt a koncepció, a script, a felkészülés, és minden egyben. Úgyhogy jól szórakoztunk, Andi is málni fog.
0: Vannak Dáviddal nagyon titkaink, Katona Klári.
1: Nem őrzi senki meg.
0: Dúdolgatjuk, aki gyöngyökkel a rasztásított hajában Presser Gábor szerzeményére, zenéjére. Az egyik legjobb lemezt fölénekelte a Nudacumába, hogy hozzunk egymásnak energiaitalt, amit egyáltalán nem szeretünk.

0: nekünk nem, én személy szerint egyáltalán nem gondolom, hogy ez hasznos lenne, ellenben tudom, mert olvasom, hogy nem annyira egészséges. Viszont ilyenkor szerda reggel mindig hozok a Dávidnak, és most ő is hozott nekem kettőt. Én is hoztam kettőt, úgyhogy most duplázni fogok, viszont kicsiket hoztam, nem azokat a másfél litereseket. Bazsetet kérsz, vagy gurannát?
1: Bazset.
0: Bazset, na.
2: Ló.
0: Bazset.
1: Görög dinnye.
0: Bomba, bomba, bomba, szex, bomba.
1: Hát én egyszer megkérdeztem egy orvos barátomat, hogy mi ez a taurin, az csak a... Ők talált, ez a marketing találták ki, és mondta, hogy abszolút nem.
0: Abban a taurus?
1: Anyagcsere gyorsító, és a salakot kihajtja az ember.
0: Tényleg?
1: És jobban föl tudod venni a koffeint, meg ilyesmit, minden, amitől csügged, fáradt vagy, azt...
0: Aha. Ez a behubesza?
1: Igen.
0: Aha, értem. Amikor...
1: Ja, nem, ne hashajtó.
0: Aha. Gondold el.
1: Nem csak a gyomorba megy az anyagcsere. Te.
0: Mi lenne az egybenyakú villásrácsokkal, hogy naponta 7-800 isznak ebből, sötétített ablakú Suzuki-jukból kikiszállnak, hát átadják a pakkokat. Kinyitják a jobb ajtót, beülnek jobbra. Csúgy a dolgok vannak földönésségen, meg nagyon szép dolgok is. Találtam egy szerdára vonatkozó idézetet.
1: Szerda ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül.
0: Hát ez hihetetlen. Édesek, most adok egy puszit.
1: Nagy a szeretet itt.
0: Így van,
1: szeretet közösségben vagyunk.
0: Így pendülünk egy húron, ő tudja is, hogy Szörnyeteg Lajos erre azt kérdezi, miért csütörtökül ordít? A versszerző pedig ezt válaszolja, mert csütörtök. Ha péntek volna, péntekül ordítana. Lázár Ervin, örökbecsüljét a négyszögletűből hallottátok.
1: Abba sok jó vers van.
0: És a
1: bála böki bigafán, búlan böki bigafán, bölömbik a búgafán. Szia!
0: Igen.
3: Sziasztok, Bingapod Edito vagyok. Hogy elhangzott, hogy káros az energiaital, de hogy mitől káros?
1: Hát, ezt én sem tudtam.
0: Totál káros.
1: Én nem én mondtam. Én pont azt mondtam, hogy koffein az valami, nem tudom.
3: Aha. Nekem a napokban volt egy ilyen eset, hogy nem tudom, mostanában már így, tehát, hogy azért én használok stimulánsokat, de csak a legális sokat.
0: Azt halljuk, nagyon gyorsban vagy reggelengete.
3: És... egyik reggel találkoztam én energiaitalokkal a hűtőben, és így tehát, hogy nehezen fogom vissza magam, ugye, és elkezdtem meg is iszogatni őket így napközben, és akkor este, vagy délután 4-re járok így képzésre, és aztán így nem tudom, így délben már így elfogyott ez az energiaital, és akkor még mit tudom, én mentem helyekre, meg minden, de hogy egy idő után így azt éreztem, hogy így teljesen el vagyok fáradva, és hogy láttam, hogy nincs több energiaital a hűtőben, és így szinte le is bénultam, tehát, hogy én nekem az az elméletem, hogy ez olyan erőforrásokhoz, tehát ilyen nagy mennyiségben ez a koffein, olyan erőforrásokhoz enged hozzáférést, amihez olyan mértékben így alapból nincsen, de hogy amit elhasználtunk, az el lett használva, és hogyha így úgy mondjuk abba marad így ennek az utánpótlása, akkor azért érezni lehet azt a váltást, hogy az nincs, és akkor nálam ez ilyen lebénulást okozott.
0: Figyelj, Bodorka, mindenkinek a maga filozófiája, hogyha te így tudsz élni jól, akkor így éljél jól, aludjál továbbra is a hűtőben, ahol látod szembe jönni az energiaitalokat, aztán utána délután mennyire képzésre, éljél, hogy akarsz, sok boldogságot, kérjük az 1%-ot, szevasz,
3: hello,
1: hello. Gyerekeknek nem való, azt hagyjuk meg, kávét se töltünk neki, maximum belemártjuk a kocka cukrot 10 év fölött.
0: Igen, az igen.
1: Mekkora, nem?
0: Igen, 10 év fölött. És a nagyanyámnak a barátnője, aki gondolom römézni jöttek át, és mindenki szívta a fecskét, meg a filtolt, meg a nem tudom micsodát, és ez a nagyon olcsó, nagyon piros, nagyon moszkvai rúzs volt a szájukon, és a az elnyomott cigarettáknak, meg a füstölgött cigarettáknak a filterén ott volt a rúzsfolt, és közben, amikor puszit adtál nekik a púderen keresztül, akkor érezted a szájukból kiáramló fekete, nem fekete kávé, csak fekete illatot. És aztán utána kaphatok egy kávés cukrot, Margit néni.
1: Isten, ez a szőke, bodor, kisgyerek.
0: Neked ne adnánk, Andris. kávészatták, kávés cukrot, amit beleolvatta gyönyörű munkáskanálba.
1: Ritkán beszélek ebben a műsorban a kinkjeimről, de a kávé illatú lehellet, azt szerintem nekem az egy ilyen nagyon meleg dolog.
0: Figyeljetek, gyertek el a maratonra, lehelljünk a Dávidra kávét. Kávé illatot.
1: Most egy kicsit hagyjatok, belekerültem az állapotba.
0: Kettő darab boldog könycsebb kicsordult az ország. A könnyekre különben vissza fogunk térni még a mai nap folyamán, mert a közérzetünkről fogunk beszélni.
1: Van neked? Hoztál?
0: Könnyeket?
1: Nem, közérzetet.
0: Én hoztam közérzetet, hoztam flow-t, hoztam élményeket, hoztam energiaitalt, sok mind idézeteket is hoztam. Még egyet mondtam, mert 13-a van, május 13, az eredetiben augusztus 13. Nem biztos, hogy péntek. Én most azt mondom, hogy biztos, hogy nem péntek. Egyedül vagyok, nem biztos, hogy érek, most egyedül vagyok. Egyedül vagyok, egyedül repülök. Egyedül repülök.
1: Különben 1993. augusztus 13-a tényleg péntek volt.
0: Édes Istenem. És akkor azért írta annak idején.
1: Igen, Hajdú Böszörményben egy fesztiválon alkalmilag összeállt újra a bizottságzenekar, és úgy énekelték, hogy hold biztos, hogy élek.
0: Hold biztos,
1: és hogy azon élek. A napon szakítottam gimnázium egyik szerelmemmel, és ott ment közben a bizottság.
0: Hajdú Böszörményben jár szakítani?
1: Igen.
0: Lamantél, szociológus hallgatóként.
1: Hajdúsági Bősz, azt hiszem ez volt a neve a fesztiválnak.
0: Terepszemlén voltál Hajdúságban, ahonnan a Menyecskét származott Topánkában?
1: Nem, hát ezek a pesti alterosok levonultak.
0: Vonat.
1: Így.
0: Kőbányai.
1: Sőt, még utána volt Charlie koncert is.
0: Na, ami jó volt, minden jó volt, nem? Ja nem, mert szakítottál.
1: Charlie, Horváth Charlie.
0: Te szakítottál, vagy vele szakítottál?
1: Velem.
0: Második könyvsebb Dávid.
1: Ahogy nem bánok semmit, minden úgy volt jó, ahogy volt. Uh-huh. Most találkoztam az
0: öccsével. Fontos mondat.
1: Most találkoztam egy színnapon az öccsével.
0: Igen?
1: Aha. Azt mondja, fi, de nem láttuk egymást, nem tudom. 25 éve, vagy lehet, hogy csak 15 éve. És te jártál nálunk, nem? Ilyen hosszú hullámos hajad volt. Jó, oké. És megbeszéltük a dolgokat.
0: Igen.
1: És még szülei elköltöztek, és ő is ott lakik ugyanabban a
0: kecsőben. Hajdú Böszörményi kulipintyóban.
1: Nem Hajdú Böszörményi.
0: De mennyivel szebb a sztori, mint amikor azt mesélte az egyik rót, hogy figyelj, mondom, mondj már valami jó sztori. Az milyen volt, amikor együttes szólógitárosa. Neki dől a busznak. Nem fogom még mondani. De előtt a kérdhet. A falusi menyecske. És megjött a bátyja, hogy mit csinálsz, Rozi? Hagyd békén a szővárosi főlegényemmel, mondta neki Rozi. És ennyi volt a ródnak a legkeményebb történet. Hát gondolom, ennél keményebb dolgok is történtek azokban a...
1: Hát figyelj, Azaria is innen indult, aztán milyen magasra vitte?
0: Fővárosi vőlegény. Kicsoda, Azaria?
1: Azaria.
0: Igen. Hát azt nem tudom, mindenki indul, mindenki érkezik.
1: Mármint, hogy amikor kistár volt már.
0: Igen.
1: Na.
0: Miért a már? Az nem az Azaria, aki ott... Azariázni. Most ilyen igéket alkotunk. Azariázni, és van egy olyan, hogy ez a Balázs is mimika. Ez a... Én itt szeretnék élni. Sírta bele a kamerába. Ezzel a mutató.
1: Ja.
0: A Gyula.
1: Ja, tényleg,
0: a Gyula.
1: Kedves,
0: a Vikidál,
1: kedves
0: Gyula.
1: Hallgatóink, az Andris körülbelül 10 napja nincsen Magyarországon.
0: Hát, hiszed.
1: Mi? 8?
0: Nem.
1: Mióta bujkálsz?
0: Hát 12 napja bujkálok, de emlékszem.
1: Fejben mióta nem vagy?
0: Hát soha nem tudtam elengedni, és nem is akartam.
1: Az a helyzet, hogy elment kipihenni a fáradalmakat, és megünnepelni drága Laurát, és ezért most fog olyan dolgokat mondani, amik nektek már régi cucc, de nem voltál itt. Na.
0: I don't mind.
1: Tudom, jó, csak egy diszklémert raktam mellé, és licet légy szíves húzva.
0: Szerinted ez lehúzott?
1: Az, hát igen.
0: Lecsúszott. Ez nem húzott, ez csúszott.
1: Akkor csúsztasd föl?
0: Felség, és teljesen kész van. És mindig hiány mondom.
1: Mitől, hogy lóga?
0: Hát igen, hogy ez milyen provokatív. Miért? Mit hiszel? Neki is kell látni a világot.
1: Ezt régen, amikor valamelyik vidéki állami gazdaság melléküzemágában varták a Wrangler kordbársony nadrágokat, akkor annak borzasztó cipzárai voltak, ugye, és az volt a megoldás, hogy egy befőttes gumit átfűzöl rajta, és azt beakasztod a gombra. Nem emlékszel?
0: Nekem ilyen nem volt.
1: De
0: nem.
1: De nem láttál ilyet?
0: Magyarban csak trapper, nem láttam ilyet.
1: Próbáld ki otthon, befőttes gumi, áthúzod rajta és felakasztod.
0: Na jó, akkor elmárolom neked, mert te egy nagy chef gurbé kukta ember vagy, hogy én mennyire okos vagyok, aki szolgáljon, követi a Sweet Kitchen útmutatásait, kivéve amikor rád hagyatkozik a Sweet Kitchen, és amikor azt mondta, hogy a bőv burgonyomban egy adott ponton bele kell tenni a rozmaring és a kakukkfű ágakat, noná, akkor kivettem, mint ahogy láttam korábban a rozmaring és kakukkfű ágakat, ilyen már volt, és általában összetörtem és beleraktam, ez hülyeség, hogy egybe maradjon, volt is otthon, miért ne lenne, nagy háztartást viszünk, és így kivettem az ágat, és úgynevezett befőttes gumival összefogtam őket, és beletettem
1: rotyogni a
0: húsba. Két fazék volt, mert nem fért bele az egy darab 5 literesbe, pont az az 5 liter, ami belement, úgyhogy kettőbe dolgozott Annás. Majd bement, hogy beletekintsen a Barcelona Real Madridra. Mikor? Kis túlzás. Sikolj a konyhából. Mit csináltál? 15 perccel később. Az én drágám felfedezte, hogy mit csináltam, hogy befőttes gumit raktam a nem tudom én hány fős, hány celsziusos rotyogó, nem is rotyogó, lassan szépen puttyogó husikába. 20 percet volt bent, és akkor mondta, hogy hát ez bizony kuka. Hát mondtam, no fucking way, de fucking way, no fucking way. Ezzel így el voltunk egy laza órácskát. Különböző
1: megkérdezted, és mit mondott?
0: És mondta, hogy ezt mondta, és így kijön belőle a műanyag, minden a műanyag. Igen, és utána nem érdekel, holnap jönnek a rokonaid Amerikából, nem mérgezheted meg őket. Hát mondta, te vagy nem, majd csak figyeld meg, megmondom nekik, nem lehet, nem engedhetetetetetetetetet. És én is lerogytam egy adott ponton, már nem volt ott. Megnéztem a céljáit, meg megnéztem a többi. Mindegyik azt mondja, hogy figyelj, valószínűleg nincs bajod, de inkább dobd ki. 4 kiló szint marhahús. Annyira mindeges voltam, hogy szépen fogtam, kivittem az erkélyre, hülyél, majd holnap kidobom.
1: És a varjak megették?
0: Nem, hanem másnap jött egy kedves, hozzánk közel álló asszony, aki segít nekünk 2 hetente rendbe rakni a lakást, Erzsike, és mondta, hogy felhívtam a kolléganőmet, vagy felhívtam a barátnőmet, aki ilyen ételegészségügyi, nem tudom, micsoda dolgozik, azt mondta, figyelj, tök jó, megcsinálom, megfőzzük. Elvitt Erzsike, én visszamentem Mohamedhez, a szíremhez, a Karinti Frigyes útra, Piroskától, aki Erdély Piroskától, aki ott dolgozik 20 éve, kértem újabb 4 kilót ebből, és egész nap ott álltam mellette, mert hogy ez a szott hajgumi egy kicsit időt töltött benne, és ki tudja, hogy mi oldódik ki ezekből a borzalmas dolgokból, és hogy az mennyire káros. Én persze azt írtam, hogy beesett a bográcsba a hajgumi, mit tegyünk. Attól függ, hogy van-e rajta szőr, vagy haj. Nem szőr, haj, meg ilyen. Nem olyan haj, hogy mi a másik? Befőttes gumi. Hogy hívhatják ezt befőttes gumi? Nem, mert befőtt se lesz, és...
1: Rubber band.
0: Mit?
1: Rubber band.
0: Yes, persze.
1: Ez, amit az automatikus valami mém szerint, ami mémként terjedő kép szerint a vietnámi bolt által, vagy a oda szállító által fordított gépi fordítást gumizenekarnak fordítja. Úgyhogy hívhatod gumizenekarnak.
0: Kidobtad volna?
1: Nem.
0: És? Az a finom illat, az a liter vörösbor, amiben az ott, hogy az a sok idő, az a sok szeretet, az a sok energia. A második se
1: de
0: rossz.
1: Mondjuk eszembe nem jutott volna gumival összefogni a cuccot. Tehát az olyan no-go, hogy hogy? De hogy jut eszedbe?
0: Nem, hát mi? Hát összefogja, nem?
1: De hogy forróba belerakni valamit, ami hőre reagál.
0: Na, iszletesen hülye vagyok. És igen. Béna és tehetségtelen.
1: Cérnával szokták összekötni ezeket.
0: Igen. Mindenki mondta tána. Hát látod, látom a mozdulatot, ahogy így cérnával, nagyanyám, meg hogy így rakjuk össze cérnával.
1: És vannak fűszeres zsákok direkt erre. Ember belerakod a fűszert, engem végül az egész borsot kiszűrni az aljáról, vagy ráharapni, vagy ilyesmi, és akkor berakják ebbe a zsákba, püty, aztán ezt egybe kidobod, kimosod.
0: Ez olyan, mint a teához a tea.
1: Filter.
0: Vagy Amikor te
1: tojás.
0: A... tojás. Te a tojás.
1: Olyan is van, fémet is szoktak használni.
0: Tea egg, mondjátok ki Amerikában.
1: Na jó, hát aki úr, az a pokolban is úr.
0: I played in the rubber band, mondhatjátok. És akkor olyan hülyék lesztek, mint én. Na, srácok!
1: Egy jó zenét. Nem?
0: Igen, akárhányszor beszéltetek róla, akárhányszor, én majd akkor azért szóba hozom, mert érdekel, hogy a gyönyörű kötött rózsaszín pólós barátomnak mi a megélése. Ez a Color Lokál.
1: Na,

0: Most a fodrászoknál tartunk, hogy vannak a fodrászok, az milyen szép szakma.
1: És milyen fontos az ember életében.
0: Mindig lesz fodrász, kell fodrász. Én egyszer, nagyon-nagyon kész voltam, egzisztenciális, mi lesz ezzel, mi lesz, mindez a zeneházában élt, ez a reveláció, elindulsz haza, és akkor elindultam gyalog, én a Feneketlen tónál lakom, és végül is megcsináltam 25-30 perc alatt.
1: Hányba vagyunk?
0: De ma nagyon rég, mondjuk 6 éven belül, 4-5-6 éve körülbelül. Volt ilyen tragédia családba, tág család, de azt még el sem mondtam nektek, emberek, hogy annyira fantasztikusan csodálatos az élet, hogy a tág családomban megtörtént az, hogy egy 16 éves fiatal emberre ráment a HIV. Ez nagy sajtót kapott annak idején. És a kis csávó így fogta, letette magáról a kocsit, és 2 év alatt teljesen meggyógyult, amire 1/1000 esélye sem volt. És elképesztő, fantasztikus orvosok, hatékony együtt és közreműködéssel, egy elképesztően támogató család, ahol a mindennapos jelenléttől a rehabilitáción keresztül az imakörökig bezárólag mindenki ott volt, és hát szóval vannak csodálatos dolgok, de, és ez nem a közlekedés jutott eszünkbe, hanem a fodrászattól kerültünk el ide, de miért?
1: De azt még, csak te tudod.
0: De még, ha én azt tudnám.
1: A fodrász az egy olyan gyenge kapcsolat, vagy kötődés az ember életében, akivel mondjuk 5-6 hetente beszélget legalább fél órát, és azért elég kevés ilyen van.
0: Igen, és sokat tud rólad, és sokat tud a többiekről is, és miközben tulajdonképpen ebben a nagyon furcsa helyzetben vagy, hogy azért az relax. Azért, hogyha valaki matott a fejeden, az meg intim. Azért az... Tehát én emlékszem, én elszoktam nagyon így, sokszor behújom a szemem. Nem a régen járok fodrászhoz, mert általában megoldottam otthon házira. Nem én magam, de valakivel. Jó sokáig tartott ez így, de most már elég régóta van egy Gyurcsány család nevű fodrásznőm, és jó sokat tud rólam a Judit, meg én is róla dumálunk, és nagyon jó, ilyen 6 hetente mennek ezek a helyzék, és néha így bebólintok, annyira jó, amikor csinálják a
1: jók a sztorik.
0: Mit?
1: Jók a sztorik.
0: Nem is csak a sztorik, hanem ez az egész, ez a gőz kieresz.
1: Ambiance.
0: Na, mentem haza a zeneházából, és akkor volt az a reveláció, hogy döbbenetes mennyiségű fodrászat van Magyarországon, nem Magyarországon, Budapesten, hogy annyi barbershop és fodrászat, hogy sokszor egy tömbben, blogban több is található. És én nem értem, hogy miből élnek a srácok meg a lányok, mert hogy nagyon sokat ücsörögnek. Viszont gondolom, hogyha bejön a Dávid vagy az Andris, akkor meg ott hagynak annyi pénzt, hogy akkor megint lehet ücsörögni egy órát.
1: Nem, ezek nem ücsörögnek.
0: Mit?
1: Az enyém nem ücsörög.
0: Nem?
1: Hú, nem.
0: Hát Juditkához is nagyon nehéz beférni, az az igazság, hogy nagyon ott kell lenni. Mondjuk jó áras, és akkor így én mindent felszorozok fejből, hogy mennyiből van a mennyi.
1: Nem, semmi ücsörgés.
0: Nincs ücsörgés.
1: Ez nem olyan.
0: Nekem sincs ücsörgés, itt állok, mint egy rockstar. Felfelé van a mikrofon, fityet hányok a gerincsérvnek, mindenki azt mondja, hogy nyugi, ezt ki lehet mozogni ennél. Sokkal durvábbat is kimozogtam én, a testvérem, az édesanyám, nem lesz semmi baj. Hát, elhiszem, de amikor vezetni kell, mondjuk Észak-Afrikában, akkor azért ott nagyon sokszor meg kell állni, hogy a hátsó ülésen keresztbe, a Dacia Dusterben.
1: Duszterrel mentetek? Oda raktátok rendesen. Nem, az már egy másik kategória, vagy upgrade-eltek?
0: Figyelj, én most nem azért, mert hogy román eredetileg, miközben már Renault, nagyon nem oké ez az autó. Nem hittem el, baszki, hogy 15 000 kilométer van csak benne, mert kigyúlott egyszer egy lámpa, amit a kisvárosban, átmeneti kisvárosban, az ember, aki tudott olaszul, mert találtak egy embert, aki tud olaszul, mondta, a benzinkútban mondta, hogy ott van 2 házzal arrébb mentünk, ott volt mellette a gumis fölhívta a fickót, aki tud olaszul, és lejött a berber, marokkói ember, ki tudott olaszul, és Laura is tudott olaszul, és akkor ment ez olaszul, és akkor megnézte a részét, rálegyintett, ugyanezzel semmi probléma, és én addig már beleraktam egy liter olajat, viszont amikor kinyitottam, vagy a motorháztetőt, belenéztem, hát én nem sokat nézek motorháztatót, de ez úgy nézett ki, mint egy ilyen 10-12 éves normális Dacia Dusternek a motra. Minden egy kicsit olajos volt, iszonyú poros volt, megtudtam, hogy 15 ezeret futott csak december januárban át munkába, nem hittem el. Tudod, a hátsó hajtó hátsó ablak letekerős, mindegy, úgysebb hátul senki. A zene benne, az kuka, tehát, hogy ilyen végül is.
1: Jó, de gyorsul?
0: Bluetooth. Hát dízel, úgyhogy kéne neki, gyorsulgat, lehet, hogy van benne folytás. Hát azért ez ilyen nagy, tehát ez a Duster the biggest, és ezt, tehát, hogy milyen...
1: Nagyon népszerű márka ez most Magyarországon.
0: Megtervezett valóságpróba volt, mert hogy hát én egy az egybe szolgálja lekövettem azt, amit a Gergő barátom mondott, hogy ő hogy csinálta utoljára, amikor a szüleikkel voltak kint egy 10 naposan, és egy ilyen nagy kört összerakott maguknak, meg nekünk, és szinte 90%-ig lekövettük a Rydert, emiatt Lacika nem is nagyon beszél velem azóta.
1: Hát nem csodálom.
0: Hogy miért nem tőle kértem, amikor ő a legjobb rider készítő ever, és az igaz, hiszen a Gergő is annak idején tőle indul, de valahogy úgy kéznél volt a pajtás, és ő mondta, hogy figyelj, vegyetek ki Dacia-t, vegyetek, hagyjál.
1: Na, hát ilyet a Laci nem mondott
0: hagyjál
1: volna.
0: Hagyjál már, egy kicsit, vegyetek csak Dacia-t, mert azért azok az utak azok, és ne a legkisebbet. Hát mondom, oké, rámentem, tudom én, 10 000 forinttal volt több, a nagyobb, mint a közepes, vagy a kisebb, megvettem ki, fú, mondom, mekkora az ilyen nagy, böm, kerekek, tudod. Figyelj, ha nem ezzel vagyunk, akkor azt nem biztos itt vagyok, de az biztos, hogy szétszakad alatt a kocsi, mert egyszer, amikor két olyan sáv van, hogy nem olyan, mint a sivatagi táncban, tehát nem annyira durva az út, olyan voltunk mondjuk kétszer.
1: De megnézted előtte a filmet?
0: Hát én már láttam.
1: Ja,
0: én már láttam 3 hónapja, és
1: nem bírom elfelejteni.
0: Így mondja Dávid, hogy beleégett a retinádba, olyan szépen mondtad, én se. Mármint, hogy fantasztikus a film, és ez
1: de jelentősen... De közben nem jó nézni.
0: Persze, és befolyásolt az egész marokkói utamat, mert hogy én nagyon fostam előtte. Tehát én nem, ezért se igaz, de volt bennem egy félszés, egy tartás, mert erről is kicsit, hogyha érdekel, beszélek szívesen. Az a lényeg, hogy jövök szembe a nagy, tehát úgy vezetnek meg, mint az állat, hogy csodálatosan imádom, mert én is tudok úgy menni, felveszem a ritmusukat. Olyan helyeken van kiírva, hogy most már feloldották a 60-as korlátozást, ahol nem lehet menni ember, nem megy csak 40-nel vagy 30-al, mert jön a kanyar, és áthúzzák a 60-ast, ezek viccelnek, és döngetnek, és nagy teherautó, és az már nincs egy koccanás se. És akkor jöttek szembe a nagy teherautók, kicsit lejjebb mentem, rohadt nagy gödör. 80-nal bele. Szétszakadt volna, hogyha nem ekkora a kerék, úgyhogy én elégedett voltam a francia-román testvériségben született Dacia Dusterrel.
1: Mi Jordániát egy Nissan Sunny-val oldottuk meg, ami nem volt friss kiadás sem, de ott az van az autópályákon, hogyha van egy bemegy egy ilyen, hát ilyen oázisszerűbe, ahol mondjuk vannak ilyen helyek, hogy át lehet fordulni erre vagy arra, vagy egy ellenőrző pontot is raknak oda, ott ki van rakva egy tábla, hogy 60, majd van egy fekvőrendőr.
0: Fekvőrendőr?
1: Magán az autópálya, mondjuk az egy autóút, ahol lehet, mit tudom én, 100-zal repeszteni. És ez olyan, hogy a hirtelen jön.
0: Ott is
1: lehet ugrálni, de hát borzasztó helyeken mentünk föl egy jó Nissan Sunny-val. Ha keletre megy az ember, akkor szerintem Japán autót vegyen. Ezzel szerintem a berberek is nem Toyota pick-up-ban járnak.
0: Figyelj, olyan autópark van, barátom, hogy tényleg az 50-60 éves autók szétszakadt.
1: De nem Toyota, meg Isuzu, meg ilyenek.
0: Figyelj, minden van, és jó sok az európai. Tehát a Fiat Pandától, meg a Ritmótól kezdve, a Peugeotig, Renault, nagy, az új kocsik, az mind Renault, az mind, bocsánat, Dacia, mondjuk 95%-ban. Egy-egy Volkswagen, de az nagyon menő. Egyetlen egy ilyen menő Suvot vagy Mercedes nem láttam. Aha. Egyetlen egyet sem. Lehet, hogy nem olyan helyeken jártam, de jártam olyan helyeken, és ez nincsen. Viszont ha már közlekedés, akkor mondjuk így is meg lehet, tehát tömbösíteni is lehet ezt a ilyen felébe harmadába sikerülendő úti beszámolót, hogy csodálatos az, ahogy Marrakesben, ami egy nagyon forgalmas város, a bazárban, ami egy nagyon forgalmas spot in the world, belehajtanak motorral, és szembe is a motorral. És oldalon egy csacsi kordé. és szembe jön a riksa ember, a bőröndös ember, aki
1: Indiana
0: hozzá,
1: Jones.
0: És belehajtanak motorral. És olyan helyekben mennek motorral, hogy egyszer nem hiszed el, hogy 40-nel belemegy a tömeg, és belemegy. És senkinek semmi baja soha nincsen. Tessék.
1: Szevasz.
2: Sziasztok, Pólóka vagyok.
0: Pólóka.
2: Egy kérdésem lenne, csak előbb mondok valamit, hogy ne lepődj meg, hogy a messzi Romániában annyi duster tisztak oda.
0: Tudom, francia.
2: Már több duster készül Marokkóban, mint Romániában.
0: Igen?
2: Aha.
0: Te pedig francia. Az benne volt.
2: Lassan átviszik ott a teljes termelést.
0: Uh-huh.
2: Hogy mit érdemes arra fele megnézni? Azért kérdezem, mert nekem nagyon sok ismerősöm az elmúlt 3 évben ott járt, és annyira nem ismerősök, hogy erre rá is kérdezzek. Csak csodálkoztam, hogy mitől ilyen népszerű az a hely. Nézzi Andráska, mesélj már a látnivalókról. Köszönöm, ciao.
1: Szia, Pólóka.
0: Ja, igen. A Google a barátunk, a Wiki a barátnőnk.
1: Na jó, de itinered volt meg személyes.
0: Ilyen. Marrakesh, Ait, mostani a városneveket meg kell nézni, mert azt nem tudom. Marrakesh lefelé, Ait Ben Hadur, az elsőre emlékszem, utána egy tébet is, ami Tara valami, nem tudom micsoda, aztán utána egy helyi, aminek nem érdemes megemlíteni.
1: Fölrakjuk a Facebookunkra, jó?
0: Aztán utána Óceán 2, és akkor utána Essaouira és Marrakesh vissza, ez egy körülbelül, nem néztem, 3-4-5 ezres kör, mondjuk 3-4 ezres kör, van benne kilométer, dehogy is, 2 max. Van benne hegy, atlasz, sivatag, óceán, város, kisváros, minden van benne, és csodálatos. És amikor az elején még turistákat látsz, aztán lementünk olyan helyre is, ahol így nem nagyon láttak fehér embert, bementünk a szőnyegboltba, dumáltunk, a csávó így a második percben megkérdezte, hogy magyarok vagytok? Magyarok vagytok? Mondtuk, hogy igen, honnan tudod? Voltam Magyarország? Igen, voltam többször is. Feleségem Anita Gyöngyösi. Most költözik ki végleg. Fél év múlva itt volt az esküvőn fönn a faluban, berber vagyok, 2 napig tartott, apámék ott voltak, vágtuk a birkát, meg a mit tudom én micsodát. Nagyon-nagyon-nagyon jó élmények voltak, és az a félsz, ami bennem volt korábban, Dávid is rockstar lett, felállt mellém, az a félsz, ami egy teljesen indokolatlan és műveletlen hasság, hogy valahogy ez a muzulmán, mohamedán, ez az iszlám, ez nekem ilyen, azért lassan a testen. Én ezt láttam működőbe egyszer, Isztambulban, és ez nagyon tetszett, ahogy ott a laikus, világi, ugyanakkor vallásos teljesen összefér, és működik egymás mellett. De túl sok amerikai filmet láttam meg, CNN híradóbejátszást, és ezért, tehát ez a volt bennem egy tartózkodás, ez a nagyon más, mennyire más. Aztán ezt Izraelben is láttam, hogy az nem működik, a pattanásig feszült, pedig jó régen volt. Hát úgy le lehetett várni ezt az egész problematikát. De hogy ennek semmi, az ég egy adta világon semmi köze nincs ahhoz, amit én Marokkóban láttam és tapasztaltam, mert a világ legmosolygósabb, legbékésebb, legvendégszeretőbb, legnyitottabb, legtolerálisabb közege. Hát most a világ azt nem tudom, de mondjuk ezt így lehet, hogy meg lehet kockáztatni. Most lehet, hogy Svájc az...
1: Várjál, szerintem én ezt adom, hogy jól érezted magad, de az, amelyik egy olyan kultúra, ami nyitott és toleráns, abból nem lesz-e sikeres gazdaság és társadalom, alacsony szegénységgel, kis jövedelmi viszonyokkal. Ezt azért egy monarchia, amit egy erős titkos rendőrség támogat meg.
0: És ebben is titkos rendőrség.
1: Hol?
0: Ott Marokkóban. Ott nem kell titkos rendőrnek lenni.
1: Ott elég a sima?
0: Ott abszolút elég, abból van egy-kettő, de az ilyen csendőrség, de nem látsz fegyveres izéket az utcán.
1: Azért titkos.
0: De ne. Ott a királynak olyan respektje van, ott van egy király, és az apjának is már olyan respektje volt, és a nagyapjának is olyan respektje volt, hogy kim vannak a boltban, minden boltban kim van a képe vagy a festménye, és kérdeztem, és ezt tudom, hogy Szíriában más jelentett annak idején, vagy hallottam, meg a Ceausescu-nál láttam, hogy ez hogy volt, hogy ez kell, vagy lehet, muszáj, vagy szabad, És a legtöbben azt mondták, hogy figyelj, a legjobb király, nagyon szeretjük, szeretjük, uh-huh. mert az a gazdaság, amit itt csinálunk, az a fejlődés, az annak köszönhető, és lehet, hogy kell a kemény kéz, vagy a fél kemény kéz, de ez nem az a, nem az. És amikor azt mondom, hogy a legtoleránsabb, legmegengedőbb, legleg, az azt jelenti, hogy az országon belül, ahol nagyon sokan vallják magukat büszkén berbernek, miközben 6-700 éve azért keverednek az arabokkal, és két hivatalos nyelvük van, a berber meg az arab, de hogy muzulmán mindenki, 99,9%, és nagyon-nagyon sokan tartják a vallást, és reggel már kukorékol a műezén, ötkor én azt hittem, hogy megőrülök, mert többször laktunk olyan helyen, olyan volt, mintha a szobámba lett volna az ember. Kemény volt, mindegy, vissza lehet aludni, ha valaki a fogas mellett nőtt föl, és akkor hogy egymás, mert ott ül a dzsallabában, vagy csadorban, vagy nem tudom, hogy hívják, a nő az egyik. A másik csak egy kendőben. A harmadik full ninja. Tehát nincs szeme, nincs keze, azon kesztyű van, és egyáltalában nem. Mindegyikhez tartozik egy család, vagy egy férfi. És mellettük ott ül a miniszoknyás csaj, kitett dekoltázsal, miniszoknyában, és semmi bajuk nincs egymással, de semmi. Jó. Én ezt kérdeztem és tapasztaltam. Tehát tolerálják egymásnak a másságát, és nem is minősítik azt, hogy most minél szőnyegre, amikor jöttünk haza, az utolsó képem az az, akartam csinálni egy képet, csak mondta le arra, hogy az köcsökség, úgyhogy igaza volt, és nem csináltam meg. Rendőrautó, ilyen nagy, tudom én, Renault furgon, benne ül három rendőr, ebédelnek, kajálgatnak, szendvicset, és a negyedik rendőr mellettük egy szőnyegen csinálja a, hát, cinikus vagyok, torna gyakorlatot, és éppen végezte, és akkor a végén megállt egy pillanatra, csodálatos képet tudtam volna csinálni, pedig nagyon rossz fotós vagyok, mondta le arra, hogy ezt nem szabad, és igaza van, hogy nem. De akkor, amikor egy másik tébetűs városban volt mondjuk még másfél óránk, és egyszer csak láttuk, hogy kiürül, mert mentek a mecsetbe az emberek, szólt a hívószó, férfiak 95%-a eltűnt, nők 95%-a eltűnt, üres lett, és Veszpán jött egy kis csaj bukóba, és leszállt a szerintem saját divatboltja előtt. Do you speak English? Yes, of course. Másfél óránk van kettő, mit csináljunk itt, nagyon fáradtak vagyunk, és akkor megmondta, hogy melyik az a riád, ahova menjünk el, mert ott nagyon jól lehet eltölteni egy órát a fák alatt, és kávézgatni, meg ilyeneket csinálni, mert őt meg nem érdekelte ez, és ez is ér mellette teljesen. Na, mit olvastál?
1: Azt, amit így gondoltam is, hogy a belső elhárítás, az annak a fókuszában van a monarchia kritikája. Hát, hogy erre oda is van figyelve elég erősen.
0: Ez lehet.
1: És ilyen emberi jogi szervezetek azért gyakran bírálják ennek a hatalmát az országon belül. Tehát ez egy egyensúlyi helyzet, ami viszonylag jól működik.
0: Aha. Nincsenek olyan, azokat az európai értékeket számon, tehát azért sokat kóstolgattuk ezt a valóságot, és így értelmezgettük egymás között a feleségemmel, és néztük ezeket a mondjuk szegény ember, aki az utcán van, az nincs olyan sok, de van. Hát éjjel egykor mama ebben a klepetyusban és két gyerek az utcán ülve papír zsebkendőt árulva, ez is megvan. A nem tudom én, szétszakadt papucsba a riksát húzva, ez is megvan. Egyszer volt ilyen táncos hivatagban élményünk, amikor a kőshivatag majdnem kellős közepén, ahol látod, hogy ott élnek a nomád családok, és sátrat is látod, és látod, hogy telelik a talán birkákat, vagy valami, és akkor gyerekek az út mellett vizes üvegre mutogatva, hogy vizes üvegre, mutogatják a vizes üveget, és akkor menjünk, mondom, álljunk már, meg adjunk már nekik vizet. Megálltunk, adunk nekik vizet. Laura lehúzza, mondom, húz vissza, majdnem teljesen húz vissza, de hagyjál már, húz vissza! Nem, ott volt mellettem is a gomb, visszahúztam, úgyhogy hagytam egy rést. Neki az ablaknak, az ajtónak. Adjunk pénzt, adjunk kaját. Mutatják a gyönyörű kisgyerekek a nagy szegénységbe. És akkor a víz, és akkor a vizet így visszadobja. Így pont kifért a víz, azt így visszadobta. Így elhúztunk. És akkor az soha többen nem pedig. Korábban az volt, hogy vegyünk fel stabba sokat, és itt van ez a sok helyes ember. De figyelj, eszed ágában nem jut az, hogy neked eltűnsz, hogy bajod lehet, hogy bántják a feleségedet, hogy a farzsebedből kiveszik a telefont. Eszedbe nem jut. Totál biztonság van azokon a helyeken is, ahol korábban az információink szerint azért kevés ilyen európai embert láttak, és majd rángatnak, hogy adjál pénzt, adjál ezt. Ez sincsen. Ami legfárasztóbb volt, az alkudási hát kényszer gyakorlatilag. Tehát állandóan, tehát hogy megsértett, ha nem alkuszol.
1: És ezzel foglalkozni.
0: Igen, ez egy idő után. A végén sok minden ilyen szírszart vettünk, és a végén már volt olyan, de...
1: És nem hoztál ajit?
0: Elfáradtam, igen. Elfáradtam.
1: Mondja, hazudja András.
0: Az alkudásban, megmondom, hogy mi az egyetlen, és a legfelső ára, amit hajlandó vagyok adni. Ezért, ha nem tetszik, elmegyek. És akkor mit mondtam, egy számot, és akkor látta, hogy teljesen el vagy tökéves, még kicsit felé mondott. És akkor mondtam, hogy tudtam, hogy így lesz. Tessék! És akkor mentünk. A legjobb ebben azért volt, hogy egyszer ez a leggyönyörűbb ilyen dombos tájmutatom, amikor nagyon sok dombot látsz előre, egyenes az út. Végig van küldve egy záróvonal, szerintem kibabrálásból. Tötyög a néni fehér Renault-ban, előttem kamion. Egyszer csak a kamion azt mondja, hát elegem van. Jó, kamion kielőzi a néni. Én látom, hogy semmi nem jön. Jó, megyek a kamion után. Kamion bemegy, hát mindig nem jön semmi. Jó, megyek a kamion elé. Tattaratará, fél kilométer múlva lemeszelnek. Jó napot kívánok, nem így mondja. Már lesz a sétapapírokat kérek, nem így mondja. Tudja, miért állította meg? Nem gyorsan jött, hanem a záróvonalat átlépte. Hát, mondom, tudom, jó, megnézi, és akkor a legcukibb beszélgetés, két szuper cukizével, zsernyákkal, és akkor mondja, hogy 400 dirham, az mondjuk 13-4000 forint. És akkor mondom, nem lehetne kettő. Annyira gyönyörű ez az ország. Annyira szeretjük. Itt van a felesége, holnap lesz a születésnap. Így már először vannak itt, igen. Most jövünk a kooperatívból, ahol itt az asszonyoktól vettük az argánolajat. És nagyon jó kerülés, tök jó zene szólt itt, ilyen marokkói zene, és ott ment előttünk a zenő, és bénázott, és elment a vize. Igen, igen, de hát még a kamiont is megrőzte. Annyira jó volt. Da-da-da-di-da-da-da-da-da. Azt beszélt angol, francia, jöjjön át, szálljon kell. Mondom, mi lesz ez? Jó, adja ide azt a 200-ast. Már ki is töltötte. Ne csináljon többet. És jöjjenek vissza tényleg. És szuper élmény.
1: Régi reflexek előjöttek, és... Igen. Akkor még lehetett itthon is alkudozni a rendőrökkel.
0: Hát igen, csak a zsebre ment, itt megkiáltották a papírt, pedig azt gondoltam, hogy ez valamilyen zsebbejáték lesz, de nem.
1: Szia! Szia!
2: Halló, sziasztok! Ha esetleg az Úrika völgyben található kooperatívban vásároltátok az argánolajat, meg esetleg még egy-két dolgot nézzetek utána, mert ez egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, eljátós. Nem minden az, aminek mutatják.
1: Skanzen?
0: Téged átvertek?
2: Hát utána néztünk, mi egy kisebb csoporttal voltunk ott, és a mi jófej guide-unk az ugye ott megállt, és hát tényleg ott előadták a kis műsort, meg megmutatta a kis kertet a vécéről, hogy melyik növény micsoda. De a méz az nem az a méz, nem az a drága méz, az biztos. Próbáltam utána nézni, sőt megkerestem a marokkó védelmi fogyasztói felügyeletet is, hogy ugye mit lehet tenni. De az nem, a honlapja nem működött. Tehát a fogyasztóvédelem terén még azért vannak problémák, mint egy Schmidt-Mária mondta volna, hogy Oroszországban az oblak, hogy nyilászárokkal vannak problémák.
0: Kemény idézet, kemény idézet volt.
2: Nem.
0: Igen.
3: Na, szóval, hogy nagyon csak csatlakozni tudok éremet élmények, és mindenkinek én is nagyon...
0: De átvernek, lehúznak.
3: Átvernek, lehúznak, de mégis azért az a rétet, hogy az a, hogy mondjam, tehát nem lehet annyira balett, mint Európában.
0: Pláne, hogyha csoporttal mész, és vissza az ember, aki abból él, hogy megkapja a 10-15%-ot, mert beviszi a csoportot.
3: Így van.
0: Ez a Váci utcában ugyanígy működik, csak mondom. De igen. Hát minket is többször. Hát de nem ilyen... Nálunk nem ez a szint, hanem állt a szuper jófej csáv, akivel tényleg odáig el lehetett jutni a beszélgetésben, hogy hány éves korodban akarsz megnősülni, és van-e már szerelmed, és hogy mi az életcélod, ez így elmegy 5 perc alatt. Kisbe fog, és a parkolóban árulja ezeket azokat a kristályokat, amiket a hegyből szednek ki az atlaszból. És akkor mondja, hogy ez színezett, ez meg nem színezett, látod, hogy igazi, látom, hogy igazi. Meg ez a ilyen kagylószerű kő, amit kibányásznak a izébe, és akkor ott van benne márványban az állatnak a lenyomata. Először találkoztuk ilyennel, nagyon trúnak tűnt, aztán utána a bazárban láttuk, hogy minden van mindenhol.
3: Igen, és tehát azt mondták egy-két helyi azt, akivel beszélgetünk, hogy kínaiak nagyon erősek, tehát nagyon sok ilyen hamisítási dologban a kínaiak közreműködnek, mert egyáltalán bármi ugye ugyanolyanak.
0: Igen.
3: De a tény is való, hogy számomra a legnagyobb hatást ezt a kézműves iparnak a látható jelenléte. Aztán tehát, hogy minden egyes kézműves tevékenység, amit itt van, csak álmodozik az embernek egy ilyen műhelybe, ahol ilyen rézlámpákat készítem, hogy bármit. Ezt az utcán mondjuk egy ilyen látványtégségben meg lehet nézni. Uh-huh. És ez szerintem fantasztikus, tehát, hogy úgy egy olyan vásár Magyarországon nincs egy olyan műhely komplexum, ahol ennyiféle hagyományos tevékenységet meg lehet nézni, ha nem tudom én a vasalástól a erdesen át a tényleg a réz.
0: Mert ez nem látványból van, és nem a turistáknak, hanem ez az úgynevezett életük.
3: Van,
0: az a hentes, az abban a 6 négyzetméteres helyen áll, ahol csak alul lehet bebújni az ajtón, ott áll 50 évet. Néz kifelé, és 50 éve szolgálja ki a marokkóiakat. És ez az élete. És a Szabó bácsi googolva vágja nem tudom én mit, és a varják ott, általában a férfiak varnak, és a nők hátul varnak valami más, de hogy szabók varrók, rengetegen csinálják a papucsokat.
3: Sok embertekkel voltam zavart, hogy nincsenek ilyen EU szenderbe, hogy a fentból csigátot lehet kicsni a pusztán, és ott állnak reggel a sült csigáért, és hát mindenfele ugye az ilyen félig levágott kettény birkát kibelezve. Uh-huh. De kultúráltan azért ott van az utcán, és nem tudom, engem valahogy olyan érzést töltött el, hogy valószínűleg 5-600 évvel ezelőtt sem lehetett nagyon más az élet a Medinában, uh-huh. És hogy mennyire az a fajta városiasodás, hogy egy helyre koncentrálódik sok minden, ennek szerintem egy tényleg különleges példája. Uh-huh.
0: Na, én több emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy sokat utazott, de hogy Marokkó az első számú. Nehezen mondja ki, hogy van első a Marokkó, és nem értettem. Most ugye elkezdem kapizsgálni, hogy miért mondják, hogy miért. Én nekem nagyon-nagyon bejött.
3: De és ilyen berberházban is voltatok?
0: Ne, azt nem. Berbereket láttunk, berberházak előtt is voltunk, berberháza nem. De a legelhagyatottabb faluban a bácsi megállít és mondja, hogy merre kell menni, és elkezd tökéletesen beszélni, egy 70-75 éves bácsi angolul, és kiderül, hogy ilyen csoportokat visz, tudom én, 200 kilométert túráznak a hegy vonulaton, és mondtam, berberházakban, berber kultúrában, berber, mész, így berber, úgy berber. Úgyhogy mi csupa szimpatikus emberrel találkoztunk, és mondtuk, hogy a barátság az erős szó, de már írtunk ki üzenetet, meg levelet, mert mélyre lehetett.
3: Még egy dolog is, ahogy esetek rájöttetek arra, hogy ez ilyen koronási graffiti, a király kifigurázása, hát volt sok helyen egy ilyen, egy olyan szentírezett graffiti-szerű arc, aminek koronája van.
0: Egyáltalán nem láttam, de azt el tudom képzelni, hogy az a királykritikus, rendszerkritikus, akit a megfigyelnek a titkos rendőrök, ahogy mondja a Dávid. Mert például a király, aki állítólag nagyon, nagyon frankó ember, egy bibije biztos van, hogy körülbelül 6-7 éve eltűnt a felesége. És azóta se tudja az egész ország, aki nagyon szereti a királyát, vagy muszájból, vagy nem, szerintem nem muszájból, hogy hol van a Lalla királynő. Látták világ különböző helyein, úgyhogy élni él, de hogy eltűnt, és erre nincs magyarázat. Hát mondjuk nincs is kormány sajtótájékoztató, vagy kormány szóval meg lehetne kérdezni, hogy és a királynő hol van, mert ez a legfontosabb kérdés. Nem így működik az alkotmányos, vagy parlamentáris royalizmus.
3: Viszont nemrég azt is alapítottak egy király által egy egyetemet, amivel ugye a közszolgálat

0: egy nagyon erős, hát nem tudom, marokkói nem, nemzeti tudatuk, hogy valamilyen hülyeséget nem is akarok mondani, ezt még nem lehet értelmezni. Viszont ami nagyon mélyről indultak, tehát ugyanolyan mélyről, mint a régióban sok ország, illetve akár mondjuk Olaszország. Tehát Olaszországban is a 70-es években olyan mély szegénység volt délen, hogy csak na. Tehát az étel is kérdés volt sokszor. Ott meg pláne. És mondjuk az írástudatlanság az nagyon kemény volt. Olvastam ilyen adatokat, hogy a 80-as években még nem tudom én, 40%, meg 50%, meg a vidéki helyeken, meg a nomádok, meg így, meg úgy, és ezt ledolgozták óriási országos programokkal. És akkor nagyon, mi nagyon-nagyon sok gyereket láttunk az utcán lődörögni, hogy ez most jön, vagy valami csoda, hogy mindenki ott játszott. És akkor pont ettől a guide bácsitól kérdeztük meg a kisfaluban, hogy ezek a gyerekek most miért focizgatnak itt, miért nincsenek iskolában. És akkor mondta, hogy egy hetes ünnep van, különben nagyon rendesen jár iskolában mindenki, mert hogy a tudás az ilyen, hogy a tudás megszerzése az valami lett. Nem kihívás, hanem hogy hozzátartozik a képükhöz. Nem beszélve arról, hogy két ABC-t kell megtanulniuk, meg két nyelvet, mert a berber az tök más, mint az arab.
1: Igen. Nagyon köszi.
0: Én is. Cső.
1: Csáu.
2: Hello. Hát azért még mindig lent vannak eléggé azzal a 4500-5000 dolláros egyfőre jutó GDP-vel.
0: Nálunk az mennyi?
2: Az nálunk 24-25.
0: Hát, ja.
2: Körül van.
0: Igen.
2: És magunkról is úgy tartjuk, hogy lent vagyunk. De hát ez relatív, de boldogok, és szeretik egymást, szeretik a királyt.
0: Igen.
2: Az életüket.
0: Igen.
2: Van fa.
0: Ez az argán, ez
2: fa
0: csak...
2: van-e? Fa, fa.
0: Van, de ez az argán, ez azon kívül, hogy gyönyörű, nem hittük el, hogy ez amiről... Egy csak, mert csak Marokkóban van, tele van vele az ország, állati jól néz ki, és van ez az olaja, ami meg a világ legdrágább olaja. És ami meg a legjobb,
2: hogy
0: a...
2: kell kenni?
0: A mindenhova. Hajra, bőrre, de az túl drága, mert iszonyú drága az előállítása, és kajára is, tehát sprében is, és akkor a kenyértől kezdve a különböző fűszerekig. Fantasztikus szósz, igen.
2: Hello.
3: Hello, sziasztok. Az meg volt az az élmény, hogy a férfiak azok sokkal gyakrabban mosolyognak másik férfiakra?
0: Ez így van.
3: Mert hogy a... Én nekem ez az élmény, ez Egyiptomban volt meg. Én ennyi kedves, szívvel teljes férfi mosolyt életemben nem kaptam, mint ott. Nagyon jó volt igazából, nagyon jó élmény volt. És aztán volt egy alkalom Törgadában, amikor el voltam valamivel foglalva a fejembe, nem mosolyogtam vissza, és azonnal megállt és megkérdezte, Are you from Germany? Jó volt.
0: Aha. De, igen. És ez, de a mosolygós csaj nőt azt kevésebbet látni azért.
2: Nem szabad.
3: Hát abszolút. Ugyan, igen, nem szabad valahogy.
0: Meg jobbról, meg más, ez az a szeparáció. Tehát az EU standardjeidet, azokat azért eléggé félre kell rakni, hogyha oda kimész és azt akarod nézni. De én arról meg vagyok győződve. Az az érzésem, hogy azok, akik kiskendőt hordanak, vagy dzsellabát hordanak, vagy nem tudom, ninját hordanak, azok nem azért hordják, mert a férfi azt mondja, hogy ennek így kell lesz lenni, azt kész, passz, hanem azért, mert így, mert ezer éve ezt csinálják. De ezt látják otthon, ez a vallásuk. Igen. Ja. Aki, mert itt megvan a lehetőség, és szia, hogy levágd egy ollóval azért a nagy ruhának, azért, aztán utána átmenjél mély szoknyába. Tehát, hogy ez egy lehetőség és egy adottság. Még egy dolgot akartam, hogy az argánfa, hogy az azért nagyon szimbólum különben, de ezt most találom ki, de tényleg, mert hogy nagyon sok kollektív van, kollektíva a nőknek.
2: Szövetkezet.
0: Szövetkezet, igen. És szövetkezetbe tömörülnek, és dolgoznak, és csinálják például az argánolajat, meg szőnek, meg ilyeneket csinálnak, és akkor utána eladják. És ez egy társadalom szervező erő is lett, ahol a nőnek nem csak az a dolga, hogy megszülje a gyerekeket, és megfőzze a kajákat, hanem dolgoznak, és pénzt keresnek. És ez nagyon-nagyon jót tett állítólag a társadalmi szövetnek, és mi olyan helyen álltunk meg, és búztuk be a kéziféket, ahol nem megvezettek minket, mert azért megvezetni persze szeretnek, hanem találkoztunk egy olyan csajjal, aki miközben szállít Franciaországban és az ő szövetkezetükből exportál ilyen dolgokat, és van benne a szappantól, a krémtől kezdve a

0: mindenféle dolog és az olaj, hanem akkor, amikor jött, akkor a fia engedett be minket, és mondta, hogy anyám most imádkozik, de mindjárt jön. És akkor kiimádkozta magát, és 5 perc múlva jött, és franciául, angolul, honlappal, vagy mit tudom én, instával rendelkezve világszínvonalú árut adott, jó áron. Tehát az a hely, ahol nem akarsz alkudni, és akkor így viccből mondtam neki a végén a nagyon szimpatikus, nagyon szép nőnek, hogy az van, az AI azt mondja, hogy mindenhol kell alkudni, és legalább 50%-ot, és akkor röhögött, tudta, hogy viccelek, értette a tréfát, és akkor adok még 2 terméket, de nem kellett aludni, alkudni, hanem inkább így volt. De hogy az érdekes volt, hogy ez a kollektíva, ez mennyire egy ilyen, nem tudom én, új novum náluk, és hogy mennyire... A rendőr is azért szimpatizált velünk, és szerintem azért engedte el a 2 kilót, mert mondtam, hogy ebből a erről a helyről jövünk éppen, ahol vásároltunk egy csomó szövetkezeti terméket. És akkor ez olyan olajozta az alkú.
1: És akkor most kenitek magatokat, meg a kenyeret argánolajja, ha kell, ha nem.
0: Még ki se nyitottuk, de...
1: Hány litert
0: fogjuk. Dehogy is.
1: 1 deci?
0: Ne, hoztunk ajándékba 2x1 decit, meg 2,5 decit odahazára.
1: És ez fenntartható? Megmarad az argánfa? A terméséből úgy csinálják?
0: Persze. Nem vágják ki. Nézzetek meg a világhálón, a Google barátunknál egy argánfát, hogy milyen gyönyörű. És köszönöm, hogy mindezt elmondhattam. Ez a Color Lakály. Jó reggelt kívánunk.
1: Jövünk mindjárt.

0: Helyesedése. Mindig mondom nektek, magyarkák, hogy it's fun to be Hungarian, hogy jó magyarnak, vicces, Gobé zenekar, Kodály módszer és a nemzeti sebő minimum program keretében.
1: Komoly, igen. Ezért is raktam be egy az, hogy
0: számot.
1: Most, hogy aktívan változik a kortárs magyar létünket támogató nagy dalos könyv, köszönhetően a Fidesz távozásának, és a nélküled mellé felzárkóznak olyan...
0: Sost Andrea.
1: Felzárkóznak olyan dolgok, amik eddig nem voltak. Mi is hozzátesztük a sajátunkat, mi eddig is hozzátettük szerintem, és hát ennek az egésznek az egyik főpapja Balázs, aki csütörtökül kiabál. Vejer.
0: Ja. A Gobék.
1: A Vejer Balázs, aki egész nemzetét tanítja a Tranquilo playlisteken és hasonlókon keresztül.
0: Igen. Üzengetnek a műsorok egymásnak, pacsiznak.
1: Pacsiznak. Szerda ablakában csütörtökül. Hát ez így van.
0: Így van. Pont ez jutott nekem is így eszembe. Van. Én amikor, tehát hogy jó, vicces dolog és jó dolog, ez nagyon új érzés. Tehát ez a új jó érzés. Dolog. Magyarnak lenni, büszke vagy.
1: De rég vártál rá.
0: Úristen, hogy hiányzod. Én nem hiszed el, hogy olyan, mint hogy így nem is tudtad, hogy mennyire rossz volt, hogy felszabadulás. Tehát kérdezted, hogy elengedtem-e, tehát egy napig ment az egzisztenciális paramin, úristen, direkt szőnyeg alá söpörtem, van benne rutinom, fak, mi Marokkó, szélt húztam az ingemen, a ingemet a mellkasomon, gyere élmény, beszívtam, letüdőztem, amennyire lett, és figyelj, lelkismert fordulás nélkül, mert mindenhol van internet vagy wifi, mentek a szájtok, néztem a izért, néztem, hogy mi történik, hahotáztunk, csapkodtuk a combunkat, és mondtuk, hogy ez nem igaz, ez a Balázs, hát ezt végignéztük, ezt a csávót, ami jár egy gyönyörűbb tájában, azt a 40 percet.
1: Én nem néztem végig.
0: Fostélén. És nem, az arc kifejezés, jó, én néztem végig, arra csak belenézett, mert mutattam neki, néznek az embernek az arcát. És akkor utána megy, itthon akarunk élni. Hát ez egy szállóigelet közöttünk, az itthon akarunk élni. Azt ki kell tudni érdemelni. És nem csak, hogy visszaadjuk, hanem azt kell tudni mondani, mindenkinek üzenem, hogy bocsánatot kérek.
1: Hogy és nem úgy, hogy hát elnézést, ha valakit megváltottam
0: nem,
1: volna.
0: Nem. Bocsánat, nem a szónak a kiátszása, hanem ez az...
1: A bocsánat kérés egy olyan beszédaktus elméleti... Beszédaktus, bocsánat, ahol, aminek vannak sikerültségi feltételei.
0: Igen.
1: Például az, hogy a közönség őszintének fogja föl. Tehát valamit mondva teszel valamit, és nem közölsz.
0: És az a rossz hírem van, hogy nem biztos, hogy elnyeritek a bocsánatot. Nagyon őszintén lehet kérni, és akkor a másik fél, mondjuk a nemzet, eldöntheti, hogy megbocsájta vagy se nem. Vagy azt mondja, hogy megbocsájtok, de hát sajnos itt van ez a verőfényes kis kaptár, egy kis cellácska, ez a cellányi tér, és akkor itt tessék leülni gondolkozni. Egy rövid időre, vagy hosszabb időre, hogy aztán utána mondjuk buddhistaként kigyertek a börtönből, mint a legkeményebb rapperek, vagy boxolók.
1: Vagy iszlám.
0: Vagy iszlámként, leginkább iszlámként, vagy mit tudom én, kisebbségvédelmi szakemberként, vagy egyáltalában, hogy bűn van, és van bűnhődés, és nem fogjuk megmondani, hát mondjuk mi mindent megmondunk, mert nekünk az nem kerül semmibe se, de hogy van erre kialakított rendszer, vannak ilyen épületek a társadalomban, hogy azért hozták létre őket pár ezer éve, hogy oda elkülönítsék azokat, akik hibáznak, vagy bűnöznek, ez a börtön, mint intézmény.
1: Hát vagy a hokiban a büntetőpad?
0: Igen.
1: 2 perc, 4 igen. perc, 10 igen. perc,
0: igen.
1: 2+2.
0: Igen. És lehet önkényesen is oda lehet oda menni reggel. Mária Nosztrára is kapok. Tehát jó napot kívánok, Rogán Antal vagyok, és jelentkeznék így önként, hogy bejönnék most ide egy kicsit megpihenni, mert nagyon elfáradtam, mert miért olyan idegösszeroppalást kapnék, mint a Gyula. aki hát kidolgozta ezt a műsort.
1: Sok barátunk van, akik szerettek volna itthon élni, aztán mégsem sikerült. Gyulájék miatt, ennek a rádiónak is sok olyan hallgatója van, akik nagyon is szerettek volna itt élni, csak nem lehetett.
0: Igen.
1: De ez nem volt mindenki olyan kitartó, vagy lusta, vagy beágyazott, vagy nem volt annyi elfoglaltsága itthon.
0: Igen. Vagy hát ez egy más, ez a vége kérdésem, ez talán a legérdekesebb, hogy én látok olyan embereket, akik nagyon nem tudták oda tenni magukat a rendszerváltás mögé, vagy mást képzeltek el, tehát konkrétan nem tudtak jönni, menni ezzel a Tisza nevű flow-val, különböző okokból kifolyólag, ideológiailag, vagy a személy, vagy a személy múltja, itt a Magyar Péterről beszélünk, nem kell köntörfalazni.
1: Vagy még túl nagy tét volt az asztalon nála az elmúlt 16 évből.
0: Igen. És hogy tehát egy sok kivetni való, olyan sokat, hogy nem is álltak be. Vagy kutyások például. Tehát, hogy akik más döntöttek. És akkor ezért, ennél fogva, az örömből sem tudják, vagy akarják kivenni a részüket. Tehát kimaradnak abból, amit ott megtapasztalhattatok ti szerencsések, mondjuk 9-én, vagy megtapasztalhattunk mi szerencsések április 12-én a különböző helyeken. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy jönnének is, meg örül. Én kérdeztem rokonokat is, lányomat, hogy azt tudsz-e örülni? És akkor elmondta, hogy már nagyon sok öröm van, tehát hogy nevezik ki ezeket az embereket, buknak föl ezeket a ilyen kompetensnek látszó miniszteri képződmények. Ezek a civil társadalomban, vagy magánéletben, vagy szakmákban bizonyított notabilitások, egyik a másik után, akikről nem lehet tudni, hogy mi lesz ez az új nyelv. Tehát minden, ami normális különben, ami szerintem normálisan megy a világnak, ugye a vidámabb, napsütöttebb részein, ahogy mondtuk, de hogy most nem ez van, hanem itt ez a felszabadulás. Tehát a kis berber leabomlott falu, és a vár előtt, amit ugye azért leomlott, mert földrengés volt, és akkor a berber vár az félig ott összeomlott, és akkor abból építették újra a berberek, hogy múzeumi tárlatvezetéseket tartanak, és szedik rá a pénzt. És az ember, aki szedi a pénzt, tényleg papucsba, atlétába, napernyő alatt föláll, és mondja, honnan? Magyarul Hungary. Magyari. Viktor Orbán. És elkezdi mondani nekünk a kapuőr, hogy tudja, hogy mi van Észak-Afrikában. Mondjuk szerintem egyedül ő ejtette ki ezt a nevet, hogy mi most hogy érezzük magunkat, különben angolokkal beszéltünk, hogy náluk merre van, hány óra, meg mi nálunk, de hogy ez a ki tudják-e venni a részüket az örömből azok, akik nem jöttek a flow-val, hogy hogyan definiálják meg, ezzel lássuk meg, oké, én is azt mondom, mindenki azt mondja, hogy lássuk meg, illetve eszembe jutottak a tilos rádió betelefonálók, meg azok az emigráns gyere haza fiatal barátaink és ismerőseink, akik, nem tudom, nekem van ilyen élményem, hogy kicsit számon kérik rajtam azt, vagy rajtunk azt, hogy tudunk asszisztálni és kollaborálni abban a rendszerben, ami ennyire olyan, ahonnan ők elmentek. Hogy érted, hogy mi, tudod, te is tapasztaltad, hogy hogyan lehet így élni, kérdezték meg azok, akik elmentek, mert nem tudtak így élni, és értettem a kérdésnek a létjogosultságát, hiszen érintettként több gyermekem mondta azt, hogy ha ez így megy tovább, akkor kalapkabát elég. És azoknak sem tudtam azt mondani, hogy nem, sőt. Nagyon sok emberrel beszéltem, hogy arra nevelem a gyerekemet, hogy húzzon el ebből a borzalmas izéből, mert ez elviselhetetlen, és ez nem feltétlenül, vagy nem csak az elmúlt 16 vagy 20 évre vonatkozott, hanem úgy általában ez a menjél el innen. És hogy azoknak milyen most? Azoknak a barátainknak, ismerőseinknek, hogy ebből viszont így kimaradnak. Hát annyira, amennyire. Mert hogy szerintem Stuttgartban is lehet nagyon, vagy Kölnben is lehet nagyon örülni annak, ami történik, mert hogy egyrészt a hangunk oda elér, másrészt a világháló is a barátunk, és minden látszik, harmadrészt nagyon sokan vannak, akik jönnek. Hozzánk jöttek amerikai rokonok, és az én unokatesóm, aki különben olyan generációs csúszás van, hogy a nagynéném, de egykorúak vagyunk, akiknél én többször voltam kint, mindig segítettek, és nagyon szeretem a Cilit, és nagyon sokra tartom, és becsülöm. Ő önerőből izomból tanult, ő már kint született, de tanult meg magyarul, és nagyon fontos neki a magyarsága. Olyannyira, hogy a a gyerekeivel együtt, ők is mindig jöttek gyerekként Magyarországra, nagyon ápolja a családi kapcsolatokat. És most megint jöttek azért, hogy gyerekei, a 25 éves fia, meg az Iker két 22-23-4 éves lánya felvegye magyar állampolgárságot. És ennek semmi köze nem volt a történéshez, hanem mások volt, de pont most voltak itt. És így néztek, hogy ez elképesztő. Tehát, hogy olyan élményük volt, hogy el is kezdték szervezni azt a bulit, amikor majd megbukik a Trump, és követve a magyari példát, már szervezik azt, hogy lesznek azok az országos nagy hepajok. És hogy annyira sikerült így a felfogalvalkodottságból, meg nem is tudom miből, ebből az önhítségből, vagy a nagyot akarásból egy ilyen világszínvonalú valamit csinálni, hogy mindenki tudta a világon, hogy nagyon sok mindenki tudta a világon, hogy Magyarország és hogy Orbán Viktor. Uh-huh. És én nem örültem annak, hogy ezt tudják. Mert hogy ez nem érdem. Tehát, hogyha az osztályban az a gyerek, aki, talán a magyari mondta ezt, hogy az a gyerek, aki iszonyú erővel pofán vágta, mit tudom én, az osztályfőnököt, azt sose fogod elfelejteni. Most mindenki tudja a nevét az iskolában. Csak hát most ez nem biztos, hogy annyira jó.
1: Meg azt tudják, hogy a nem tudom én, kettes számú körösi csomaban verik a tanárokat.
0: Igen.
1: És hova jártál kisfiam kettes számú körösivel? Igen. És akkor magához húzzák a birkintáskát.
0: Tehát abból egy ideológiát csinálni, és aztán utána óhatatlanul érted, egyszer kétharmad, kétszer kétharmad, háromszor kétharmad, az hány harmad, négyszer kétharmad, hogy mennyi, előbb-utóbb azt mondják, lehet, hogy nem is kelljen sokat, hogy ezek ilyenek, a magyarok ilyenek, hogy mindegyik bot akar lenni a küllők közé. És akkor az utolsó utáni pillanatban belorulsz, amikor már látszott belorulsznak a határa, akkor ízebében a fiatalok behúzták a kéziféket. És ez önmagunkon túlmutató, és aztán lássuk meg, de elképesztő energiák szabadulnak is fel ugyanakkor, és látom itt a buzgó tetvágyat, a tenni akarást, a magamtól jövök haza fiatal, általános iskolai osztálytárs, nem, gimnáziumi osztálytársam, aki 30 éve ment el, és praktizált fogorvosként Angliától, Spanyolországon át, Svájcig, és azt mondta, hogy jövök. És nagyon sokan most jönnek. Nem is emiatt mentek el feltétlen, de azt mondták, hogy mindaz, amit én tudok, azt így hozom haza batyuba, aztán kell, nem kell, lássuk meg, de most tennék egy kísérletet itt ezen a tájon. Ugye ez ilyen nagyon furcsa érzés volt, és amikor jöttünk haza, tehát onnan tudtam, hogy jövünk haza, hogy megláttam az embert, nagyon szépen ki volt varva a karja, a barátnőjének is különben nagy háta így látszott, és nagyon szépen ki voltak varva, és a vádli, két vádlia van az embernek, és az egyiken Bud Spencer, a másiken Terence Hinn volt, nem mondom, jövünk haza, ők a magyarok, és kiderült, hogy ők a magyarok, ez még jó messze volt, és aztán láttuk Markiza vagy Pétert kettő vagy négy fiával, ez nem derült ki, nagyon szimpatikus volt, nagyon szimpatikus volt tényleg az ember, és rajta volt egy póló, hogy mit tudom én, körülbelül nem tudom, mit vegyek apunak, ilyen poén póló, amit hát én nem vennék föl, ő fölvette, szerintem neki jól állt, szerintem nekem nem állt volna jól, és akkor ott a gyerekeinél ezt a vicces pólót hordva, szépen végigjöttünk haza, és akkor tudtam, hogy közeledünk, de hogy egészen más feeling volt. Az olyan, aki kifejezetten néha az túlzás, de volt olyan, hogy fomom volt, hogy nem vagyok itt, pedig olvasom. És amikor meg láttam ezt a folyik, ezt így ki is tettem a fácséra, hogy Marrakes főterén utolsó nap búcsú, és akkor itt megy az inauguráció, és hát figyelj, én hazudtam, mert nem könnyeztem, hanem bömböltem. És akkor ezen sokat gondolkoztam, azon, hogy öreg vagyok, érzelmes vagyok, kiderült, hogy nem egyedül vagyok, hanem nagyon sokan így sírnak. És akkor újra és újra előjön. Tehát, hogy így megremeg a hang. Nem úgy, mint Balázsi Gyulának, hanem tehát nem a félelemből, hanem az öröm. Egy kicsit tegnap után olvastam a sírásnak, a Wikipédián, ami a Viki, a barátnőnk, nincs olyan, hogy sírás. Van olyan, hogy síremlék, van olyan, hogy könnycsatorna, van olyan, hogy bánat, de nincs olyan, hogy sírás. Tehát leírják fiziológiailag, a bánatban ott okoskodnak, meg kultúrtörténeteznek, a síremléket azt hagyjuk, de nincs olyan sírás, de azért utolvastam mást, hogy a örömükben a férfiak többet, bánatukban a nők többet, van egy-két ilyen kimutatás, meg egy jó pár ilyen pszichológiai vizsgálat, van egy rohadt jó szó, akik tehát külön azok általában ilyen elmebetegek, akik nagyon sokat sírnak, patológikus sírás, arra azt jelenti, hogy érzelmi inkontinencia, hogy így sírás, úgy sírás, és hogy én most nem mondom, hogy bömböljön mindenki, de sírni is jó, mindenki azt mondja, hogy ha kell, akkor erezd el. És az egy tök jó tanács, és nekem jól esett. Meghatottságomban, megindultságomban sírni, és amikor többször érzékenyültem el, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon ez azért van, mert tényleg ennyire vénfasz vagyok, vagy pedig, hogy tényleg ennyire kemény volt ez, ami volt, és hogy ekkora felszabadulás, miközben ekkora öröm, hogy ezt már több egyszer meg lehetett élni, és akkor így elkörül témázgattam így magamban, Dávidkám.
1: Jól tetted. Kemp is kell is ezen még témázgatni. Nagy lefolytás volt 16 éven keresztül, azért te is szabályoztad magadat folyamatosan.
0: Ez így van.
1: És kerested a...
0: Igen.
1: A miért és a hogyan, most meg el lehet gondolkozni, hogy ki is vagy igazából, hogyan viszonyulsz a dolgokhoz. Ugye a régi tanácsom az, hogy ilyenkor mindig magunkat ünnepeljük, és ne a messiást.
0: Ja, hát igen, meg én téged, te engem.
1: Persze.
0: Meg a legyünk büszkék nem magunkra, hanem úgy magunkra, hogy mindenkire rátok. Meg a büszkélkedés nagy szó, de hát tényleg így van. Gyerekeimnek is ezt mindig nyomtam nekik ezt, elértek valami eredményt, akkor ez kikicsúszott a számon, aztán ez tudatosan pedagógiai elvett, ez a büszke vagyok rád, és akkor ez bírták annyira, az vicces volt, amikor a 14-5 éves így eltanulva ezt így, azt büszke vagyok rád, mondta vissza valamire, és akkor ez így vicces volt. Azt egészen viccesnek és népmesének tartom, hogy Magyar Péternek hívják azt, aki, hát nem ő, de hogy aki azért irált és megdöntötte azt a rendszert, amiben nagyon nehéz volt lenni nekem, és utána mentem, hogy létezik-e Piotr Ruszki, és ez úgy létezik csak, hogy egy pár évtizede úgy hívják azokat az embereket, akik aztán neki mennek az ellenzéki szimbóluma, az ellenzéki mintafigurája, aki aztán zömében kiesik az ablakon. Erre használják a Piotr Ruszkit. Ruszkit, igen. De Peter American nem létezik. Al nincsen. Mint a Magyar Péter. Hát én ezt is bírtam. És még egy van, hogy egyetlen egy dolog van, a jövő kulcsa, csak hogy tudjátok, mert a tisztesség, meg az ilyenek, ezek kellenek persze, de az az őszinteség. Hogy szerintem egyszerűen ne hazudjatok magatoknak se, kifelé se. Hagyjuk abba, ne hazudozzunk, ne csapjuk be magunkat, ne lopjunk magunktól, ne kamuzzunk. Legyünk őszinték, egyenesek, mondjuk meg, ez így, ez jó, ez rossz, én így, ez meg nem. És ez szerintem nagyon sokat fog segíteni, hogyha nem lesz több hazugság, vagy nem lesz ilyen társadalom szervező erő a hazugság, mint amennyire ebből építettek katedrális. Jó drága katedrálisokat, mint tegnap láttuk.
1: Meg kell próbálni.
0: Igen.
1: Voltam kint ezen a Kossuth téres dolgon, és eszembe jutottam, hogy jó, sokan voltak, aranyosak voltak, meg mit tudom én, de hát ugye már elég sokan vannak, mint ahogy a kerékpárosok is most már, ahogy többen vannak, egyre kevésbé aranyosak meg. Összességében.
0: Vissz volt, igen.
1: De nem az, hogy rohadjanak meg, ez tudom. Biztos, hogy mindenki jobb ember lesz attól, hogyha elkezd kerékpározni.
0: Igen.
1: Mert jobb lesz a kedve, kevésbé lesz ideges, de nyilván megjelentek a kettyósok is, meg az agresszívek, akik nem tudom, hogy mennek az ebben a járdán, és akkor ott így fütyögnek, hogy ki hova álljon.
0: Igen.
1: Vagy akár ezen a nyomorult közös szakaszon, tegnap láttam egy a budai rakparton, egy csávó egy ilyen elég drága biciklivel füttyögött, meg mindenkinek mutogatott, hogy hová, hol gyalogoljon, hogy hová álljon. És hát, de hogyha olyan nyomorult helyre vagy összeszorítva, mint az, akkor valahogy együtt kell élni, és lehet, hogy van a rendről egy elképzelése, de hogy ezt nem fogod tudni mindenkinek megtanítani, inkább akkor lelassulsz ezen a helyen.
0: Próbálnál meg Marrakesben az okosságot.
1: Na, szóval azért eszembe jutott vasárnap körbenézve a tömegen, hogy ezek közül mondjuk... két évvel ezelőtt, amikor a diákokat lefújták üzével, könyvgázzal, meg előállítottak egy csomót, akkor hány moroghatta magába, hogy úgy kell neked hülye gyerek. És biztos, hogy voltak.
0: A te fiad biztos?
1: Nem. Ezen a vasárnapi tüntet, vagy ezen a beavatási ünnepségen a Magyarország Jobbik arcából kettő, vagy két évvel ezelőtt mennyi nem tartozott még a Jobbik archoz.
0: Aha.
1: És tehát, hogy erre hoztam a kerékpáros analógiát, hogy van, aki szeret vagy kinyílt a szeme, vagy csak szeret a győztesekhez tartozni, meg a flow-val, meg ilyesmivel, de hogy nagyot változott a világ, és nekünk, akik veterán pofázók vagyunk, és azt mondják, hogy pofáz csak bolond, jó sokáig, most azzal a türelemmel kell keblünk ölelni ezeket
0: hogy
1: a...
0: Kell
1: ölelni azokat, akik későn érkeztek meg ebbe a buliba, és amíg csak te táncoltál, addig azt mondták, hogy te bolond vagy.
0: Szóval nem, vannak olyan bűnök, amiket nem kell megbocsájtani, de lehet, viszont van egy csomó ember, aki meg ugyanúgy áldozata ennek a rendszernek, mint amennyire mi áldozata vagyunk, mint amennyire
1: azok. Végig olvastam valami a telexes videó alatt a kommenteket, úgy kell neked hülye gyerek, amit a fiamra nyomtak, hogy úgy kell neked hülye gyerek, majd megtanulod, miért, mit képzeltél, apád milyen lett, szóval hogy ment nyom. Uh-huh. És ez inkább nem úgy nézett ki, mint egy kínai trónfarm, hanem önkéntes. Uh-huh. Önkéntes győztessel, hőkösök, rendpárti, nem tudom. Aha, igen. Szóval uh-huh. Szerintem közülük is ott voltak sokan vasárnap. Üdvözlünk benneteket. Uh-huh. Csókolunk
0: igen.
1: Mindenkit. És jobb lesz nektek is, sokkal-sokkal jobb. Tehát bármilyen idegbeteg valaki üljön fel a biciklire, és kevésbé lesz az.
0: Igen. Hogy a saját én képetek, vagy a... Tehát, hogy azzal foglalkozzatok, hogy ti mit csinál. Tehát én sose dolgoztam volna ebben a televízióban, mint hogy sose dolgoztam volna, nem tudom én hol, és
1: fölálltam volna. Ugye az
0: igen,
1: most egy...
0: reklámügynök, és fölálltam volna akkor, amikor fölálltak az indexesek, és aztán lettek telexesek, és beálltam fél, stb. De ez én vagyok. És én ezt nem kérem számom senkin. Az Eszterházi azt mondta, hogy azért az nem kelletett besugni. Tehát, hogy az Ottlik az azt mondta, hogy olyat magyar ember nem tesz, mondta valamire. És akkor itt ezek, én ezzel nagyon megyek ezzel a mondattal nagyon régóta, mert ebben benne van a magyar ember, csak máshogy, ahogy használták sok éven keresztül, tessék.
2: Sziasztok, Iván vagyok.
0: Hello.
2: Azt szeretném kérni azoktól, akik azt írták, mindenhova, minden tüntetés alá, hogy teljesen fölösleges, hogy tartsanak egy kis meakulpázást.
0: Uh-huh. Én bocsánatot kérek mindenkitől, mert én például ezt nem hittem el. Addig, ameddig Orbán Viktor azt nem mondta, hogy gratulálok.
1: Kakuk.
0: Én addig nem hittem el.
2: Én úgy voltam ezzel, mint amikor teljesen ateistaként, amikor nagyon nagy bajban elkezd az ember imádkozni, hogy
0: zuhan a repülő.
2: Teljesen fölöslegesnek tartottam, és mégis kimentem az összesre.
1: Uh-huh. Tüntikézni jártál, ugye? Ezek hívták tüntikézésnek.
2: Viszont tehát tudtam, hogy tehát olyan, mint az együkre szavazni. Uh-huh. Tudtam, hogy totál bukta, de mégis úgy éreztem, hogy ki kell mennem egyrészt, másrészt meg, ha van, az 1% tőled. És itt van. És tudod, hogy mikor kezdtem úgy érezni, hogy ebben lehet valami az influencer tüntetésen.
0: Aha.
2: Ott éreztem, hogy ez borulhat.
0: Uh-huh. Hát ez a te utad. Your way. Nem gratulálok, hanem értem. Tök jó.
2: Köszi. Ciao.
0: Én is.
1: Hello.
0: Hello. Hát és vannak, mondom, olyanok, akik ilyen főkolomposok, és azokat viszont hát nem is könyörtelenül, hanem könyörülettel, normálisan a római jog szerint végig kell tolni. Tehát, és ráadásul tehetségesen, ahogy amilyen tehetséggel ihletetten bla bla bla végig lehetett tolni ezt a két évet, most legalább ilyen tehetséggel és ihletetten. És ez annyira rendhagyó volt tényleg, hogy ez a kicsi-kicsi pici ország, ami ennyire felfuvalkodott, és tényleg bot volt a küllők között, és mindenki tudta a nevét, az most példát mutat a világnak. És vannak jó példák, vannak rossz példák, de akkor most csinál. Én nekem van egy ötletem, itt dobtam be, legyen egy olyan csatorna a tévén, ahol ezeket a peleket közvetítik, meg az összefoglalókat. Csak figyelj, Amerikában is még mindegy, hagyj lássuk. Már akit érdekel, nekem nem lesz rá időm, de majd biztos lesz összefoglaló. Ahogy a síró rív, érted, ott látni, nem mondom a neveket, hogy Rogán Antalt, vagy nem tudom, miket.
1: Jó, csak ne legyen, tehát most értem, hogy jól megy, meg nagyot megy a Facebookon az, hogy végigmennek a karmelitán.
0: Az igen.
1: Ilyesmikán. Csak hogy nehogy telítődjenek az emberek, mielőtt a igazi számokérés lesz, és az van, hogy jó, most már ezt hagyjuk, lépjünk, most már volt elég, kiadtuk a dühünket, mert nem a dühöt kell kiadni, hanem a következő erre fogékony generációkat kell elrettenteni attól, hogy ennek ára van.
0: Igen,
1: vagy hát megtanítani nekik, hogy ára van.
0: Igen. Ezt is tehetséggel kell csinálni szerintem, és jól, és tehát na mindegy, szép feladat, de ha meg tudták csinálni a németek annóban, meg a spanyolok annóban, meg gyakorolják, meg ott, ahol látjuk, hogy ahol aztán nem sikerül soha, és akkor most megint lehetne mondani egy csomó helyet és országot. Azt is tudjuk közben, hogy az emberek pláne, tehát nagyon-nagyon-nagyon formálhatóak és befolyásolhatóak, és azt is láttuk az elmúlt években, évtizedekben, hogy hogyan, és mondjuk képzeljük el, hogy most a jó király idézőjel bezárva, a jó nevében jó, az a cél, hogy jó. Tehát hogy nem az a feltétel, az a premissza, hogy az ember rossz, hogy az ember természet olyan, hogy szeret gyűlölni, ha fél, hogy nem erre építünk politikát és katedrálist és jelentés jövőt és blablabla, bla, bla, hanem pont fordítva. És akkor én szerintem ez egy, én erre tennék most, hogy ez lehet, hogy sikerül, biztos vagyok benne, hogy érdemes, sőt, kötelező megpróbálni.
2: Sziasztok!
1: Hi.
2: Norman S. Tolman vagyok, csak annyit szeretnék mondani, hogy hallgatok benneteket.
0: Édesapádat hogy hívták?
2: Norman S. Tolman apja, igen, igen.
0: Édesanyád volt a nomenklatúra?
2: Hogy én Széchenyi szakkollégista voltam, és a szekunders szégyen, ami szóval lett, az körülbelül 16 éve égett ránk, mert ennek a kollégiumnak az oszlopos tagja volt Rogán Tóni, uh-huh. és nem uh-huh. fogjátok elhinni, Kármán András is. Sőt, szobatársak voltak, és még ráadásul puszi pajtások. Ezt a fazon sikerült elárulni, és kidobni oda a piszkos fekete kampányba, mert semmi sem volt drága.
1: Hát szerintem rajkosok is tudnak mesélni. Rajkosok is tudnának mesélni, meg a bibósok.
2: Na ja, igen,
1: ott tudjátok, azért szerintem egyfelém.
2: Ez volt a jobb oldal, ugye azt mondták, hogy na hát még kicsit mások vagyunk. Hát nem sikerült. Remélem, hogy az új fiúk, meg az új lányok, és köszönjük a fiataloknak, akik kiszavazták ezt a kurva rendszert, hogy ők nem basszák el. Köszönménykedni tudunk. Nagyon egyetértek veletek, legyen egy külön csatorna, elszámoltatás, vagyonelkobdás, a bűnösök feleljenek. Én beszántanám úgy, ahogy van a köztévét, a közrádiót, legyen egy H1, H2, hiteleskedő, amit akarnak. Az én rádiót államosítanám, legyen végre egy rendes news rádió, értitek? És akkor tényleg próbáljunk egy jobb országot építeni, és ne ez az uszítás menjen, a gyűlölet.
0: És velünk mit csinálnál, tessék? Na, ómenka.
2: Nektek állami támogatást.
0: Tudod, mi van? Kérni. Nálunk nem kell. Mi azt mondjuk, hogy hagyjatok békén minket. Lehet, hogyha országos frekvenciával kínálnának meg minket ilyen kis tálcán, arra azt mondják, hogy no thanks.
2: Igen, hajrá.
1: Ja. Csáhú,
0: nem csak az, hogy egy szakkollégiumból ugyanazokat tanulják, és más következtetésre jutnak, jó, az a kicsi, ez az ország, és nagyon sűrű, tehát, hogy kiből mi lesz, meg ezek a pálfordulások, meg ezek a damaszkuszi utak, meg ez az ugyanabból a szobából az életutakat vizsgáljuk. Hát, nem tudom, én szerintem azért ez a hazám, nem csak azért, mert be lehet köpni a Dunába valamelyik hídról minden reggel, hanem azért, hogy látod ezeket, és érted ezt a, érted, értelmezed egy családon belül is, srácok, hát gondoljatok bele. Hogy ugyanazt, ugyanazt nyomod
1: na,
0: az egyik gyerekednek,
1: a másik gyerekednek, családi,
0: a harmadik gyerekednek, és tök más, nem tök, de más milyenek lesznek. Aztán az pedig ugyanazt kapták. Meg a nagy családiban, amikor látod, hogy ugyanez a családfa, meg ez a genetika, meg ez a kulturális dolog, ami itt van, hogy az más mindenki. De hát az ilyenkor a család az család, ugye? Mert nem csak a család, hanem a barátok. Tehát volt bár olyan, meg most is hallottam egy történetet, ami egy fiatal fiúról szól, egy nagyon-nagyon szoros baráti és különben alkotói közegnek az egyik eleme, aki így szemmel láthatólag csúszott bele a rosszba sok időn keresztül, pia, drog, stb., és aztán elkövetett egy adott ponton valamit, és ott mindenki mélyen vizsgálja a felelősségét, hogy na de hát ez évek óta történik, és hogy tettünk eleget azért, hogy ne történjen, ugyanez. Tehát azt hiszem, hogy az őszinteségen a másik nagyon jó dolog, próbáljátok ki, az önismeret. Ha van önismeret...
1: Hát az kemény út.
0: Ha van önismeret, nem kell mindenki mellé egy fekvőrendőr, meg egy pszichológus, de higgyétek el, dumáljátok sokat barátotokkal, csajotokkal, pasitokkal, szüleitekkel. Forduljatok pszichológushoz, csináljátok, amit akartok különben, de ha van önismeret, akkor sokkal előrébb tudunk jutni.
1: Akkor megvezetni se lehet, nem lesz senki ideológia szédelgő, nem csapja be magát, és hogyha magadat nem csapod be, akkor másokat se és téged se lehet.
0: Nem szerintem lehet átverni.
1: Igen, ez a fontos. Igen, de annyira szép volt.
0: Szép?
1: Na igen, ez a gondolat a végére.
0: Na, hát akkor figyeljetek.
1: Mindenkinek kiadtuk
0: a házi áldásra. Megvan a házi feladat, rettenetesen sokat pofáztam. Örülök, hogy kinyitják az ügynök aktákat, még akkor is, ha üresek. Mert ez is végül, 35 évig ültek rajtuk ezek a kecik. És most meg kinyitják. Nyissátok ki a 70. évfordulón, október 23-án, így szimbolikusan nyissatok ki a ügynök aktát, legyen ráírva az, hogy Cseheti, még elolvashatom a jelentéseket. Tudom, hogy az már nincs benne. És aztán utána megyünk előre. Senkit nem érdekel már, és sokkal jobban érdekel az, hogy ki mit terjesztett rólam.
3: Tilos Rádió alapító, aki ellenzéki tüntetéseket szervezett, nehogy már ami pénzen kimenjen Japánba.
1: Japán.
3: Hogy? Hát ne bassza már meg a...
0: Ez ment.
1: Remélem nem kell majd híreket se szolgáltatnunk, hogyha lesz új médiatörvény. És remélem, hogy felszabadítják a frekvenciákat, és lesz könnyebben juthat bárki frekvenciához, és nem lesz mindig ekkora földön csúszás, hogy valaki megkapja, és remélem, hogy
0: az egyetlen magyar független rádió végül megkapja az országos frekvenciáját.
1: Na, erről a következő adásban fogunk beszélni. Magáról azt hirdeti a Klubrádió, hogy ő tulajdonképpen közszolgálati volt 16 éven keresztül, habár ez nem volt feladata. A közszolgálatiság fogalmát fogjuk boncolgatni következő adásomban szándékom szerint.
0: Kivel?
1: Velem.
0: Kit hívjunk be?
1: Velem!
0: Mars Janikor, kit hívjunk be? Hívjunk már be valakit. Egy okos nem. Veled fogunk boncolgatni.
1: Nem tudom, ez engem most foglalkoztat, mert most nagyon sokat fogunk hallani arról, hogy mi az állami feladat, igen, amit valaki ellátott sokáig ingyen, de most már öntsék le pénzzel végre, igen, vagy elismeréssel. És például a klubrádiósok közszolgálatot végzünk mióta.
0: Nómenka is nekünk elég állami
1: keveset,
0: támogatást
1: kíván. Elég keveset beszélgettek mondjuk ellenzéki, vagy hát, na mindegy, más a tartalma annak, mint hogy a haverok beszélgetnek, meg ugye az, arra is emlékszünk még, amikor a Gyurcsány elvitte a pártkasszát, akkor kilépett az MSZP-ből. Hát nem, amikor az élet, tudod.
0: A Puhlaci hozta, te nem a Gyurcsány.
1: De amikor elvitte a Táncsics alapítványt, akkor annak a legnagyobb támogatottja a Klubrádió volt, ami segített fölépíteni a DK-t. Köszönjük szépen a független magyar sajtónak, aki közszolgáltat végzett. Nem felejtünk.
0: Nyugati gyerekek. Fény, nyugati fény, nyugati fény, nyugati fény, vizet áraz.
1: Igen, a Balos Kuruc info.
0: Tessék.
1: Halló.
4: Sziasztok. A Németh Zsolt is Széchen is volt. A Kósa, meg a Hernádi, meg Rajkos.
1: Igen.
4: De ezért telefonáltam, mert azért van mire büszkének.
1: Meg a Rudi Zoli is.
4: Igen. Például a Minek kollega, ő meg szintén Széchen is volt, de rá nagyon büszkék vagyunk. Uh-huh. Hanem, hogy azt remélem, hogy az új kormány elhozza végre azt a szabadságfokot, hogy a DAB, tehát az a Digital Audio Processing rádiózás, az elterjedt végre Magyarországon.
1: Igen.
4: Mert egyértelmű, hogy ezek a szemetek azért nem engedték, mert ez a szabadságfokot nagyon megemelte volna.
1: Pontosan. Pontosan ott nincsen frekvenciagazdálkodás, szűkösség ilyenek, és szűken kell tartani.
0: De most én azt mondom neked is, Ápolóka, hogy ne fukarkodjál a rohadt jó ötleteiddel, tessék mindent fölírni, még semmi nem lesz elfelejtve, és mindent tessék a saját csatornáidon eljuttatni a megfelelő helyekre, a Kádár titkárságra, vagy valami, tehát hogy tényleg most minden, most áradjon az ötlet, a gondolat, biztos van sok jó, biztos van sok nem rossz.
4: Én már írom. Két levél papírom van, két borítékom. Egyikben a feljelentéseket írom, másikban az ötleteket.
0: Ege.
4: Jó.
0: Jó, oké, jól van. Jó viccet kaptuk.
4: Kérnék választ, hogy igaz, hogy a maratonra belépő 5000 lesz?
0: Remélem 5. Neked 6. Isten áldjon, szia.
4: Akkor kevés hallgatom, hogy fogunk találkozni.
1: Okay. Nem baj.
0: Oké, okay. Hello.
1: Sziasztok. Majd lesz olyan, mint a szigeten, hogy előtte igen. Ülnek a punkok, és nem mennek be, hanem csak ott isznak meg kéregetnek. Lehet, hogy lesz, hogy ilyen.
0: Virítsd a lóvét, az árverést azt Dobman fogja tartani, egy szoborfejjel fog dekázgatni, és azt fogja mondani, vadhajtások, köszönjük szépen, megtisztelő
1: szobakutyának ezt a csodálatos alkotást.
0: Állva műsort készíteni, sokkal jobb és sokkal egészségesebb jobb. Dolog. Csumi.
1: Igen, már is.
0: Hát persze, tegyél be nekik valami jó kis zenét, az az előbbi
1: Góbé kodálmódszeres programajánlónk, aki akar velem találkozni, nem tudom, 15 ezer forintért,
0: wow.
1: akkor a szerdán ott leszek a Dürerben a Public Image Ltd. koncerten.
0: Tényleg?
1: Aha, de elfogyott aztán az összes egy. Ticketswap-en biztos lehet kapni. Megnézzük, hogy bírja az öreg.
0: Zsillettpengét ne hozzatok.
1: Ciao.

35 éves a tilos. Tegyél hozzá egyet, hogy jövőre meglegyen a 36. Neked csak 1%. Kedvenc rádiódnak viszont ez a jövő. A világ legszebb számsora következik. 18-00-24-54. Köszönjük, drága hallgató! Jó,

0: Takács Attila entomológus új majlepkefajt fedezett fel Magyarországon. A törpezanos zsákos moly lárvái kizárólag a buglyos törpezanos levelein élnek, és jellegzetes levélpáncélt építenek, amelyben áttelennek. Számolt be róla a Jupit. A fajt integratív taxonómiával sikerült azonosítani. DNS vizsgálat alapján szinte tökéletesen egyezett egy dél-olasz rokonfajjal, ám az ivarszervek morfológiai különbségeket mutattak, ami két külön fajt igazolt. A felfedezés bizonyítja, hogy a hagyományos morfológiai vizsgálatok ma is nélkülözhetetlenek. A törpezanos zsákos moly egyelőre csak a Pannon biogeográfiai régióban ismert, hazánkban mintegy 12 lelőhelyét azonosították. Élőhelye veszélyeztetett. Ahol a legeltetés elpusztítja a tápnövényt, ott a moly sem marad meg.
1: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbeszt krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
3: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, kedves hallgatók! Elkezdjük a Drágám, hol a vacsorám mai 2026. május 13-a adását itt a Tilos Rádión, de előtte még gyorsan egy társadalmi célú felhívást osztanék meg veletek. Még van néhány napotok rendelkezni a személyi jövedelemadótok 1%-áról, és nagyon örülnénk, hogyha a Tilos Rádió számára ajánlanátok ezt föl. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-41. Köszönjük mindenkinek, hogy meghallgattátok ezt a társadalmi célú felhívást. Én Noémi vagyok, a mai adást Szelektorka készíti velem, talán, aki meg fog szólalni, vagy nem, de minden esetre ő keveri a zenét. És kicsit megkésve anyák napja után... De az anyaság szellemében fogunk beszélgetni anyasságról, költészetről, költőanyákról, anyákról a költészetben a mai három vendégemmel. Itt van velem a stúdióban Borda Réka, író, költő, újságíró és dizájnteoretikus. Kali Ágnes, szintén költő, dramaturg, illetve nem mondom meg feminista alkotói kollektíva tagja, és Urbán Andrea, tanár, szerkesztő, a Debreceni Egyetem Irodalom, Kultúra és Nyelvtudományok doktori iskola hallgatója. Sziasztok, nagyon köszönjük, hogy elvállaltátok ezt a mai adás felkérést. Köszönöm. És akkor bemutatkoztok röviden, hogy mit is jelentenek ezek a szavak, amiket most felolvastam.

0: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Én Urbán Andrea vagyok, és ahogy elhangzott, doktorandusz hallgató vagyok a Debreceni Egyetemen, jelenleg harmadéves, és a disszertációmat Takács Zsuzsa költészetére fókuszáltan írom, és ebből a szempontból érkezem a témához, tehát én előbb egy életművet választottam. És jelenleg úgy néz ki, hogy a disszertációm kizárólag Takács Zsuzsának a szülés-születés verseire fókuszál, tehát azok a szövegei, amelyekben valamilyen szempontból megjelenik akár a szülőanyának a perspektívája, vagy éppen a magzat, a gyermek perspektívája, és ebből kiindultam, szélesebben is elkezdtem foglalkozni a témával, szóval kritikusként elemzek akár olyan belsős köteteket, amelyek feldolgozzák ezt a témát, illetve van egy Instagram oldalam is, ahol könyvajállókkal készülök, és
1: elárulhatod, hogy ennek milyen
0: neve. Ennek a neve született versek, és hát tudományos szempontokat is behozok, de rengeteg könyvajánló van, illetve külön verseket is megosztok a témában.
2: Köszi.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Én Kali Ágnes vagyok. Hát nem tudom a költőt, azt nem tudom, hogy hogyan tudom elmagyarázni, mármint hogy a nehéz szavak, de azt tudom talán a legkevésbé definiálni. Írok verseket, megjelent két kötetem magyar nyelven, az Ópia és a megvakult angyalok, meg egy románul, mivel erdélyi vagyok, és románul is, vagyis hogy a román irodalmi élet is érdekel, meg a színház is, a dramaturgságra rátérve, rendezőkkel dolgoztam együtt sokat, és leginkább kőszínházi előadásokban voltam dramaturg. A nem mondom meg, az pedig egy feminista alkotói kollektív, aminek a tagja vagyok, és most már 3 éve foglaljuk vissza a színpadot a férfiaktól, ahol érjük, és írók, költők, zenészek, képzőművészek dolgozunk együtt a szép fényes jövőért.
1: Sziasztok, én Bordalék vagyok, én maradtam ki itt a sorból eddig, és én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Valahogy úgy kezdeném, hogy nekem, tehát általán úgy szokták magukat definiálni az emberek, hogy költő-író, tehát az író szokott a költőség után lenni, nálam viszont mindig előrébb van, mert én inkább írónak tartom magam, én sokkal több prózát írok, mint verset, annak ellenére, hogy versekkel kezdtem. Nekem is jelent már meg egy verses kötetem, illetve pár éve egy kis regényem, és nem olyan rég egy mesekönyvem. Tehát a költőség végül is ott van még mindig, de ezt nem szoktam előrevenni. És hát, hogyha az újságírót, mint egy ilyen fogalmat kellene valahogy definiálni, akkor lényegében a publicisztikától elkezdve az interjúkon át nagyon-nagyon sok mindent írok a mindennapokban, a fő témám egyébként pont a feminizmus, feminista témák, a nőkkel kapcsolatos témák, és glossy magazinokba is szoktam írni, aminek olyan szempontból szoktam örülni, hogy egy kicsit tágabb közönségnek el lehet vinni a nőket érintő problémákat. Viszont most pont parkol egy, nem mondom meg, nem mondhatom ki, de hogy parkol egy cikkem az anyasságirodalomról, ami kifejezetten közelkritikus. Tehát, hogy ez így az újságíróság, és akkor a dizájnteoretikust hagytam a végére, ami általában a legködösebb fogalom mindenkinek. Én is doktoranda vagyok, én a MOMÉN fogom jövőre megvédeni a disszertációmat, és a dizájn, mint tudomány, illetve az irodalomtudomány meccéspontjait kutatom, illetve tanítom is a dizájnelméletet, illetve a feminista dizájnt, hogyha pontosabbak akarunk lenni, és ha így röviden elmondanám, most valószínűleg mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy miért beszélek a dizájnról, amikor ez egy luxus dolog, egyáltalán nem egy luxus dolog, minden, ami körülvesz minket, az dizájn, és az urbánus tervezés is, ami egyébként sokszor a nők ellen dolgozik, az is kifejezetten egy dizájnelméleti probléma, és engem ez is kifejezetten érdekel a kutatási területemen.
2: Fú, erre egy egész külön adást fel lehetne hozni, igazán. Ezt igen. Fölírom magamnak. Bocsánat, hogy ez egy ilyen nagyon... Hirtelen belekérdezek ebbe, de melyikötöknek van gyereke? Csak hogy az anyaság részt ezt esetleg el tudjuk még helyezni hozzá.
3: Nekem van egy 2 éves kisfiam, ugye 2,5.
1: Nekem pedig egy 1,5 éves kislányom.
0: Nekem még nincsen gyerekem, viszont a körülöttem élők, nagyon sok barátnőmnek van például kisgyereke, szóval így közvetlen kapcsolatban vagyok anyákkal.
2: Köszi. Ezt részben azért akartam csak kérdezni, mert hogy ezek az emberek fejében szerintem vannak ilyen nagyon dobozokba zárt identitások, hogy az ember költő, és egyébként ha azt mondom, hogy költő, ez kicsit olyan, mint hogy amikor megkérdezik a gyereket, hogy rajzoljanak orvost, akkor rajzolnak egy pasit, és hogyha megkérdezik, hogy rajzoljanak egy ápolónőt, akkor rajzolnak egy nőt. Hogyha költőt kell rajzolni, akkor gyerintem egy bajszos pasost rajzolnának. És ehhez képest ugye itt vagytok, mint költő egyrészt, másrészt meg az anya is egy ilyen doboz, hogy gyakorlatilag a gyerekén keresztül van neki egy identitása, és többi az úgy elfelejtődik ilyenkor, hogy nektek hogyan alakult az, hogy a költő identitásotokat és az anya identitásotokat, vagy éppen az anyaság iránti érdeklődést, vagy ezt a létállapotot így elkezdtétek összekapcsolni a munkátokban?
1: Nekem évekkel ezelőtt már ez a folyamat elkezdődött, ugyanis én nagyon sokáig amiatt tartottam ellen a gyerekvállalásnak, mert az volt a teóriám, hogy íróként nem fér össze. Tehát az íróság nem fér össze az anyasággal, és hogy biztos, hogy el fogok tűnni a süllyesztőben, hogyha anya leszek. Illetve azok a társadalmi elvárások, amiket egyébként a saját édesanyám felé is láttam, viszont ő ugye nem volt kritikus ezekkel kapcsolatban, azok kifejezetten elijesztettek ettől az egész szereptől, és egyébként most, hogy anya lettem, azt látom, hogy tényleg borzalmas ez a skatúja, nagyon-nagyon nehéz ellene küzdeni, nem csak íróként, hanem mint nőként, vagy emberként, kicsi közegben és egyébként tágabb társadalmi közegben is. Viszont amit tök érdekes, vagy nekem egy tök nagy tanulás volt, hogy én mindig úgy voltam vele, hogyha én édesanya leszek, akkor biztos, hogy semmilyen fórumon nem fogom tematizálni azt íróként, hogy én édesanya vagyok, mert ki nem állom azt, amikor az édesanya szerzőktől mindig megkérdezik, hogy hol hagyták a gyereket, hány éves a gyerek, hogy tudott egyáltalán eljönni felolvasni, stb. Férfi szerzőktől ilyet nem igazán szoktak kérdezni, hanem az az X kérdés az mindig pluszban a saját életművükre, munkásságukra irányul, tehát én azt gondolom, hogy ez kifejezetten problematikus. Viszont úgy, hogy anya lettem, elkerülhetetlenné vált az, hogy az anyaság, illetve akár még már a várandóság, mint téma bekerüljön a látókörömbe, és azt is gondolom mai fejemmel már, hogy egy elképesztően értékes téma az anyaság és a várandóság, és gond lenne, hogyha aláfeküdnék ez most csúnyán hangzik a patriarhális, igen, ez külön egy fura mondatkezdés volt, de hogy a patriarhális irodalmi hagyományoknak, hogy már pedig erről ne beszéljünk, hanem maradjunk. Ha most az íróságot nézem a családregényeknél és a történelmi regényeknél, a férfiak nagy történeteinél, igenis a mi történetünk is ugyanolyan fontos, mint az övék, tehát hogy nem véletlen, hogy én most elvállaltam ezt a lehetőséget, hogy itt vagyok, mert igenis azt gondolom, hogy valahogy egy aktivista dolog is elkezdeni tematizálni íróként azt, hogy anya vagyok, és igenis lehet írni az anyaságról, és ugyanolyan értékes az anyaságirodalom, mint a bármilyen másik irodalom.
3: Abszolút tudok Rékához csatlakozni. Így az identitás képzésben így... Hát azt hiszem, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, valószínűleg a költőség köré sem szerveztem az identitásomat. Nem tudom, lehet, hogy ezekben a dolgokban ugyanúgy, ahogy a gyerekvállalásban, meg mindenben így később érkezett meg belém egy tudatosság, vagy hogy így nálunk nem az volt, hogy én így ezt előre tudtam, hogy milyen anya szeretnék lenni, vagy milyen nem. Sokkal inkább így mentem a flow-val, és így időközben alakultak ki ezek a dolgok. Szóval, hogy így nem érzem azt, hogy az anyaság, vagy a költőség annyira így meghatározna az identitásomat, hogy így a nevem után azt, hogyha nem be kell mutatkoznom egy ilyen interjúba, azt mondanám, hogy költő vagyok, vagy anya vagyok, így vagyok, és ez így nekem jó, és minden minden, ami ebbe belefér, de az biztos, és ahogy már én is várandósan éreztem azt, hogy én ezt vissza akarom foglalni, és ezt erről beszélni akarok, mert nagyon hamar világossá vált számomra, egyrészt pont ezek a felkészületlenségemből fakadóan, hogy milyen tabuk vannak, milyen elhallgatások vannak, mikről nem beszélünk, akár az irodalom mikről nem beszél, hogy nem tudom, a terhes felkészítő könyvek mondataiban kell fürdőzön leginkább egy várandós anya, hogyha valamit meg akar tudni, mert hogy így szép irodalom abszolút nincsen fenntart, vagy van, csak hogy így nem jut el hozzánk, és akkor ez így valahogy kialakult, meg ezt eldöntöttem, hogy én ezt így akarom hangoztatni, én hangosan akarok erről beszélni, vissza akarom foglalni, és még csak azért is ott akarok lenni mindenhol. Ha kell, akkor irodalmi eseményen, ami érdekel engem, a gyerekemmel, aki mondjuk lehet zavar 3-4 embert, de ne zavarjon, mert engem is zavar, amikor, mit tudom én, egy irodalmi esemény után férfiak jönnek, és fröccsöket akarnak fizetni. Na, hát az sokkal kártékonyabb, mint egy gyerek, aki néha felordít, hogy hol a cica, vagy valami. Szóval igen, az biztos, hogy egy ilyen hihetetlen erőt merítek az anyaságból, ami akár így nem tudom így az aktivizmusomba, meg a költészetembe és a mindennapjaimba is érezhető.
2: Adi, neked hogy jönt ez?
0: Igen, az én helyzetem egy kicsit más. Igen, így van, viszont tehát én alapvetően a témához nem tudatosan érkeztem meg, hanem előbb volt meg az, hogy egy adott költőnek az életművével foglalkozom. Egyébként, amikor jelentkeztem a képzésre, akkor egy sokkal tágabb témám volt az együttérzés, illetve a részvétel alakzatait a Kázsuzsa költészetében, és be kellett látnom, hogy ez rendkívül tág, és nem félne, nincs annyi betű, amit le tudnék írni ezzel kapcsolatban, úgyhogy leszűkült a születés megjelenítésére, és ez teljesen organikusan történt, tehát olvastam az életművet, és volt egy ciklusa a költőnek, ami nagyon megfogott. Ez egyébként a Július ciklus, ami a Búcsúzás részletei című kötetben található meg, ez 1976-ban jelent meg, és akkor ennek kapcsán kezdtem el foglalkozni tágabban is azzal, hogy hogyan jelenik meg az anyaság az irodalomban, és hát majd biztos beszélünk róla, de főként hiányokat találtam. És egyébként azt gondolom, hogy mi az a téma, amivel ne kéne mindenkinek foglalkoznia, ha erről beszélünk, akár az irodalmon belül, tehát vannak nagy témák, mint mondjuk a felnövés, a halál, és ilyen a születés is, tehát mindenkit foglalkoztat a saját szüleihez való viszony, a saját eredettörténete, és társadalmi szinten is, tehát amik példák elhangoztak, nagyon jól mutatja, hogy ez mindenkinek a feladata, mert ha mi magunk nem is gondolkodunk el azon, vagy hát érdemes elgondolkodni azon, hogy szülők leszünk, de hogy gyermeket vállalunk. Nekem ez például most egy aktuális kérdés, mert 27 éves vagyok, és nyilván foglalkoztat személyesen is ez a téma, és ezért is olvasok mondjuk ilyen műveket, de szerintem ezen mindenkinek érdemes elgondolkodnia, és ha ő maga nem is megy bele ebbe a témába, vagy úgy dönt esetleg, hogy nem vállal a gyereket, nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, vannak körülötte olyanok, akiket viszont nagyon is érint, legyen az egy családtag, ismerős, munkahelyen akár egy anyuka, aki elmegy szülési szabadságra, tehát hogy ezek mindannyiunkat érintő kérdések, úgy gondolom.
2: Esetedben miért pont a Kárzsuzsa?
0: Hát igen, írtam egy TDK dolgozatot a költészetéről, amihez pedig egy konferencián keresztül jutottam el, tehát ezek is véletlenek sorozata volt. Alapvetően egyébként mindig is a kortárs irodalom foglalkoztatott a kortárs költészet. Már az egyetem, nem is tudom, másodévén elkezdtem líra kritikákat írni, és akkor így lépésről lépésre eljutottam Takács Zsuzsához.
2: Itt elhangzott egy pár kulcs szó már a anyaság ábrázolásával, a megjelenítésével, hiányával kapcsolatban így általában az irodalmi kánonban az egyik ilyen volt a tabu, a másik dolgokat elfelejtettem, de azt akartam kérdezni így alapvetően, hogy egyrészt mennyire érzitek azt, hogy ez így hiánycikk kvázi akár a kortárs, de főleg akár a klasszikus irodalmi kánonban, hogy mennyire jelennek meg akár női hangból sincsen túl sok, de hogy kifejezetten ezek az élmények mennyire hiányoznak, illetve amit te mondtál, Ági, hogy a szülésfelkészítő könyveket olvasgatják a terhes anyák, hogy van egy ilyen, sokszor egy ilyen elképzelés ezekről a témákról, hogy hát olvassa az, akit éppen aktuálisan érint, és ugyan, amit mondtál, az is erre reflektál, hogy az embernek a környezetében úgy is lesz valaki, akit érint, tehát hogy érdemes egy kicsit túllépünk magunkon, de hogy mennyire képes a közeg túllépni azon, hogy ez annak szól, akit ez éppen aktuálisan érint, olvassák az anyaverseket az anyák, és amúgy meg más nem kíváncsi az ilyen intim dolgokra, vagy bármi ilyesmi, ezzel mennyire találkoztatok?
3: Hát amúgy pont a szülés felkészítő könyvek kapcsán, hogy olvassa, akit érint, azt gondolom, hogy jelenleg egy olyan rendszerben élünk, ahol egy nő úgy indul például szülni, minthogyha egy harcba menne, szóval, hogy így azért is olvassa ezeket a könyveket, mert hogyha mondjuk nem táraz be még 5 ilyen könyvből, akkor arra ébred a szülő, szóval, hogy olyan dolgok történnek vele, amihez hát egy nem adott engedélyt, hát kettő pedig egy életre, nem tudom, egy életre szóló traumát tudnak okozni. Szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy így, nem tudom, így mindenkinek kötelessége az, hogy egyrészt segítse a nőket ennek az edukálásban, kettő pedig, hogy így tudjon ott lenni, és fogja a kezét egy másik nőnek, amikor egy ilyen helyzetbe kerül. Ez így a szülésfelkészítő könyvekhez, mert tényleg így úgy tekintek rájuk, mint valamilyen hogyan menj harcba könyv kb. A mai szülészeti rendszerben. A másik, hogy olvassa csak az anyaverseket az, aki anya, hogy jó, de amúgy például az irodalom, meg akár a magyar, meg a világirodalom tele van anyákkal, csak mondjuk így férfiak által írt anyákkal, és hirtelen, amikor végigolvasunk egy 600 oldalas könyvet arról, hogy szegény írónak milyen nehéz élete volt, mert az anyukája mást is szeretett volna csinálni azon kívül, hogy őt neveli, az valahogy nem válik anyairodalommá, és akkor az nem arról van szó, közben 600 oldalon keresztül egy szegény fiú, elveszett fiú történeteit olvassuk, hogy azért gonosz, mert rossz volt az anyukájával a viszony, de hogy az meg nem ebbe a skatujába van. Ellenben, hogyha egy nő ír az ő anyaságáról, vagy akár nagyon sokszor az anyával való viszonyba, az egyből már ponyva, egyből már az anyairodalom, az anyairodalom része. Szóval, hogy inkább az a baj, hogy így beszűkít ez a téma, és ez egy olyan kategória, ahova soha nem kerülnek be azok a férfiak, akik amúgy így le is uralják a terepet, de ahova ezek a férfiak inkább így száműzik azokat a nőket, és azokat a témákat, amikben nem ők jönnek ki győztesül, vagy vesztesül, amiért sajnálni lehet őket.
1: Amúgy én húznék egy határvonalat az anyákhoz szóló irodalom, és az anyasságról szóló irodalom között, mert ezt amúgy én is megfigyeltem abszolút, hogy akár csak, hogyha József Attila mamáját nézzük, hogy ez egy úgy tök szép vers, de az is azért egy pátosz valahol, egy ilyen kicsit egy ilyen Mária púzba, vagy szintre emeli az anyját, és nagyon sok anyaversnél ez tökre megfigyelhető, tehát egy ilyen elérhetetlen anyakép, egy szomorú vagyok, mert nem tudom, anyám ilyen, vagy nincs ott van, vagy bármi. Illetve egyébként igen, és akkor szerintem amúgy, aki anyasságról ír, az már egy másféle irodalom, vagy én azt más kategóriába sorolnám. És nem véletlen az, hogy szerintem pont emiatt beszélünk még kevésbé róluk, mert mondjuk egy mamát, vagy egy férfi szerző által írt anyához szóló verset, mondjuk egy anyák napján előbb fogunk meghallgatni, mint egy nőnek a szövegét, aki a saját anyaságáról, vagy a gyerekéhez való viszonyáról ír, ami iszonyatosan bosszantó. Illetve még visszakanyarodnék kicsit a szülés felkészítő könyvekhez, hogy nekem a várandóság alatt volt egy ilyen elképesztő arcon ütő élményem, hogy egy ponton egyszerűen becsípődött a hátam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hát így nem, nincs elég pénzem arra, hogy most elmenjek egy profi gyógytornászhoz, egy online ilyen várandós tanfolyamot vásároltam meg, és gondoltam, hogy akkor ez így tök jól segít majd így kiszedni ezt a becsípődést a hátamban, és elkezdődött, vagy elindítottam a videót, és egy plüsssel kellett tornázni, és ilyen iszonyatosan ilyen gyermeki volt a nyelve az oktatónak, tehát hogy annyira gyerek szerepbe rakott, ahogy egyébként a társadalom teszi a nőkkel, és főleg az anyákkal egyébként, meg ez a lurkó, pocaklakó, nem tudom, micsoda. És hogy főleg, tehát hogy azt éreztem, hogy miért nem vehetnék fel egy nádas kötetet, vagy egy Takár Zsuzsa kötetet, miért kell nekem egy plüsssel tornáznom, és amúgy a szülésfelkészítő könyveknél sokszor ezt érzem, hogy nagyon ez a, nagyon próbál ilyen túl spirituális, ilyen túl ilyen lágy lenni, ami valahol szép, tehát mondjuk irodalomban ez különösen szép, hogy a női nyelvnek ez a hagyománya, de valahogy mégis hiányzik sokszor ez a brutalitása annak, hogy amúgy szülni fogsz, és az anyaság milyen, hát hogy ez, bocsánat, de kurvára nem, semmi vattacukor nincs az egészben, csak vér és verejték és sírás, tehát hogy csak még ennyi.
0: Én nagyon egyetértek azzal, amit mondtál, Réka. Egyébként tudományos szövegekben már igyekszünk arra, vagy olvastam már ilyen tanulmányt, hogy elválasszuk azt, amikor a gyermek ír az édesanyjáról, és hogy milyenképpen van, ezt mondjuk nevezzük anyaversnek, vagy anyaregénynek, és én is használtam például már ezt, amikor az anya perspektívája jelenik meg, az az anyaságvers, vagy anyaregény, anyaságregény, úgyhogy erre vannak törekvések, mert azért érezhető különbség. Amit mondtál, meg szerintem az irodalomban is leképeződik, tehát egyrészt a szülésfelkészítő könyvek, vagy az anyaság gyakorlati oldalával foglalkozó könyvek egy külön kis szigetet képeznek, de ugyanígy a gyerekirodalomról is elmondható, tehát érdekes, hogy ezek így kiválnak, és egy ilyen kis szigetet képeznek. Szóval kevés az átjárás.
1: Igen, meg csak hogy erre csak egy rövid rácsatlakozás, hogy a Nyári Krisztiánnak volt az a top 10-es listája, hogy anyaság irodalom, és hogy csak férfi szerzőket gyűjtött össze, viszont azóta volt egy újabb gyűjtése a legjobb gyermekirodalomról, és ott érdekes módon meg csak női szerzőket sikerült összegyűjtenie, és hogy ez mennyire szomorú, hogy a gyerekirodalomban került igazán előtérbe a női szerző nála is, meg egyébként az irodalmi közegben is. Csak egy zárójeles dolog.
3: Igen, amúgy Nyári Krisztián kapcsán, amikor én például megláttam azt a 10-es listáját, akkor utána a Facebookon volt egy ilyen call-outom, szóval, hogy így kihívtam a hóra Nyári Krisztián, és hogy ilyen egészen lelombozó volt, hogy nem csak én, sokan így érveltek amellett, ami amúgy tényleg egy egyszerű tény, hogy így síralmas az, hogy létrejön egy top 10-es lista az anyaregényekről, és egyetlen női szerző sincs, szóval, hogy ezen nincs amit magyarázni, de hogy magyaráztak, és hogy így semmi a belátásnak semmi jele, vagy annak, hogy hibáztam volna, hanem nem tudom, mondva csinált, kifogásokat keresett, szóval, hogy így én sokszor azt látom, hogy így belátás sincsen, vagy hogy így abszolút így nem akarnak túllépni a magukon és az igaznak itt pozíciójukon azok az emberek, akik mondjuk így fenntartják ezt a rendszert.
2: Én ennek, bocsánat, csak nem tudtam ennek a létezéséről, és most egy kicsit elkenődtem. De közben nem vagyok nagyon meglepve. Amit kérdezni akartam ezzel kapcsolatban, hogy ugye ketté választottátok a anyáról írt műveket, meg a saját anyaságról írt műveket. Anyáról írt művekből olyan, aminek nem férfi a szerzője, olyanokról így tudtok, vagy így mennyire létezik ez az irány, hogy akár nő a saját anyához való viszonyát dolgozza föl irodalmi műben.
0: Én amennyire tudom, például a memoriterek között főleg azok a szövegek szerepelnek, tehát így a tananyag szintjén, amit férfi írt. Én kettő művet emelnék ki, egyik a József Attila Mama című költemény, a másik Petőfi Sándor Füst Bement terv című költeménye. Szóval, de alapvetően én azt gondolom, hogy a kötelező olvasmányok terén alul reprezentáltak a női szerzők, vagy ami még fontosabb, hogy a női karakterek, tehát én személyesen is nyilván mindannyian tapasztaltuk, hogy nehéz azonosulni a feladott olvasmányokkal lánytanulóként. És ahogy készültem a beszélgetésre, rákerestem Google-on, hogy milyen ajánlások vannak esetleg ilyen témában anyáknapi cikkek esetében, és csak férfi szerzőktől voltak. Nyilván ezek populárisabb oldalak, de azért kíváncsiságból megnéztem.
1: Én sajnos, amikor így nem olyan rég utána néztem ennek, akkor mondjuk, hogyha kortársadalmat nézünk, akkor nagyon sok esetben gícsbe futottam bele. Tehát például a Szabó T. Annának rengeteg olyan verse van, ami hát egy ilyen egyértelműen amúgy anyák napjára írt, vagy legalábbis olyan célul, hogy akkor azt majd előadják anyák napján lehetőleg, mint egy kortárs verse, de én őszintén nem, tehát hogy az elmúlt mondjuk 30 évből, hogyha nagyon visszamegyek, akkor nem találok túl sok ilyen verset, most kifejezetten versről beszélek, viszont az elmúlt években azért elég nagy boomja volt ennek, ugye akár az Ági versei, a Kellei Eszter versei, de egyébként arra is felhívnám a figyelmet, hogy nem csak olyan szerzők írtak az elmúlt években anyaságról, akik már anyák, és ez baromi izgalmas, tehát hogy például a Vida Kamillának az új kötetében is vannak olyan szövegek, Kupiher Rebeka, aki vállalton egy queer szerző, queer kötetet adott ki, őnek is van olyan verse, ahol az anyaságot tematizálja, szóval, hogy az elmúlt évekből találunk, de a 20. századból én tehát nem vagyok irodalomtörténész, ezt be kell látnom, de hogy én nem nagyon tudok pozitív példákat egyébként nőtől.
3: Hát így az anyák napja kapcsán amúgy szerintem nem véletlen az, hogy csak ebbe futunk, vagy hogy azért így nem tudom. Talán egy kicsit jobb a helyzet a nőnappal, hogy talán egy kicsit több emberhez eljutott már az info, hogy így a nőnapon nem azért adunk virágot a nőnek, mert ő a szebbik nem, és ő tartja majd a hátát, de hogy az anyák napjával meg így folyamatosan azzal szembesülök, hogy kb. Így tényleg azért ünnepeljük ezeket az anyákat, mert hogy áldozatokat hoznak, és hogy ők az otthon sütő-főző madonnák, hogy abszolút még ebben a regiszterben van az egész ünnep, ami ilyen verseket igényel. Amúgy így költészet szempontjából nekem például egy ilyen nagyon nagy kedvencem az, ahogy Hervai Gizella ír az anyasságról, és hogy ő is egy olyan szerző, akinél még a gyereke születése előtt megtalálhatóak anyaversek. Amúgy ez izgalmas szerintem, vagy hogy ez is egy izgalmas dolog mondjuk kutatni ezeket, akár az ilyen előtte-utána dolgokat, mert amúgy így szerintem sokkal több szerzőt és sokkal több alkotót foglalkoztat ez a téma már mielőtt gyereket vállalna, most így nyilván azokat is, akiknek valamilyen okból nem lehet, de hogy ez egy ilyen releváns dolog az életünkben, csak hogy miért nem tematizáljuk ezeket, miért nyomjuk el, miért nem foglalkozunk ezekkel, hogyha nem tudom, így komolyan vehetőek akarunk maradni, akkor nem fogunk erről írni. Nekem az első kötetem kapcsán, amikor azt szerkesztettük, volt ilyen kritika, hogy írtam benne egy vetélésről, és utána egy ilyen anyasságvers is volt, és így felmerült ez a kritika, hogy biztos vagyok-e abba, hogy ezt az erős első kötetet ilyen mederbe akarom átvinni, hogy ilyen terhességről, meg hát nincs is gyerekem, hogy miért akarok erről írni. Szóval, hogy így szerintem így sokkal inkább létezik ez, mint amennyi teret engedünk neki, és ja, hát a Google találatoknál biztos nagyon hátul van az édesanyám mosogat, főz, és szeret engem szépen után.
0: Igen, bocsánat, még szeretnék ide csatlakozni. Nagyon érdekes, hogy ezt a tapasztalatot mondod így az első köteted, de Takács Zsuzsával pont ez történt. Egyébként interjúkban beszámol róla, hogy a debüt kötete, a Néma játék végén szerepel már egy ilyen típusú szöveg, és ő is kapott olyan visszajelzéseket, hogy lehet, hogy ezt a témát nem kellene erőltetni. Szintén akartam említeni Hervai Gizellát, szerintem ő a 20. századból egy kiváló példa, már csak azért is, mert az anyaságnak nem feltétlenül ezt a habos-babos oldalát, hanem egyébként a Mária hagyományra csatlakozva, tehát a Szűz Mária hagyományt újra dolgozva írja a szövegeit. Takács Zsuzsa is nyilván ajánlom. Egyébként szerzőknél én egy-egy szöveget szoktam találni, például mondjuk Székely Magdánál, vagy igen, szóval egy-két szöveg, ami az életműben feltűnik. Az egyik legkorábbi szerző, akinél ez a téma felmerül, Kafka Margit. Neki van a gyermekéhez írt néhány verse, és abban érdekes módon megjelenik egyébként az, hogy nincs mondjuk ideje magára, vagy nincs az írásra ideje, tehát reflektálnak erre a szövegek, viszont azok inkább ilyen dajka nyelven élt a gyermekhez címzett alkotások. Persze ezek régi művek.
1: És Szendre Júliának is van egyébként verse a fiához, de az is azért, tehát érződik ott a romantika időszaka, tehát azért az sem egy... Tehát nem érezzük az izzadságszagot mondjuk úgy ezen a versen.
2: Fú, egyébként lehet, hogyha gyerekként anyukám azt mondogatja nekem, hogy miattam nincs ideje magára, akkor kirohanok a világban. Én emlékszem, hogy ez az ilyen anyai önfeláldozás témában, hogy volt egy ilyen Kónz Zsuzsa szám, ami állandóan ment a Sláger Rádión, és az volt a referén, hogy úgy szeretném meghálálni, két kezemmel megszolgálni. Valami, amit adott az anyám, valami ilyesmi. És hogy én ettől teljesen rosszul voltam, hogy úristen, nekem mi minden kell még itt ledolgozni, és hogy egyébként egyrészt van ez az ilyen önfeláldozó anya koncepció, másrészt nem tudom, hogy ki mennyire érzi magára nézve kötelező érvényűnek azt, hogy bármiféle dologgal így hálával, szeretettel, gondoskodással, tisztelettel, odafigyeléssel, minőségi idővel, vagy bármi egyébbel tartozna az anyának. Másrészt meg ugye ez a jó magyar patriarchátus nagyon szereti az anyát, mint koncepciót, de van, ahogy az anya, mint személy, az ugye akkor így nem igazán jelenik meg. Ezt még egy kicsit most fűzzétek itt tovább röviden, de aztán majd egy kis szünet után azzal szeretném folytatni, hogy reagál a közeg, hogyha az anyaság valóságát így eléborítjuk.
1: Ez lesz Pandora szelencéje.
2: Igen.
3: Ja, én talán annyival kötném össze, hogy így... hogy én is valószínűleg hülyét kaptam volna, meg így borzalmas lenne belegondolni, hogy a kisfiamnak bármilyen ilyen élménye lenne, hogy így az anya folyton ezt akarja, de hogy így, akkor meg itt jön a társadalom szerepe, hogy ne hagyd egyedül azt az anyát, aki, tehát az egy szörnyű felállás, hogyha egy anya oda jut, hogy már csak a gyerekének tud panaszkodni.
2: Igen, senki más nem hallgatja
3: már. Igen, szóval, hogy így akkor jön be a társadalom feladata, hogy támogassa azt, ne váljon láthatatlanná.
1: Én csak röviden annyit fűznék ehhez, hogy azért akármennyire mondjuk, nem tudom, anyaként, vagy aki hallgatja ezt, valószínűleg aki hallgatja, azért elég feminista szemléletű, ugye emancipált nő, azért biztos ellentart mindenki a társadalmi elvárásoknak, annak, hogy szabad érezze magát attól, hogyha én időt szeretne, egyáltalán van olyan, hogy én időt, tehát, hogy vagy egy ilyen tök jogos dolog egyébként, hogy én szeretném a saját gondolataimat így hallani. Viszont azért én magamon ezt sokszor érzem, hogy akármennyire követem sokszor a saját elveimet, és azt mondom, hogy igen, én most elterveztem azt, hogy én ekkor el fogok menni, vagy én írni fogok, vagy nem tudom, azért ott van mindig az a kis hang a fejemben, hogy oké, de hogy akkor ettől sírli le a gyerekem, vagy tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos ördögi kör, és ettől érzem azt sokszor, hogy amúgy Magyarországon élünk, és itt nőttünk fel, mert egyszerűen olyan szinten így a csontjaimba ivódott ez a társadalmi hang, ez az ítélkezés, amit egyébként nem csak elképzelek, hanem hogy játszótéren, védőnőtől, buszon, mindig megkapok és hallok, ilyen teljesen nüansznyi dolgokban, hogy elviszem filorgégészhez a gyerekemet, és van egy icikit-pici kis kossza füle mögött, mert azt pont nem láttam, miközben fürdettük, és akkor, hogy hát édesanyja miért nem mossa a gyerekét, és akkor, hogy vagy mit csinál a helyet, hogy ellátna a gyerekét, és akkor így ugye rosszul érzi magát az ember, hogy de hát akkor ezek szerint nem kéne annyit mennem? Tehát, hogy röviden csak ez.
2: Ezt a telefont még felvesszük. Halló, hallgató!
4: Szervusz! Tehát azt akarom mondani, hogy azt mondta valaki közületek, hogy a konzsuzsa száma az, hogy úgy szeretném meghálni, az Kovács Kati, csak tudom, hogy nem lényeges.
2: Jaj, bocsánat!
4: Jó, csak úgy mondjam, ehhez dicsetek, tehát mégis, ha sokszor hallottak, gondolom, hogy jó, köszi, szia!
1: Én köszönjük szépen!
4: Szia!
2: Na hát, nem ragadt meg eléggé nekem a slágerrádió annak idején.
0: Pedig anyák napján rendszeresen le szokták játszani. Igen.
2: Akkor mi most játszunk valami mást, és a két zenei szünet után az anya húsvér személyi leendésével folytatjuk itt a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk is a drágám, hol a vacsorám mai április, nem április, május 13. adását a költészetről, anyaságról, költő anyákról, anyákról a költészetben, Borda Rékával, aki író, költő, újságíró, Kali Ágival, aki költő, dramaturg, és a Nem mondom meg feminista kollektíva tagja, és Urbán Andreával, aki pedig tanár, szerkesztő és a Debreceni Egyetem irodalomtudományi doktorandusza. Röviden. És ott tartottunk, hogy az irodalomban úgy általában, meg úgy az irodalmi kánonban, meg a magyar kommersz köztudatban az anya az inkább egy ilyen karakter, akit úgy felkenünk, szeretünk, de nem társítunk hozzá konkrét személyes élményeket, és főleg nem saját hangot, és ehhez képest ez az a hiány, amit a ti munkátok akármelyik vetülete igazából egy kicsit megpiszkálni, betölteni hivatott, és bocsánat, még ki mielőtt fölteszem a következő nagyobb ívű kérdést, de aztán lehet, hogy abból is az lesz. Föltűn nekem itt, Réka, hogy te néha használod az édesanya szót, az anya helyett, de általában olyankor, amikor így valakinek az anyákkal kapcsolatos állásfoglalására panaszkodsz, hogy ez az édesanya kifejezés versus anya, ez is így belesimul abba az ilyen karakter versus személy narratívába?
1: Jaj, ez érdekes. Egyébként én egy ilyen személyes okból szoktam rá erre, mert én anyámat anyukámnak szoktam nevezni, és egyszer rám szóltak, hogy ez nagyon gyerekes, és akkor az anyám viszont nekem az a saját anyámmal szemben ilyen túl durva, vagy ilyen nagyon rideg, és akkor így rászoktam az édesanyámra, és akkor ezért szoktam ezt használni, de tény, hogy amúgy más területen ezt nem kéne használnom, mert amúgy tény, hogy van egy ilyen...
0: Mert mondod, hogy nem kéne.
1: Hát, hogy szerintem amúgy az édesanyja sok esetben egyébként tud egy ilyen, hát ez is egy kicsit ilyen cukiskodó, nem? Hogy biztos édes, hogy ez egy ilyen nagyon, legalábbis irodalmi téren.
0: Aztán javítsatok ki.
1: De hogy néha azért én azt érzem, hogy ebben van valamilyen túlságosan kedveskedő dolog, legalábbis, hogyha mondjuk irodalomról beszélünk, mert... hogy valahogy elveszi a komolyságát pont annak, hogy anyákról beszélünk, és nem mindig édes az anya. Nagy csend, légy, vitatkozzatok velem.
2: Nem tudom, amúgy Székelyföldön nőttem fel, ott nagyon gyakori az, hogy édesanyának szólítják a gyerekeket. Én nagyon szeretem amúgy, én így, vagy így, szerintem nagyon szép, vagy nem tudom, nekem így nem jutott ez soha eszembe, és közben pedig értem, hogy mondjuk így cukiskodó lehet, de hogy így egyből arra gondoltam, hogy ez így egybe van, hogy édes anya, és hogy így mondjuk a gondoskodásnak, vagy ennek az anyaságnak egy nagyon fontos, nem tudom, kis szeglete az édesség, az a kedvesség, amit beleraksz. Ez nem kell egy ilyen kényszeres, vagy egy folyamatos valami, de hogy így része is van, és hogy így vegyük vissza, lehessen, hogy ne legyen attól, hogy mondjuk édes, ne egyből ez a pejoratív konnotáció jusson eszünkbe, hanem hogy hadd lehessek mondjuk édesanya, aki közben, nem tudom,
1: egy bedesz.
2: Bedesz. Nem akartam annyira azt mondani, hogy megváltja a világot, mert folyton akkor
1: igen.
2: Ja, ez jutott csak eszembe.
3: Igen, én ezzel egyébként nagyon egyetértek, nekem az édesanya szóról inkább a hagyomány jut eszembe, tehát hogy hagyományosan nevezzük így mondjuk a szülőket. Szerintem mondjuk ebben a kérdéskörben használni talán annyiból lehet problematikus, hogy nem mindenki édes szülő, tehát vannak nevelőszülők, örökbefogadott gyerekek, nagyon összetett viszonyok vannak, és talán az anyaszó az ugye tágabban felöleli mindezt.
4: Nekem az jutott eszembe ezzel kapcsolatosan, hogy szerintem az a fontos, hogy nektek milyen jó, tehát a gyereknek és az anyának, édesanyának milyen jó. Az én lányom 3 évesen váltott, és elkezdett bennünket a nevünkön szólítani, Andi és Feri. És hogy alapvetően az volt ebből az egészből az én kérdésem, hogy én nem éreztem a kettőnk közötti viszonynak a változását a mai napig, manapság 18 éves lassan. Viszont a környezetem nagyon sok kérdőjelet tett fel ehhez, hogy hogy így szólít engem a lányom. Illetve neki is volt olyan kérdőjele, hogy belenőtt ebbe, hogy ő másként hív bennünket, mint az általános édesanyja, anyukám, stb. És én ezzel úgy tudtam jól lenni, hogy én nem érzem a különbséget. Tehát, hogy nekem én ezzel teljesen jól vagyok.
0: Ez tök érdekes, hogy van egyébként szerintem pont ez az ilyen általános elképzelés az anyaságról, ami megképzi ezt az édesanyja szó használatot, mert nekem az a benyomásom, hogy mondjuk ilyen politikai kontextusban, vagy kulturális kontextusban, akkor mondanak édesanyját, amikor valami nagy gesztus van, hogy köszöntjük az édesanyákat anyák napján, meg nem tudom, és hogy egy ilyen pátosztású hozzá, hogy itt most nem csak nőkről beszélünk, akik szültek, hanem az édesanyákról beszélünk.
1: És jobban kifejted, amit akart. Tehát, hogy valami ilyesmit akartam mondani, hogy van azért ennek egy ilyen elhasznált, túlhasznált éle, de egyébként amit mondtatok, vagy mondtok, azzal meg teljesen egyetértek, hogy például, hogyha az én az anyámra használom, hogy édesanyja, vagy akár irodalomban használom, hogy édesanyja, az egyébként olyan szempontból meg tud nagyon is valid lenni, hogy azt a gondoskodás oldalát emelem ki az anyasságnak, ami egyébként akárhogy is te a vele járója. És bocsánat, hogy közbevágtam.
0: Ja, ne, nyugodtan. Ezt is nem bírom magamat tartani, én az anyámat Sanyának szólítom, ami az édesanyja rövidítése, és többen beszóltak nekem erre, hogy ez milyen tiszteletlen sutyódó.
1: Ez pedig, hogy ez a hagyomány nálatok, hogy ez így kialakult.
0: Anyám őrületesen akkor viccesnek találja. Néha Sándornak is, de ez nagyon ritka, vagy Ét Sándornak.
5: Nekem a kisfiam, ő most kezdett el így váltani, és én mindig így rettegtem, meg így nagyon óckodtam ettől az anyu, meg ezeknek, és most anyat lettem. És nem tudok váltani. Ezt így ugyanúgy, mint nálatok, így ő eldöntötte, és egyszer kimondta, és azóta így anyac vagyok, és kész.
1: Nagyon cuki.
0: Na, és akkor a súlyosabb része annak, amit kérdezni akartam, hogy amikor ti behozzátok ezt a témát, ugye, ami némileg tabusított, és nem nagyon jelenik meg mondjuk az általános irodalom oktatásban egyáltalán, amit láttuk a könyves blogokon, reklámokban és boltokban is egy kicsit kevésbé, hogy milyen a fogadtatása annak, hogy ti megjelentek egy irodalmi közegben azzal, hogy anyaságról akartok beszélni, és az anyaélményről akár. Mennyire így jelentek meg, mennyire becsempészitek, mennyire organikus része a többinek, és a saját anyaságotok mennyire faktoremben.
1: Hát én szerintem azért is mondtam ezt, hogy ez Pandora szerencéje, mert hát eléggé szerintem terhelt dolog anyaként felvállalni az irodalmi közegben azt, hogy nem csak, hogy anya vagy, hanem anyasságról is akarsz legfőképpen írni. És nem olyan rég volt egyébként egy számomra nagyon felháborító komment, ami iszonyatosan leírja az irodalmi közegnek a hozzáállását, szerintem az anyaság irodalomhoz, illetve az anyaírókhoz. Egy direkt teszem az egy idősebb férfi szerző, mert én azt gondolom, hogy azt a generációt nagyon jól jellemzi ez az attitűd. Ő kikelt egy az Okapi Pressnél nemrég megjelent kötet ellen, legalábbis annak egyik verse ellen, ami kifejezetten anyaságról szóló kötet.
0: Ez a pályázat nyertes, vagy ez egy
1: ez
0: másik?
1: Ez a Simon Mártonnak a kiadója, és a
0: csak hogy maga kimondhatom,
1: Garam Nagy Katának a kötete. És hát lényegében ő amellett, hogy esztétikailag lehúzta teljesen azt a verset, ami most ez erről lehetne hosszas vitát folytatni, hogy ez tényleg egy jó verse vagy nem, minden mellett az egész témát, hogy anyaság irodalom, illetve az anya írókat kritizálta, egész konkrétan olyat mondott, hogy miért gondolják azt ezek a nagy anyaírók, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. És hogy ez nem először hallom, és iszonyatosan kinyílt a bicska a zsebemben, nem vetlenül megírtam azt a cikket, amiről az adás elején beszéltem, mert ez szerintem iszonyatosan jól jellemzi a férfi szerzőknek a hozzáállását, vagy általában az irodalom hozzáállását ez a témához, hogy csak azért, mert az elmúlt években volt egy boom, akkor miért vagyunk hangosak, volt már ilyen a nap alatt, de bezzeg, hogyha valaki újra az 50-es évekről ír, vagy a második világháborúról, akkor senkiben nem merül fel egy ilyen dolog. Tehát, és ezt így képes volt egy férfi szerző nyilvános posztban, poszt alá oda kommentelni, és így nagyon próbálom visszafogni magam, mert iszonyatosan dühös vagyok még most is, hogyha erről beszélek, hogy ezt mégis hogyan gondolta egy olyan szerző, aki egyébként egy nagy sikerű szerző, oktat egyetemen, és egyébként utána beszéltem olyanokkal, vagy olyannal, akit tanított ez az oktató, és ő is elmondta, hogy nekik ezt folyamatosan mondja. Tehát ő a saját akadémiai pozíciójából igyekszik elvágni ilyen szempontból a nőknek a törekvését arra, hogy az anyasságról beszéljenek, ami iszonyatosan felháborító. Örülni kellene annak, hogy van egy ilyen hullám, annak ellenére, hogy 16 évig Fidesz kormány volt, ami módszeresen hallgattatta a nőket, teljesen tönkretette az anyáknak az életminőségét, a szüléshez való viszonyunkat, az, hogy egyetem tényleg harcba indulunk el, hogyha szülni megyünk. Nem mondom, hogy 16 évvel korábban minden, tehát, hogy kolbászból volt a kerítés, de 16 év alatt konkrétan nullára levitték a nőknek az értékét a társadalomban, és ezt most hosszan sorolhatnám, mert tényleg így érzem, ahogy így lendülök bele, dübölök bele az egészbe, de hogy, tehát, hogy szerintem csak így röviden, hogy ez nagyon jól jellemzi azt, hogy hogyan gondolkodik a közeg a nők írásairól és az anyasság irodalomról legfőképpen.
0: Most egy gyors kérdés, hogy amikor azt mondod, hogy a hallgatóinak is ezt mondja, az konkrétan azt, hogy ne írjanak női tapasztalatokról és anyasságról, mert ez derivatív és elcsépelt?
1: Lehet, én úgy értelmeztem a beszélgetést azzal a hallgató, vagy ugye volt tanítványával, hogy ő ezt így arról beszél, hogy az anyasság irodalom az egy, tehát hogy ez a spanyol viasz, tehát hogy miért kell ezt csinálniuk a nőknek, azt nem tudom, hogy konkrétan női hallgatóinak tanácsol olyat, hogy ezt ne tegyék. Ha igen, akkor most telefonáljon valaki, vagy írjon nekem üzenetet, mert akkor együtt récselhetünk ezen.
0: Hű. Tobiánk?
2: Hát nekem igazából egy ilyen nagy váltás volt, meg Én nem féltem, nekem az elején nagyon felszabadító volt az, hogy belekerülhetek egy olyan szerepbe a közegben, ami már nem a kis apakomplexusos Lolita kislány, mert nekem az érkezésem az, hogy én elég fiatalon jelent meg az első kötetem, 20-21 éves voltam, és nagyon sok éven betelt, amíg megpróbáltam, meg amíg le tudtam építeni azt a képet, amit az első kötet után a közeg rám aggatott. Olyan kritikák jelentek meg a kötetemről, ahol idős férfi kritikusok arról írnak, hogy milyen szép vagyok a borító a hátképen, a kötet hátképén, meg folyamatosan ez volt, hogy fú, hát nagyon jó ez a kötet, de milyen elveszett ez a lány, és hogy szegénynek így meg kell mentenünk őt, meg mit wow. tudom én mi, azért, mert egy nyersebb kötet volt, és ahol feldolgoztam az édesapám elvesztését, meg nem tudom, a női testről írtam, és a testi tapasztalatokról, ezért így valahogy furcsán olyan helyzetbe kerültem, hogy nem a bulvárba vittek be, de hogy így bezártak az ők is ilyen szelencéjükbe, ahol én vagyok, ez a kis szexi punk erdélyi költőcske, aki mindig olyan cuki. És ezt már a második kötetemmel egészen jól leépítettem, de aztán meg így, amikor anya lettem, így ez volt az első ilyen közeghez való élményem, hogy fú, na végre kész, most már elég, most már egyik sem fog úgy rám nézni, mint ahogy rám nézett, holott így ez is a hirtelenség, tehát hogy így skatujába kerül az ember, hogyha folyamatosan csak erre figyel. Jelenleg ott tartok az egészben, hogy igazából rohadtul nem érdekelnek, vagy nem akarok tudomást venni mondjuk arról a generációról és arról a közegről, amit Réka te is mondasz, mert tényleg annyira szánalmas, és annyira másban vannak, vagy nem tudom másképp megfogalmazni ezt, és hogy így én anyaverseket írok, nekem most így ez a legfontosabb, anyáknak írom, kisgyerekes szülőknek írom,

0: rég le kellett volna húzzam a rolót, mert nincsen egy olyan pozíció nőként, amiben jól tudod érezni magad, és soha nem leszel csak egy szerző, mindig társul valami hozzád.
1: Igen, egyébként ez tök izgalmas, hogy szerintem csak mint így, hogyha anyassággal kezd el foglalkozni valaki, vagy anyává válik valahogy, szerintem egy ponton van egy ilyen shift, hogy így átkapcsol az ember agya abba, hogy elkezdi sokkal jobban letolni, vagy letolni a közeg visszajelzéseit, tehát hogy önmagában az, hogy milyen visszajelzést kap mondjuk az ember a tanulmányai szövegeire, az egy ponton nem válik annyira fontossá, mint korábban, és egyébként csak egy kicsit így visszacsatolnék hozzád, hogy én a pályámat kifejezetten ilyen szexualitást érintő versekkel kezdtem, és nem véletlen az, hogy ezt egyáltalán nem lehetne sehol megtalálni, mert amikor én kamaszként bekerültem az irodalmi közegbe, akkor a saját generációm férfi tagjai is azt mondták, hogy ez túl gagyi, senkit nem érdekel ez a téma, és nekem az első kötetem, a Hoax, ami 17-ben jelent meg, az is szintén amúgy viszonylag fiatalon. Ha azt valaki kézbe venni, akkor ez egy, azt látná, hogy egy kifejezetten lecsupaszított nyelvezet, semmi nem szól a testiségről, nagyon a tárgyakra, a környezetre fókuszál, és hogy az pont egy pszichés reakció volt erre az irodalmi közegnek a visszajelzéseire, hogy én nőként hogyan fejeztem ki magam, és hogyan találtam, vagy igyekeztem megtenni egy nő nyelvezetet, és végül úgy döntöttem, hogy akkor megfelelve a közegnek, én egy nagyon objektív, csupasz lírát fogok itt bedobni. Hát így utólag azt érzem, hogy ez így egyszonyatosan szomorú. És aztán egyébként, amikor megjelent az első regényem, akkor pedig kaptam ugye a skatujákat ismét, hogy traumairodalom, felültem a traumairodalom hullámra, és akkor most tartok ott, hogy valószínűleg itt is azt fogják majd mondani, hogy felültem a hullámra, mert most a készülő kéziratomban a várandóságról írok, de hogy itt vagyok azon a ponton, hogy fuck this shit, szóval, hogy egyszerűen nem érdekel tovább, hogy ki mit gondol.
0: Hát meg, hogy így nem hullám, hanem így nem tudom, egy féltársadalomnyi embernek a valósága. Szóval,
2: ez hogy nagyon, mint hogy ma divat melegnek tenni.
0: Igen. Hogy miről beszélsz? Komolyan, vagy hogyha egy kritikus leír egyet, miről beszélsz? Nem igen, tudom, gondolkodj.
1: Mindig voltak hullámok, ha úgy nézzük az irodalomban, tehát hogy ezt lehetne úgy is nézni, mint egy ilyen kutatói szemle, hogy hú, de jó, van egy ilyen hullám, nem az, hogy folytsuk le gyorsan.
3: Igen, nem beszélve arról, hogy ahány szerző foglalkozik az anyasággal, mindenki máshogy fogja megragadni. Tehát ugyanúgy, ahogy minden anya-gyerek kapcsolat más, minden szerző a saját művészetével fogja ezt megközelíteni. Én két dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt, amit mondtál, hogy most éppen van egy kötet, ami ilyen negatív hozzászólást kapott. Ez egy alapvető attitűdbeli probléma, mert a szöveget azt igen lehet bírálni, de egy jó kritika először is próbálja megérteni a szöveget és olvasni azt, és nem magát a témát rögtön így.
1: Hát a Garam nagy kötetre
3: gondolsz. Igen, én most igen, erre gondolok, amit te említettél. Tehát ez egy alapvető szemléleti probléma, és egy jó kritikus ezt abszolút nem engedi meg magának. A másik pedig, hogy nekem magával a tabuszóval van problémám, nem tudom ti arról, mit gondoltak, mert itt vagyunk, beszélünk róla, szerintem ez nem a tabuval lehetne megragadni, hanem az, amit te, mint tünet említettél, hogy egyszerűen emberek szemellenzőt vesznek fel, elmismásolják, lesöprik az asztalról, nincs nyitottság. Tehát szerintem ez már egy más helyzet, amiben most vagyunk talán.
2: Hát a tabuszónak szerintem van egy ilyen spektrum, ami egyrészt az, hogy most tudunk erről beszélni, de mondjuk, ha valaki egy gátmetszést elkezd nagyon grafikusan megírni egy műben, akkor az lehet, hogy belecsúszik abban, hogy azt mondják, hogy bocs, de nekem ezt nem kell olvasnom, miközben mondjuk az amerikai pszichóban meg olyan kínzások vannak, hogy háromszor majdnem elhánytam magam, mire elolvastam, és hogy itt is azért van egy ilyen elválasztás, úgyhogy itt ez ilyen
3: igen, hát abszolút persze. Meg még egy dolog talán, hogy ez, hogy embereket elbizonytalanítanak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a női megéléseiket megírják, legyen szó anyaságról, vagy nem, ez egyébként ugyanúgy káros mondjuk a férfi megélésekre is, tehát, hogy akkor ők se írják le a saját tapasztalataikat, érzéseiket, tehát nagyon üdvözölendő lenne szerintem, hogyha ez a perspektíva is megjelenne, és nem az lenne, hogy na, akkor a férfiak történelmi regényeket fognak írni.
1: Nekem van egy kedvenc példám, amit sokat emlegetek, mert ez is egy ilyen izgalmas Facebook fejlemény volt az elmúlt időszakban, hogy mikor

0: Hongkong megnyerte a Nobelt pár éve. Nekem egyébként az egyik kedvenc szerzőm. A Növényevő című regényében van egy erőszak jelenet. Tehát, hogy amúgy, ha kiragadjuk a kontextusból, akkor tűnhet úgy, mint tehát csak egy szimpla szexuális aktus, de egyébként ez egy nagyon durva erőszak jelenet. És azt szintén egy idősebb férfi szerző kirakta a Facebookra, amikor megkapta a
1: Ó,
0: Nobelt
1: igen.
0: a Han, hogy hát, hogy ez micsoda gics, és hogy miért kapta meg az irodalmi Nobelt, és akkor így ültem, és így fogtam a fejem, hogy de hát Nádas Péternek vannak aktus jelenetei, és az szép irodalom, de egy frissen Nobel-díjat szerzett szerzőt elkezdünk lefikázni, hogy kiragadjuk a kontextusból, meg se nézzük az egész könyvnek a nyelvezetét, tehát hogy azt se akarjuk észrevenni, hogy tudatosan női hagyományokra építő nyelvezetet választ a Hongkong egyébként a Növényevőben, és hogy így ott így ömlöttek alatta a kommentek, hogy hát igen, ez borzasztó, ez gics, de hogy akkor a Nádas miért nem gics, hogyha aktusról írt, tehát hogy vagy bármelyik férfi szerző, szóval, hogy, hát, hogy egy Boris Vian.
1: Belbek,
0: Igen, vagy egy Welbeck, aki konkrétan így szinte minden könyvében arról ír, hogy bocsánat, de hogy
1: nem mondtuk.
0: meg...
1: Igen.
0: Tehát, hogy így...
1: Azt hittem csúnyában.
0: Nem, igen, tehát, hogy így rápillant egy egzotikus nőre, és na, tehát, hogy és már megtörténik az aktus, tehát, hogy ez miért szép irodalom akkor, tehát, hogy csak egy ilyen apróság még, hogy a közeg elviseli a testiséget, hogyha férfi írja, de hogyha nő írja, egész egyszerűen az egy ilyen lerázandó dolog.
1: Még egy kicsit visszaelvezve a kicsit begyöpösödöttebb akadémiai közeghez, neked ezt a Takács Zsuzsa anyaság témát egyébként hogy fogadta a doktori iskola, az egyetem, vagy ott így, hogy érzed magad, meg maga Zsuzsa annak ideje, hogyan ugrottál ezt meg?
2: Nos, nekem szerintem nagyon szerencsém van, mert a doktori iskolában abszolút támogatóak az oktatóim, tehát abszolút támogatják, és az elemzéseimre is mindig részletes és szakmai visszajelzést kapok, tehát abszolút a szakmai szemlélet van jelen. Konferencián is adtam elő, ott inkább az volt mondjuk a tapasztalatom, hogy nem érkezik esetleg annyi visszajelzésre, vagy lehet, hogy természetesnek veszik, hogy hát kiadna elő ilyen témában, hanem egy fiatal nő, de ezt nem tudom, tehát hogy én szerencsére nem kaptam negatív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Talán azért sem, mert nálam nem a téma van elsősorban a fókuszban, hanem szoros olvasatokat csinálok, és egy szöveget oldalakon keresztül megnézek, és részletesen vizsgálok, tehát így a poétikai elemzés a hangsúlyos.
1: És akár mondjuk a tudom, hogy osztálytárs már nincs olyan a doktori iskolában, de hogy így a saját közegedben is abszolút támogatók, vagy voltak
2: szerintem igen, tehát nekem szerencsére nem érkeztek ilyen visszajelzések erre. Úgyhogy pozitívum is van.
1: Ez egy örömhír. Most megint visszakérdezek még itt az írásra egy kicsit, mert ugye mondtad a traumaírást, Réka, meg hogy itt vannak ilyen skatulyák, hogy egyébként amikor az anyaságról írtok, vagy akár így magatokról, ott mennyire van egy ilyen kiszolgáltatottságérzés, vagy egy ilyen akár annak az esélye, hogy valami hirtelen túl személyes lesz, és akkor az vagy sebezhetővé tesz, vagy egyszerűen csak nem tisztelik. És főleg anyaság esetében, bocsánat, hogy így hogy akár a gyerekre vonatkozóan is.
3: Hát én eddig még nem, lehet, hogy én már túl vagyok ezen, szóval, hogy én azt hiszem, hogy így az előző kötetemben, hát jó, már az elsőben is, de azért a másodikban már sokkal tudatosabban, azért ott van pár olyan szövegem, aminél így eléggé végigharcoltam ezt, hogy mondjuk így ki tudok-e ezzel állni, fel tudok-e olvasni egy olyan verset, ami egy erőszaktörténet. Szóval, hogy így azt érzem, hogy ezeken már így eléggé túlestem, amire eljutottam az anyaverseimhez. Szóval, hogy így most már ez annyira nem szempont, de az nagyon izgalmas, amit mondasz, és még nincsenek olyan szövegeim, amikben mondjuk a gyermekem annyira megjelenne, vagy hogy így főleg így az első másfél évnek, két évnek a tapasztalatai, szóval, hogy na, kíváncsi vagyok, hogy lesznek olyan szövegeim, ami akár a vele való viszonyom nehézségét, vagy ilyen élményeket dolgoz fel, az biztos brutálisan nehéz lesz. Mm. És most így elképzelem, és hogyha őszintén akarom csinálni, és azt hiszem, hogy mindenkinek az életében van, hát most is voltak olyanok már, hogy így, amikor így érzed, hogy így ez a nap még csak 10 óra, és már teljesen szét vagy esve, és nem tudod, hogyan csinál. Ez a reggel volt ilyen. És van olyan, amikor csak így állsz, és így azt érzed, hogy most már így nem tudsz adni, de hogy ezek még nem értek nekem versben, és így elképzelem most, ahogy nőni fog, és lesznek vitáink, és minden, és így fú, az még egy nagy harc lesz, hogy azt hogyan tudom megírni, vagy megfogalmazni, úgyhogy rá is tisztelettel legyek. Ugye a saját részemről már túlléptem ezeken, de azt hiszem, hogy így az egy ilyen fontos mérföldkő volt még az előző kötetemnél. Tehát emlékszem arra a pillanatra, amikor így eljutottam oda, hogy jó, ezt most le tudom írni, ezt most ki tudom mondani, és látom, hogy miért. Hogy a többiekért is ott volt ez a többes szám, amiért érdemes.
0: Nálam amúgy elég ilyen skizoid dolog ez az anyasság, mert én azt érzem, hogy íróként, főleg, hogyha most a kéziratomról beszélek, az anya és az író folyamatosan harcol egymással, mert az író például szeretné leírni azt, hogy ugye a várandóságról írtam, vagy írok a kéziratban, leszeretné írni azt, hogy urva, várandósnak lenni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én ezt így akartam, vagy most akartam. Ha fizikailag rosszul van az ember, akkor egyértelműen onnantól van valamilyen negatív viszonya is a saját gyerekével, akit még nem is ismer. De hogy közben meg ott az édesanyja, aki pont azon gondolkodik sokszor, hogy egyébként én ezt, ha leírom, mennyire önző dolog azt csinálni, hogy akkor én ezt ki is adatom. Tehát, hogy én mit okozok a saját gyerekemben azzal, hogyha mondjuk ez megjelenik, és elolvassa kamaszként, amikor ugye alapvetően azért így az önképe az embernek elég sérülékeny, akkor ő mit fog gondolni rólam, legfőképpen saját magáról mit fog gondolni ezek után. Viszont én nekem erre igazából van egy ilyen módszerem a kéziratban, hogy én erre folyamatosan reflektálok, tehát, hogy folyamatosan beszédbe legyedem igazából saját magammal is, és a közeggel is. Van nekem így a kéziratban egy ilyen képzelt Nádas Péterem, akivel mindig így vitatkozom, hogy akkor én ezt leírhatom el, illetve én azt gondolom, hogy azért íróként az egy fontos dolog, hogy kimerjük mondani a negatív dolgokat is, tehát, hogy például az annak van egy tudományos alapja, vagy sok kutatástól arról, hogy ugye az emberi terhesség az kvázi egy ilyen parazita lét, tehát a magzat az egy parazita, ami elszívja igazából a kalciumot és egy csomó anyagot a nő testéből, hogy ő túléljen, ezért van annyira rosszul az édesanyja hónapokon át, és hogy szerintem pont attól tudjuk lehámozni az anyaságról ezt az ilyen tündi-bündi vattacukor dolgot, hogyha igenis merjünk egyébként a negatív és akár a tudományos dolgokról is írni, csak az a fontos szerintem, hogy mindig gondoljunk a gyerekünkre, és hogy valahogy próbáljuk meg ezt így ellensúlyozni szövegileg, és remélhetőleg így a reflektáltsággal én ezt majd így meg tudom tenni, aztán majd ő megmondja 17 év múlva, hogy ez sikerült-e.
2: Én egy picit szeretném még kiegészíteni, amit elmondtam. Egyrészt, hogyha negatív visszajelzést kapnék, és szerintem ez egy annyira fontos téma, és amennyire én tudom, nem nagyon foglalkoztak még ezzel az irodalomtudományban, ennyire fókuszáltam. A másik dolog az, hogy nekem például a témavezetőm, dr. Balajti Ágnes, ő is publikált már ebben a témában, tehát nem én vagyok az első, illetve ő amellett, hogy irodalomtörténész, 3 gyermekes édesanyja is, és szerencsére ezt a doktori iskolában is, tehát támogatóan fogadják, és nagyon jó, hogy ő ott mellettem van. Amivel én a tudományos szövegekben mondjuk picit küzdök, az, hogy miközben próbálok ugyanúgy hozzáfordulni egy szöveghez, mint bármelyik másik kortárs szöveghez. Néha beszoktam mondjuk idézni, vagy hivatkozni, akár mondjuk pszichológiai, vagy neurobiológiai cikkeket, mert ezt így interdisziplinárisan kell megközelíteni, és ezeknek az arányának az eltalálása az, ami nagyon trükkös, hogy mégiscsak egy irodalmi szövegről beszélünk, de közben mondjuk megjelenik az, hogy hogyan ragaszkodik a gyermek az anyához, magához, egynek tekinti magát vele, vagy nem, és ezeknek az arányát szerintem kihívás eltalálni egy ilyen értekezésben.
1: Ez szerintem állati izgalmas, még nem hallottam erről az aspektusról. És hogyha kell a biológus konzulens, akkor szóljál, mert én amúgy azt végeztem, úgyhogy olyan. Ezeket valamennyire értem. Aha, de ez nagyon-nagyon izgi, amiket most mondtatok. Elhangzott itt korábban a trend szó, meg hogy hullám, és ezen én is vaciláltam így az adás előtt is, hogy egyrészt minden trendnek tűnik, ami így hirtelen több lesz, mint előtte volt, akkor is, hogyha valami nagyon hiánypótló dologról van szó. Másrészt látok azért olyan műveket is, meg olyan cikkeket akár, nem tudom, amiket mondjuk én így, amiket azt gondolom, hogy szar, ezt most így bocsánat, és hogy ez nekem mindig egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogyha maga a téma baromi fontos, akkor mennyire számít, hogy milyen minőségű az a szöveg, amit taglalja, ki mondja egyáltalán meg, hogy mi jó, mi a célja ezeknek a szövegeknek, mert ugye itt azért az irodalmi kánon alkotókat egy kicsit már kiebtoltuk a pályaszélére ebben a témában, vagy hát ők helyezkedtek kívül saját maguk. Jézusom, belgabajatom a foci hasonlatomba. Piros napod. Bocs, ez egyre rosszabb. Igen, azt akartam alapvetően kérdezni, hogy mennyire van jelen szerintetek valamilyen trendség amellett, hogy hiánypótlás is zajlik mindenképpen ebben a témában, és mennyire fontos, vagy hogyan jelenik meg itt az, hogy mi jó, mi nem jó, milyen minőségű egy írás.
2: Most nyilván, amikor kikerülnek ezek a kötetek a piacra, irodalomkritikusok elkezdenek velük foglalkozni, és hát ugyanúgy, mint bármelyik más szöveggel mérlegre teszik, megjelennek a kritikák róla, tehát szerintem ez teljesen rendben van. Itt alapvetően szerintem az a kérdés, hogy milyen célból íródtak ezek, mert az is abszolút valid, hogyha valaki terápiás írást végez, az is valid, hogyha szeretne egy hiányt betölteni, viszont hogyha az a cél, hogy egy irodalmi minőséget szeretne képviselni, és egy olyan műalkotást létrehozni, ami mint nyelvi értelemben is értékes, az egy másik cél.
1: Némi kekeckedés, és hogyha a cél a profit?
2: Hát, az meg megint egy másik kérdés. Tehát ezeket a trendeket abszolút meg lehet lovagolni, igen. Hát ez pedig a könyvkiadók kérdésköre már, hogy ők esetleg mennyire aggatnak rá a címkéket, hogyan marketingelik a könyvet. Tehát igen, ez nagyon sok felé ágazó, de itt most kizárólag mondjuk a szerzők felől nézve nekik mi a céljuk, és mit szeretnének elérni, kiket szólítanának meg azzal a szöveggel.
1: Most így a kisebb közegben tudom, hogy egyre több írás, munka, akár képzőművészet foglalkozik így a gondoskodás témakörével, elkezdődött valamennyire annak a tematizálása, így a magyar művészeti buborékban kevésbé vagy jobban, ehhez hozzá kapcsolódhatnak ilyen anyaság dolgok is, és talán a magyar a fiatal feminista közeg is egyre erősödik, de hogy mondjuk nemrég jött ki a Férfi szerzőnek gondoskodás című kötete, és akkor a körül volt is egy ilyen kisebb felhör, hogy így ez például oké-e, vagy trendhajhászás, vagy mennyire illik ennyire korai fázisában mondjuk a gondoskodásról való diskurzusnak egy férfinak ezt a szót használni, tehát hogy ilyenekre is gondolok akár.
0: Egyébként szerintem, ha egy férfi használja a gondoskodás szót, akár mondjuk így a költészetében megjelenik, az is valahol tud egy jó hiánypótlás lenni, hogy az apa, mint egy gondoskodó valaki, mert egyébként lássuk be, hogy teljesen apátlan generációkról beszélünk az elmúlt...
1: Hát, hogy akár férfi partner.
0: Vagy férfi partner, igen. Szóval, hogy...
1: Jó esetben.
0: Igen, tehát, hogy alapvetően szerintem amúgy azzal nincsen gond, hogyha egy férfi a gondoskodást tematizálja. Szerintem az, hogy mondjuk trendből csinál-e valamit, az magán a szövegminőségen úgyis látszódni fog. Tehát, hogy az egy dolog, hogy mondjuk kijön egy akár egy női szerzőnél is kijön mondjuk egy új könyv, és akkor beszélünk róla, hogy oké, akkor ezt bele tudjuk passzítani ebbe a dobozba, hogy nem tudom, anyasságirodalom, vagy nem tudom, háborús irodalom, vagy bármi, tehát hogy bele tudjuk dobálni ebbe a dobozba, de hosszú távon én azt gondolom, hogyha nem jó minőség, akkor az ki fogja úgy is vetni magából a kánon formálás, és érződik egyszerűen, hogyha üres egy szöveg, és akkor így persze hozzám belemeltnénk, hogy mitől érződik, és nem tudom, de hogy ezt így érzi egyszerűen, meg látja az ember a szakavatott szem. És hogy nem tudom, hogy mi volt még így a kérdés, de inkább visszapasszom nektek.
2: Én csak gyorsan rácsatlakoznék erre, hogyha viszont azt nézzük, hogy vagy ha azt mondjuk, hogy a gondoskodás szót akkor eleinte, vagy most ebben a fázisban csak a nők használják, akkor újra termeljük ugyanazt, tehát hogy nincs akkor kinyitva az, hogy egyébként a gondoskodás valószínűleg mindenkinek a feladata ilyen vagy olyan szinten, ilyen vagy olyan időt rászámva, ilyen-olyan minőségben, de szerintem valóban ez egy kulcs fogalom. És amennyire én emlékszem, Závada Péter könyvében az jól szervesül ez a fogalom, szóval... Uh-huh.
3: Én nem olvastam a kötetet, én talán így azzal, hogy így trend a gondoskodás témája, meg hogy így mik a trendek, így ahhoz kapcsolódva azon kezdtem el gondolkodni, hogy közben meg így az is van, hogy így felnő egy generáció, és belenő bizonyos élethelyzetekbe, amiken keresztül reflektálni tud, hogy pont ugyanaz, amilyen kritikákkal fordulunk az előttünk lévő generációkhoz, azok szerintem így megjelennek abban is, hogy miben változik, hogy így hogyan alakul, milyen új hullámok jönnek, hogy igenis vannak most már szerzők, akiknek fontos az, hogy konkrétan tematizálják, nem tudom, a láthatatlan, a reproduktív munkát, vannak szerzők már, akik felvállalják az, hogy egy teljesen feminista szempontból írnak, mert hogy nem azt mondom, hogy nem voltak 30 évvel ezelőtt, de hogy nem lehetett kimondani, és hogy ismerünk nagyon sok olyan női szerzőt, akinek pontosan tudjuk, hogy mit állít, pontosan látjuk, hogy akár feministának mondható a lírája, de hogy soha nem jelentette volna ezt ki magáról, mert egy olyan közegben van, szóval, hogy szerintem a közeg is változik, és hogy én inkább innen közelíteném meg, hogy így nem azt látom, hogy vannak ilyen trendek, hanem azt látom, hogy így van egy generáció, ami már mondjuk így a saját bőrén érzi az anyasságot, meg a szülőséget, meg a reproduktív munkát, meg már ilyen élőbb viszonya van azzal, hogy meg tudja fogalmazni, milyen igazságtalanságok vannak, és van még lennebb, tehát van még két generáció alatta, vagy mert hogy fiatalabb generáció, amelyik ezt segíti, és alulról is, vagy hogy korban alulról, bocsánat, hogy ilyen képet használok, így nyomja ezt. Szóval, hogy így megvan egy biztonságérzet, és nem azért, mert a régiek azt mondják, hogy jó, hanem azért, mert a frissek azt mondják, hogy igen, igen, így kell gondolkodni.
0: Igen, meg hogy azt is gondolom, hogy maga a szóválasztás sem mindegy, hogyha azt mondjuk, hogy trend, az szerintem egy abszolút pejoratív kifejezés, tehát hogy érződik az, hogy mondjuk akkor az, hogy mondjuk egy olyan generáció fogalmazza meg, ha azt mondjuk, hogy hullámadott esetben, ott érződik, hogy inkább mondjuk azok beszélnek, akik jobban elfogadják azt, hogy ez most egy ilyen felvirágzása egy témának, vagy egy reneszánsza, illetve én még azt tenném hozzá, hogy azért azt is sokan elfelejtik, hogy tehát, hogy amikor azt mondják, hogy trend, akkor úgy közelítenek mondjuk az anyasághoz, mint témához, mint hogyha az egy ilyen valaki elkezdte volna, és akkor így egymást így majmolják, de nem látják azt a mondjuk a nemzetközi folyamatokat, vagy a hazai folyamatokat, hogy volt egy MeToo, ami egész egyszerűen most arra szerintem elkezdett lecsapódni itthon is az irodalomban, elkezdtünk menni beszélni nagyon sok témáról, és nem csak az anyasságról, hanem nagyon sok olyan témáról, ami nőket érint, és akkor ismét csak visszacsatolnék, hogy igen, volt egy 16 év Fidesz kormány, tehát, hogy egész egyszerűen ez egy szelep is kezdett el lenni, baromira elegünk lett abból, hogy nem beszélhetünk, hogy megaláznak minket, stb. És ilyen szempontból én továbbra is azt mondom, hogy üdvözölni kéne ezt az egész fejleményt, és akkor még csak egy apróságot hozzátennék, hogy korábban, hogyha ugye beszéltek, vagy írtak anyasságról, akkor az valahogy egy kicsit egy ilyen egyben, vagy önmagában álló dolog volt, de az elmúlt években én azt veszem észre, és pont így a MeToo miatt, meg akár még a posztmodern jelenség miatt, hogy ez ilyen hálózatiságba épül most, és ez az igazán újszerű, ez a spanyol viasz, hogyha így nézzük az anyasság irodalomban.
3: Abszolút.
0: hogy most már nem csak arról van szó, mint mondjuk Takács Zsuzsánál, hogy van egy magzatom, szülök, gondolkodom róla, hogy veled mi a viszonyom, hanem hogy az egészségügyhöz mi a viszonyom, a politikához mi a viszonyom, a nőiségemhez mi a viszonyom, tehát hogy ez egy sokkal-sokkal komplexebb megjelenítése én szerintem most már az anyasságnak, és hogy ilyen szempontból igen, tehát hogy feltaláltuk a spanyol viaszt, ha így nézzük, és bízunk benne, hogy ez még sokáig velünk marad.
2: Nagyon örülök, hogy mondod ezt. Én az utóbbi hónapokban foglalkoztam kifejezetten abortuszversekkel, és ott ugyanezt fedeztem fel, hogy még a 20. század végén inkább mint egy személyes megélés, egy személyes trauma írtak róla, most már inkább politikai vagy közéleti költészet keretein belül jelenik meg, szóval ez ott is leképeződik.
1: És akkor, ha jól értem, akkor az a MeToo-nak egy ilyen tágabb értése már, ami inkább arra irányul, hogy az ember lánya felszólalhat, hogyha bármi kár éri, vagy rosszul bánnak vele, és lehet saját hangja a saját élményeiről?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinél ennyire tudatos, de hogy mint egy szemléletmód, én azt gondolom, hogy elkezdett beépülni a szerzőnök gondolkodás, vagy női szerzők, tehát erről is vitatkozhatnánk, de hogy tehát női szerzők gondolkodásába.
3: Hát meg, hogy nem egy magányod, tehát nem egy az én élményem, hanem így vagyunk, és hogy ugyanúgy így a többi személy is ott van, nem csak ezek a keretrendszerek, hanem így a társadalom többi nője is. Hogy így érzek én is amúgy egy ilyen nagy szolidaritást ezekben a szövegekben, és egy ilyen közösséget.
1: Szerintem most tartsunk egy kis zenés szünetet, és aztán még visszajövünk egy rövidebb utolsó blokkra, és akkor még beszélhetünk a jövőbeli terveitekről és álmaitokról. Igen.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Drágám hol a vacsorám mai május 13-ai adását. Anyaságról, költészetről, írásról, ilyenekről beszélgetünk Borda Rékával, íróköltő újságíróval, Kari Ágnes, költő dramaturg és feminista aktivistával, mondjuk, és Urbán Andrea, tanár, szerkesztő és irodalomtudományi doktorandusszal. És ott tartottunk, hogy tervek, álmok, jövő, de megint eszembe jutott előtt egy kérdés, hogy egyébként nektek így az írás, ez mennyire tud megélhetés lenni, vagy az anyasággal együtt, az végképp hogyan jelenik meg egy ilyen passzió tevékenységként, vagy hogyan egy pénzkereseti tevékenység?
1: Hát én semmit nem nyerek az írásomból jelenleg, hogyha a kötetet nézzük, de tényleg így nagyon egyszerűen nulla, vagy hogy így néha egy-két publikációra ígérnek 15-20 ezer forintot, de azok így nem jönnek, nem is várja az ember. Hát így a színházi szövegeknél nyilván más a helyzet, szóval hogy így a pénzkeresés szempontjából így a színházi szövegek vannak inkább.
2: Ugyanez, tehát hogy én nem véletlenül vagyok újságíró is, mert abból legalább végül is meg lehet élni. Az irodalom az általában zseppénz, és úri hóbort, vagy úri huncutság, vagy hölgyi huncutság, hogyha így nézzük. Én azt vallom, hogy nagyon sok szakterületen, de az írásnál is, hogyha anyává válik valaki, akkor kell egy olyan partner, aki egyenlő fél. És hogy úgymond választan jól az ember, vagy gondolkodjon előre, hogy ne az legyen a narratíva, hogy ő segít, hanem hogy ő ugyanolyan része a szülőségnek. Ez szerencsére nálunk egyébként a párommal megvan, de én még nem mentem vissza a gyedről hivatalosan dolgozni, szóval valószínűleg úgy, hogy a párom amúgy színházban dolgozik, és esténként megy el, és én esténként fogok tudni írni, nem tudom, hogy hogyan maradok meg írónak, de majd meglátjuk. Ez még a jövő zenéje.
3: Most a tudományos pályásám sokkal vonzóbb anyagi tekintetben. Nekem az a szerencsém, hogy tanárszakot végeztem, angol-magyar szakos középiskolai tanár vagyok, és ebben azért van lehetőség pénzügyi forrás tekintetében, mellette pedig például a kritikai írás, tanulmányírás megmaradhat, ami nyilván anyagilag, még ha jár is érte valami honorárium, ha leosztjuk, hogy mennyi óradíjra jön ki, az sosem egy szép szám.
0: Külön nagyon izgalmas, azon gondolkodtam itt közben, hogy egyébként az ilyen különböző szöveggel kapcsolatos munkákhoz csomószor használnak ilyen anyasághoz, meg szüléshez kapcsolódó szavakat, hogy valaki bábáskodik egy kötet fölött, hogy a szerkesztő az olyan, hogy annak így, mint egy dúlának így gyakorlatilag így végig kell kísérnie azt, hogy ezt a szerző kvázi megszülje, hogy születik egy regény, egy szöveg. És hogy emlékszem, hogy olvastam ilyen statisztikát, de fogalmam sincs, hogy hol, hogy sok nő van az ilyen támogató munkákban, irodalomban, szerkesztő, korrektor, tördelő, akár kevésbé neves műfordító, miközben a publikált szerzőknek, az elismert publikált szerzőknek a többsége meg férfi, hogy itt hogyan viszonyultak ehhez a jelenséghez.
1: Hát én is, nekem egy csodálatos szerkesztőm van, Tóth Ramóna Mirtil, és így amióta őt ismerem, így soha nem dolgoznék más szerkesztővel, de férfival biztosan nem, az biztos. Meg amúgy így általában az irodalomnak, vagy az írásnak van egy ilyen, elég erősen kapcsolódik akár, vagy felismerhető az írás folyamata a láthatatlan munka folyamatához, és főleg ezek a háttérmunkák, a tördelők, szerkesztők, a munkája, fordítók munkája, az tényleg teljesen láthatatlan marad, pedig így igazából nélkülök nincs semmi. Van egy másik projektünk, a Bíbola, amit Tóth Réka Ágnessel csinálunk, és ez egy ilyen kisgyerekes felolvasásokat szervezünk, ahol a gyerekek is egyenlő partnerek, és most elkészítettük az első zinünket, amelyben Rékának is benne van egy szövege, és ott is csak nőkkel dolgoztunk, de hát így nagyon brutál, hogy az elmúlt hónapokban mennyi mindent tanultunk így a zinkészítésről, és a nyomdászatról, és hogy így azért, mert olyan nőkkel tudtunk dolgozni, akik így beavattak minket ebben, nem az van, mint egy kiadónál, hogy te mondd meg, mit akarsz, és hát így rengeteg munka egy könyv előállítása, még egy ziné is, és nagyon sokan dolgoznak a háttérben, akiket nem hangsúlyozunk eléggé szerintem.
0: Ezt a bíbolát, meg a zint, ezt hol lehet megtalálni?
1: A bíbolával most Pécsen leszünk, pénteken megyünk, ott lesz egy felolvasásunk a Deszkatavasz költészeti fesztiválon, és arra fog elkészülni a zint, szóval most még Rékának se tudtam hozni. Péntekre egészen biztosan elkészül 100 limitált példány, ezt amúgy nálam lehet, hogyha valaki rám ér Instagramon, vagy Facebookon. Jó. Nincsen ilyen, de hogy rám vagy Tóth Réka Ágnesre, hogyha rám
0: készül. A drengem hol a vacsorám Facebook és Instagram oldalain meg fogom osztani Andi Instagramjával együtt.
1: Jó.
0: És akkor mindenki
1: jó.
0: Mindent megtalál.
1: Szuper, köszönjük.
0: Szikében is, ha kijön.
1: Igen. Meg Réka Instájával.
0: Meg Réka Instájával is. Alapos lesz. Kövessétek be a drágám hol a vacsorámat Instán és Facebookon.
2: Én igazából csak egy ilyen, vagy én erre a hullámokra mutatnék rá, hogy régebben azért a férfiak is a szerkesztők voltak, vagy na, szóval a szerkesztésben férfiak voltak, és hogy ezt így általában meg lehet figyelni, hogy amikor átvesznek nők egy szakterületet, akkor, vagy így elkezdenek belépni abba a szakterületbe, akkor a férfiak így hirtelen felállnak és elmennek. Egyébként, hogyha csak így a design területet nézzük, akkor is tök érdekes, hogy a lakberendezés évtizedeken keresztül férfi szakma volt, a nők elkezdték betenni a lábukat, hirtelen a lakberendezés most már nagyon női dolog lett, és az építészet lett egy ilyen nagyon
0: komoly
2: tudományág, vagy tudomány. Hát így csak egy ilyen érdekes kis dolog, hogyha most hirtelen annyi nő lett az irodalomban, akkor kíváncsi vagyok, hogy a férfi szerzők merre fognak tovább menni.
3: Ez valid kérdés. Én azon gondolkodtam sokat mostanában, hogy egyébként ezek mögött valószínűleg ilyen apró dolgok állnak, ami nagy részt a szocializációnkból ered, tehát nők sokkal könnyebben mondanak igent feladatokra, sokkal inkább elvállalnak körülményes, sok időt igénylő, nehéz feladatokat, inkább ott vannak gyakran, hogy segítsünk másoknak, és ezek a talán ezek a munkaterületek így jobban beszippantják őket, de ezek ilyen apró lépésekből, gesztusokból tevődnek talán össze.
0: Hát meg ezekben a pozíciókban gondolom senki nem keresi hülyére magát, és ugye a nők, és megint itt van az, hogy a nő meg az anya hogyan kerül mondjuk gazdasági hátrányba, ahogy főleg, hogyha mondjuk verseket ír, és abból se tud megélni, és akkor keres valami extra munkát, aminek ehhez köze lehet, hogy egyszerűen rákényszerülnek arra, hogy elvállaljanak mondjuk olyan pozíciókat, amiket férfiak nem feltétlenül. Most ugrom egyet, most mind dolgoztak itt. Réka, te említettél a kéziratot már többször, azt hiszem Ági, te is talán egyszer?
1: Hát én említettem azt, hogy dolgozom most egy drámát írok éppen, ami nagyon izgi. Egy ilyen...
0: Ez is anyaság téma?
1: Aha, igen, ilyen. Hát úgy, hogy náruljak el sokat róla, így egy anyamében játszódik, és így négy generáció nő kinyírja benne a nőgyógyászt, aki ugye a patriarhátus. Elég fun írni, jó esik meg. Hát én is dolgozom az új kötetemen, és közben ezt a bíbolát csináljuk Tóth Réka Ágnessel. Most ez egy hatalmas munka volt, ez a zin elkészítése, ezt már nagyon várjuk, hogy bemutassuk, és ilyen tök jó projekt igazából. Nagyon, nagyon jó érzés csinálni.
0: A dráma az most amikor készül, azt tudom, hogy egy ilyen jó kérdés, de hogy így várható, hogy ez akkor meg is lesz, szóval színpadra is kerül?
1: Igen, várható, de nem árulhatok el róla többet.
0: Jó, de akkor várom.
1: Vár. Most kellett volna, azért nem árulhatok el, mivel ügyes anyukaként most kellett volna leadnom, ami nyilván nem sikerült, szóval most itt túlódik emiatt minden, de nem vagyok hajlandó emiatt ostorozni magam, úgy döntöttem. Volt egy periódus, amikor így, és azt szerintem minden anya érzi, hogy így közeledik egy határidő, és egyszerűen így nincs amikor csinált, hogy így altatás után, miután egy egész napot végig toltál vele, nincs amikor, de így nem vagyok hajlandó emiatt többet rosszul éreznem magam, szóval majd jön, amikor elkészül.
0: Figyelni fogom, Jéka.
2: Igen, én dolgozom ezen a bizonyos kéziraton, amit említettem. A disszertációmat próbálom megírni, remélhetőleg jövőre meg tudom védeni, tehát ez a másik nagy-nagy projektem. Illetve én most a szülési sérülések témájába álltam bele újságírói szempontból. Írok is róla cikket, illetve a Telexen intézem, hogy jöjjön erről egy nagyobb anyag, hogy milyen szinten vakok egyébként arra az egészségügyben. Nagyon komoly szaktekintélyek is, hogy ha egyébként sérül egy nő szülés közben, akkor annak milyen hosszú távú következményei lehetnek. Így a nő mentális és egyébként fizikai egészségre nézve abszolút nincs egyébként a gyermekágyi kontrollon sem ilyen mértékű vizsgálat, nem csak egy ilyen sima beszélgetés, és nagyon sok nőnél egyébként ezek a panaszok hát szerencsére, vagy nem szerencsére, csak a menopauzánál jelentkeznek, akkor viszont meg már műtéttel iszonyatosan fájdalmas helyre ejteni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy mindenkinek javaslom, aki szülés előtt el, vagy szült, hogy keressen fel nagyon jó kismedence fennék gyógytornászokat, illetve uroginekológust, hogy megelőzzön bármilyen problémát, vagy orvosoljon bármilyen problémát, amit a rendszer se szülés közben, se utána nem fog orvosolni.
3: Talán az egy nagy paradox ebben a helyzetben, amiben ti vagytok, hogy anyaként, íróként gondolkodtok, írtok az anyaságról, de ahhoz, hogy ezt megtegyétek, ki kell lépni az anyaságba, szóval ez egy nem egy könnyű helyzet. Én jelenleg a disszertációban dolgozom egyértelműen, és emellett pedig igyekszem viszonylag aktív lenni a közösségi médiában. Úgyhogy jelenleg nekem ezek a projektjei.
0: Mi az Instagramod meg egyszer?
3: Született versek.
0: És ha egyszer kész lesz a disszertáció, nem tudom, hogy mennyi idő tervezed megírni,
3: még
0: de van valami.
3: Szerencsére van egy bő évem megírni. Úgyhogy,
0: és utána?
3: Hát én utána jelenleg úgy látom, hogy pedagógusként szeretnék dolgozni, de mindenképpen bennem szeretnék maradni az irodalmi körforgásban, és egyébként én is szoktam verseket publikálni, de kritikusként is mindenképpen szeretnék hosszabb távon jelen lenni, hanem is nagy rendszerességgel, de folyamatosan.
0: És így zárszónak, nem tudom, egyrészt van olyasmi, amit nem mondtatok még el, de nagyon szeretnétek? És ha nem, akkor így, csak így, nem tudom, ha merünk nagyot álmodni, akkor így mit reméltek anyaság, irodalom és világ a vonatkozásában a jövőtől? Mitől lenne jó a jövő? Írjanak többen, olvassanak többen. Ezt mondtad, hogy ez a tájékoztatás például a már szült nőknek, meg akár szülésfelkészítésben is sokkal, nagyon fontos lenne, hogy legyen, és széles körben legyen.
3: Igen, az edukáció abszolút nagyon fontos, és amit én hangsúlyoznék, hogy minden olvasó legyen nyitott mindenféle témára, beleértve az anyaság témáját is.
1: Ja, hát talán így én a figyelmet szeretném, így nem tudom, így... És figyeljünk így az anyairodalomra, de hogy így az anyákra, így azt hiszem, hogy nekem így ez hiányzik még így két év után is a leginkább, hogy így nyilván a családi helyzetem nem, otthon tök jó, de ahogy járok kelek mind a szakmámban, mind nem tudom, akár az úton, hogy így nem figyelünk. Nem figyelünk az anyákra, kisgyerekekre sem, és így nagyon magukra hagyjuk, és nehéz boldogulni. Szóval így tök jó lenne, nem tudom, jobb, több figyelem.
0: Mert tényleg arra, amit mondtál, hogy normalizáljunk gyerekeket terekben. Ez nekem
2: ez egy társadalom része.
1: Igen.
0: Nekem egy nagyon hosszú út volt, mert én még, amikor elkezdtem, egyébként pont a feminista utamat, pont itt a drágjámban, meg egy kicsit előtte, akkor én úgy voltam, hogy én utálom a gyerekeket, és aztán rájöttem, hogy nem, én nehezen viselem el a gyerekeket, de egyáltalán nem utálom őket, és hogy így erre is szoktatom magam tudatosan, hogy oké, hogy így ott vannak helyeken, mert létezniük kell, és nem lehetnek bezárva mindig a bölcsibe, meg otthonra, hanem így létezzenek különböző terekben, és lássanak dolgokat, és egyre igen. jobban utálom az síró gyerekre fintorgáns.
1: Meg az anyukáknak is fontos, mert hogy valószínűleg így a gyereknek nem az az egy óra, míg, mit tudom én, elmegy az anyukájával egy kiállítás megnyitóra, vagy valami, valószínűleg az anyuka megteremti azt, hogy legyen vele játszótéren, de hogy pont ez, hogy az anyukák meg csak a játszótereken vannak, csak ilyen helyzeteken, és hogy így nem mondom, hogy olyan könnyű, mert így nagyon sokszor volt olyan, hogy én is megpróbáltuk, nem ment. Nyilván, amikor így látom rajta, hogy nem komfortos, akkor így nem maradok, de hogy így nem lehet éveken keresztül csak játszótereken csücsülni, úgyhogy ha mondjuk nincs segítséged más, és nincsenek nagyszülők a rendelkezésre, vagy babysitter, hanem így, ja, tiszteld annyira az alkotó társadat, azt a női alkotó társadat, hogy így megpróbálsz félretekinteni, ha gyerekkel érkezik, mert azért érkezik szerintem minden anya vagy apa gyerekkel egy ilyen helyre, mert nincs ahova a gyereket rakni, és nem azért, mert mindenképpen meg akarja mutatni a, nem tudom, az új TGM könyvet a gyereknek, vagy hogy el akarja vinni a könyvbemutatóra, hanem azért, mert ő akar ott lenni.
0: Hát, hogyha valaki szervez valamit, akkor akár is felvetni, hogy gyermekfelügyelet megoldható. Közben is nem minden gyerek bírja ki.
1: De azt általában, hogyha van valaki, és van egy játéksarok, akkor így nagyon kevés gyerek van, aki nem bírná ki. Így van.
0: De gyakorlatilag reintegrálni kell az anyákat, és a kisgyerekeket.
1: Pontosan.
2: Én is amúgy így hasonlót mondanék, mint az Ági, meg egyébként, mint te is. Én inkább azt emelném, hogy ítélkezésmentesség, ami nagyon fontos, tehát hogy az, hogyha mondjuk, és ezt sokszor magamra is rá kell szólnom, hogy mondjuk látok egy tök koszos ruhában egy babát a babakocsiban, akkor ne ítélkezzek, hogy hát az édesanyja miért nem mossa ki, azért nem mossa ki, mert elege van, 60-szor mosott ezen a napon, és egyébként egy gyerek is le fog járni magát, és ugyanígy a nőkkel szemben, az anyákkal szemben se ítélkezzünk, illetve szerintem is amúgy kellene egy ilyen gondolkodásbeli váltás. Én ugye nyugatabbi társadalmakban azt vettem észre, nekem is amikor beszélgettem külföldön szerzőkkel, hogy ott inkább az elképzelés, hogy az anya élete csak kiegészül, nem megváltozik, hogy jön egy gyereke, az ő élete attól még folyik tovább, csak ott lesz mellette egy gyerek, tehát mondjuk ugyanúgy el lehet menni borozni, vagy hogy így megint egy alkoholmentes sört a haverokkal, úgyhogy ott a gyerek is kiáltozik, meg arcon pörög. Itthon viszont az van, és ez is egy ilyen nagyon ítélkező, vagy ebben egy csomó ítélkezés, ami hiszem egy teljes félre interpretálása egyébként egy ilyen nevelés tudományi dolognak, hogy 3 éves koráig te el nem mozdulj a gyereked mellől. És hogy ez egész egyszerűen ez nem, tehát hogy nem fog sérülni a gyerek, ha elmozdulsz mellőle, viszont ha elmozdulsz, pont onnantól vannak ezek az ítélkezések, hogy miért vagy ott a gyerekeddel valahol, igen. miért nem a játszótéren ültök, ő meg miért nem a bölcsödében van meg az óvodába bedobva, tehát hogy
3: igen, túl azon, hogy rengeteg szorongás van egyébként is alapvetően az anyákban, és még mondjuk, ha a közösségi médiát használnak, onnan is rengeteg impulzus érkezik.
2: Igen, tehát lehetőleg legyenek láthatatlanok, és én azt gondolom, hogy nyugatabbi társadalomban teljesen egyértelmű, hogy ők léteznek, és ilyen ugyanúgy szerves részé a társadalomnak, nincs kolbászpolac, csak a kerítés, de hogy kicsit talán jobban gondolkodnak ezekre a témákról, mint itthon.
0: Nagyon-nagyon köszi, hogy jöttetek a mai adásba.
1: Mi is köszönjük szépen.
0: Kicsit megkésett anyák napi drágám, hol a vacsorám vendége, Borda Réka, íróköltő, újságíró, Kali Ágnes, költő, dramaturg, és feminista irodalmi művészeti aktivista, és Urbán Andrea tanárszerkesztő és irodalomtudományi doktorandusz voltak. Olvassatok verseket, olvassatok verseket nőktől, olvassatok verseket anyáktól, írjatok verseket, ha anyák vagytok.
2: Legyetek nők.
0: És ha szeretnétek, akkor anyátok a Tilos Rádiónak a személyi jövedelemadótok 1%-át. A Tilos Rádió kulturális alapítvány adószáma 18 00 24 54 241. Nagyon köszi, hogy velünk tartottatok ma.

Kedves hallgatóink, közérdekű felhívásunkat hallják. A Tilos Rádió szabad és független, a hallgatóké és a műsorkészítőké. Jó részt maguk a hallgatók tartják fent, akik az éves költségvetésük felét adják össze. Például a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. Éppen ezért kérjük szépen, támogasd a rádiónkat. Adószámunk a következő. 18-00-24-54-2-42. Adj nekünk, hogy adhassunk. Legyen a Tilos Rádió mindaddig szabad, civil és független. Támogass! Tilos FM 90.3.

0: napot!
1: Jó napot!
2: Jó napot!
1: A lemezekért jöttünk.
2: Jöjjenek csak be, itt kell lenni valahol a hátsó vágudvarban. Mostanában jönnek, mennek a konténerek, de nézzük meg, elvileg ebben lesznek valahol.
1: Vaha, mi ez?
3: Pseudokincsek, latex búslakodó.
2: Van itt minden. Zsámándob, zebratáp, meg valami aranylemezek.

Hello, hello, Turbo vagyok, Becker Businessben. Ezen a héten filmzenés dolgokat fogunk hallani, rengeteg szöveges betéttel, feldolgozván a közéleti történéseket. Jó hallgatódást, szevasztok!

0: Hogy vagy?
1: Csak nyugi, nyugi. Tudjátok, kik vagyunk? Az üzlettársatoknak Marcellus Wallace-nak a társai. Ugye, fiúk, emlékeztek az üzlettársatokra? Na, most hadd tippeljek. Te vagy Brett, ugye?
2: Ja.
1: Sejtettem. Ugye emlékszel az üzlettársadra, Marcellus Wallace-ra, ugye, Brett?
2: Ja, emlékszem.
1: Jó. Úgy látom, Vincenttel épp reggeli közben zavarunk. Ezer bocsánat. Mit esztek?
2: Hamburgert.
1: Hamburgert! Nélkülözhetetlen az egészséges reggelihez.

0: De hát végül is, ha az ember gyufával játszik, megégeti magát.
1: Már ezt mire mondod?
0: Az ember nem masszírozza Marcellus Wallace új feleségének a lábát.
1: Azért nem gondolt, hogy túlreagálta?
0: Hát Anton biztosan nem gondolta, hogy Marcellus így fog reagálni, de valamire azért számíthatott volna.
1: Egy lábmasszázs volt, az semmi. Anyámnak is szoktam masszírozni a lábát.
0: Nem, ő bizalmasan fogdosta Marcellus új feleségét. Jó, hogy ez nem ugyanaz, mintha kinyalta volna a pináját. Nem. De mégis ugyanaz a műfaj.
1: Na, álljunk csak meg. Kinyalni a pináját és megmasszírozni a lábát, az kurvára nem ugyanaz.
0: Nem ugyanaz, de ugyanaz a műfaj.
1: Nem is ugyanaz a műfaj, bazd meg.

Ezt az órát eredetileg a te dédapád vette még az első világháború idején. Egy kis áruházban vette, Knoxville-ben, Tennessee államban. Még az első óragyárban készült, ami karórákat gyártott. Addig az emberek csak zsebórát hordtak, és ezt az órát vette magának Erány Kulics gyalogsági közlegény aznap, amikor útnak indult Párizs felé. Ez volt dédapád órája a háborúban, viselte minden nap, amíg a háború tartott. És amikor leszerelt, hazament dédanyádhoz, lecsatolta az órát, betette egy kávésdobozba, és ott is maradt. Egészen, amíg nagyapádot, Dén Kulicsot nem szólította haza, hogy a tengeren túl harcoljon ő is, a németek ellen. Ez volt a második világháború. Ekkor dédapád odaadta ezt az órát nagyapádnak, talizmánul. Sajnos azonban Dén nem volt olyan szerencsés, mint az örege, tengerészgyalogos volt és elesett. Mint annyian mások a végszigeteki csatában. A halállal nézett farkas szemet. És ő tudta. Nem áltották magukat azzal, hogy sikerül élve elhagyniuk a szigetet. Így aztán 3 nappal azelőtt, hogy a japánok elfoglalták a szigetet, nagyapád megkért egy tüzért, aki a légierőnél szolgált, és úgy hívták Vinaki. Nem látta azelőtt soha életében. Megkérte, hogy hozza el a fiának, akit még sosem látott élve. Az aranyóráját. 3 nappal később nagyapád elesett, de Vinaki megtartotta a szavát. Amint a háború véget ért, elment nagyanyádhoz, hogy elvigye karonülő apádnak apja aranyóráját. Ezt az órát. És ez az óra volt apukád csuklóján akkor is, amikor a gépét lelőtték Hanoi felett. Elfogták. Vietnámi fogolytáborba került. Tudta, hogy ha a sárgák meglátják az órát, elkobozzák. Elveszik tőle. Apukád viszont úgy tartotta, hogy ez az óra a te örökséged. És nincs az az Isten, hogy a sárgák mocskos kezébe kerüljön a fia öröksége. Így aztán eldugta. Az egyetlen helyre, ahová eldughatta, a seggébe. 5 hosszú éven át hordta ezt az órát a seggében. Aztán, amikor haldoklott vérhasban, nekem adta. És én járkáltam ezzel a fémkrumplival a seggemben 2 évig. Aztán 7 év után hazajutottam a családomhoz. És most, kiskomám, átadom neked az órát.

0: A magája?
1: Igen.
0: Winston Wolf vagyok. Probléma megoldó.
1: Hát az van itt.
0: Hallottam. Bemehetek?
1: Persze, tessék.
0: Maga biztosan Jules. Akkor pedig maga Vincent. Térjünk a rideg tényekre, urak. Ha értesülésem pontos, ketyeg az óra, igaz, Jimmy?
1: 100%-ig.
0: A feleség Bonnie 9:30-kor ér haza, ez is igaz?
1: Aha.
0: Úgy értesültem, ha hazajön és itt talál bennünket, nem lesz különösebben elragadtatva.
1: Hát nem.
0: Akkor marad 40 percünk, hogy elhúzzuk a csíkot. Ami ha pontosan azt csinálják, amit mondtam, nem is kevés.

0: Ez mi?
1: Egy szórakoztató mese egy drogügyletről.
0: De minek?
1: Hogy egy kis mosoly is legyen a képeden, miközben melózol.
0: Te hülye vagy? Most ezt tanuljam meg, ez négy telibe baszott oldal.
1: Fogd fel, mintha mondjuk egy viccet tanulnál. Jegyezd meg a poént, a körítést meg add hozzá. Tudsz viccet mesélni, nem?
0: Nem.
1: Akkor képzeld meg a Jay Leno-nak, és akkor talán menni fog, jó? De nagyon fontos, hogy részletes legyél. Mert a részleteivel lehet eladni egy sztorit. Ez a miénk, hogy a címéből is kiderül, egy retyóban játszódik. Tehát minden tudnod kell a WC-kről. Például, hogy van-e kéztörlő vagy szárítógép. Tudnod kell, hogy melyik locsónak van ajtaja, érted? Figyelni, hogy folyékony vagy mosószappan van kirakva, mint régen a főiskolán, emlékszel? Figyeld, van-e melegvízes, hogy mennyire büdös. És ha valamelyik paraszt előtted körbefosta az összes csészét vagy a falakat, de arról is tudjál. Egy szóval minden kibaszott részletről, ami csak van. A feladat tehát magadévá tenni ezeket az apróságokat. Ha sikerül, a történet már is eladható. És csak te irányítod a sztorit. Ehhez viszont, barátom, magolni kell. Little green bag.

0: ajánlom a cekhet. Ti meg a borravalót. Mondjuk egy dolcsi fejenként.
1: Gyerünk, dobjuk össze a zsetont a kisasszonynak. Te nem adsz vele?
2: Én nem szoktam.
1: Nem szoktál?
2: Nem hiszek benne.
1: Nem adsz borravalót? Halál komolyan, mi az anyádért nem adsz, ha?
2: Mert mindenki azt várja, hogy adjak. Jó, annak adok, akint tényleg látom, hogy gürizik meg minden, de amúgy ez a kötelező borravalós díj egy elbaszott dolog. Én is dolgoztam minimálbérért, és hidd el, egy fillér borravalót nem kaptam. Örültem, hogy dolgozhatok.
3: Az sem érdekel, hogy számít erre a kis pénzre.
0: Fingot sincs róla, hogy mit beszélsz. Ezek halára dolgozzák magukat, és gombokért. Hát ezért van szükség borravalóra.
2: Leszarom. Adjatok elém egy papírt, és bármikor aláírom, hogy ne adózzanak. Még szavaznék is rá, de hülyének azért ne nézzenek. Az érettség is fasságodra pedig csak annyit mondok, öreg.
4: Engem meggyőzött. Kérem vissza a pénzt.
1: Hé! Hagyd szépen ott.
0: Jól van, urak. Oszoljunk. Egy pillanat. Ki nem szállt be?
4: Rózsaszín.
0: Rózsaszín? És miért nem?
4: Nem szokása.
0: Nem szokása. Ezt meg hogy értsen?
4: Hát nem hisz benne.
0: Kussolj! Vagy hogy nem hiszel benne? Sürgősen köhög ki azt a lóvét, te zsugoriseg, ha már egyszer meghívtalak.
2: Na jó, most fizetek, mert meghívtál, de különben sose szoktam.
0: Szarok rám, itt nem szoktál. Most fizetsz, kicsi rigó, mint mindenki más. Köszöntem!

Hello, hello, Turbo voltam. A Backyard Business Radio Show-t hallgattátok. Jövő héten Bigel Koma lesz otthon, de két hét múlva itt adja a műsorát ő is. Utána Step következik. Én meg még egy számmal, és ne legyetek zsugorjak, mint rózsaszín, toljátok a lóvét.

0: Hello, fiúk. Hogy vagytok? Csak nyugi, nyugi. Tudjátok, kik vagyunk? Az üzlettársatoknak Marcellus Wallace-nak a társai. Ugye, fiúk, emlékszem?
1: Hallgatóink, közérdekű felhívásunkat halljátok. Legyen tilos, legyen bicikli, legyen szabad. Legyen az 1%, amit kérünk szépen, hogy ad nekünk, és ezért legyen szabad. Adószámunk a következő 18002454 kötőjel 2, kötőjel 42. Adj nekünk, hogy legyen tilos, és Bandita Rádió, meg az összes többi a

0: téged, ahogy van. Tilos, közéltük felhívás. Hallottatok. FM 90.3.
1: A Tilos Rádió hírei következnek. Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint, az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllőinek. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnán fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atommag Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadékmennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fal pedig kevesebb, sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
3: Ezek voltak a hírek.
4: Tilos Rádió, FM 90.3, kezdődik a Szikvíz műsor. DJ Szkeff vagyok, üdvözlök minden kedves hallgatót, és DJ Turbót itt az előző műsorból, DJ Ozit a technikusiból, meg hát a többi haverszert a világon. Na, ilyen felajánlás ez szokott lenni az elején, de 1% még ne felejtsük el, úgyhogy ez az üzenet mára, és jó zenehallgatást a következő két órában. Szikvíz, Tilos Rádió.

Milyen jó kis track ez az utolsó, itt egy ilyen klasszik Goa Chill lemezről a 90-es évek első feléből. A Tilos Rádió Budapest FM 90.3-as rádiót hallgatjátok, a Sick Wiz műsor volt az elmúlt két órában. DJ Szkep élőben a Palotai stúdióból, és hát minden színes stílusokban, drum and bass, dub, meg mindenféle pörgős műfaj sikerült mára. Köszönöm szépen a figyelmet, 1% kampány, figyeljetek oda erre, és mindjárt jön a Cexponent Bient. Sziasztok, Tilos!

Jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-ára. A Tilos Kulturális Alapítvány adószám 18-00-24-54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt sekély vízben a németországi Wismar-öbölben. Számolt be róla The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott, és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
2: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbesz krízisbe lökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A 4 burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
3: Május 2-án rendezte május fa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint 2 nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Harasterdorf Musik kíséretében a Kegyeleti Emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szamárpad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Sziasztok! Oké, szevasztok, Tilos Rádió hallgatók, Stirlitz vagyok, ez itt a Szamárpad. Velem van, élőben vagyunk, ezt ugye azért mondom, mert mostanában próbálunk több élőt csinálni. Telefonszám 215-37-73, a műsor ajánlót olvastátok esetleg, akkor láthatjátok, hogy az izraeli választásokról fogunk beszélni, ami majd októberben lesz, de annak ugye a párhuzamos a magyar választások miatt ugye nagyon sok hasonlóságban majd ezt kitárgyaljuk. Tehát ez lesz a fő témánk, és velünk van Veini Svédországból,
2: sziasztok.
1: És Báron, Feti Báró pedig Rehovotból, Izraelből.
3: Hellosztok!
1: Nagyon készültünk erre az adásra, mert ugye, hát én megmondom őszintén, hogy nagyon keveset tudok egyébként, tehát az izraeli belpolitikáról, csak annyit tényleg, amennyit mondjuk az amerikai médiában lehet hallani, vagy a háború alatt mondjuk azért, vagy amikor intenzívebb szakaszában volt a háború, akkor több hírt néztem mondjuk, de azért ott kevés politikai jellegű volt, vagyis legalábbis az nem annyira jött át, tehát hogy most vannak éppen konfliktusok, vagy hogy áll az ellenzék, meg ilyesmi. Úgyhogy most erről szeretnénk majd elsősorban beszélni, persze a háború státusz vagy helyzetéről is. És először azt szerettem volna Petitől megkérdezni, hogy ugye mi mindnyájan külföldről követtük a magyarországi választásokat, de nem csak a magyar forrásokat néztem én például, hanem ugye nagyon sok amerikai. Hogy Izraelben mennyire volt ez téma egyébként, hogy Magyarországon választások vannak, és az eredmények után mondjuk mennyire sok tudósítottak erről, hogyan narrálták ezt.
3: Izraelben nem volt téma a magyar választás, viszont a választások után elég nagy téma volt, legalább egy hétig. Személyesen is egyébként nagy téma volt, tehát hogy a munkáimmal megszólítottak, megkérdezték, ki ez a Magyar Péter, mi történt Orbánnal. Ugyanis itt tudni kell, hogy ugyebár Bibi, Benjamin Netanyahu és Orbán közötti, hát macskakörmös barátság, ugye ilyen politikai barátság, az itt elég mélyen be van gyűrűzve. Tehát itt van egy ilyen legendárium Izraelben, hogy az Orbán az mennyire szereti a zsidókat. Ugye most már tudják a zsidók, hogy mennyire szereti őket, mivel a vadhajtások az egyik igen forrás, tehát hogy így nagyon szereti, gondolom, a zsidókat az Orbán, tehát ezt tudjuk. De tehát, hogy a választások után kérdeztek sokan.
1: Azt is elfelejt, hogy éppen katolikus, vagy református, vagy a Ferencváros, vagy a Kurkó, vagy az Újpesti Dózsának, vagy a Vasasnak.
3: Vagy a Puskás Akadémiának, így van. Úgyhogy igen. Ugyanígy egyébként nagyon, ilyen szinten nagyon hasonlatos Izraelben a felosztás, tehát az ellenzékiek, egyébként az ellenzékben itt van jobb oldal is, tehát az, főleg az ellenzékiek, azok a Magyar Péterről kérdeztek, a likudisták, a bibisták meg azt kérdezték, hogy hú, hát mi történt ott, meg, hogy akkor most nagyon, nagyon veszélyes lesz a zsidóknak, tehát azért az izraeliek ebből a szempontból vizsgálják, hogy akkor most az egyedüli bástya Európában, akkor most ez is elveszik a zsidóknak, meg az Izraelnek, és akkor hát ugye látták azt igazából, hogy ugye ezt politikailag megözente a Magyar Péter, hogy Izrael kormányával ugyanazt akarja folytatni külpolitikailag. Az, hogy Benjamin Netanyahu, hogyha beteszi a lábát Magyarországra és letartóztatja, az egy másik dolog, ezzel közölte azt, hogy Izrael kormány az nem egyenlő Izraellel, ugyebár a mostani kormány. Tehát én értettem az ő üzenetét teljesen egyébként. Tehát nem hiszem, hogy bármi is változás. Sőt, szerintem a európai fegyverkezés miatt szerintem erősödni fog Magyarország és Izraelnek a gazdasági összefonódása. Uh-huh. Szerintem. Ez magánvélemény.
1: Mennyi szót kér. Mennyi, tedd fel a kezed, tudod, ha ezért.
2: 10 percet fönn van a kezem.
1: De nem ott, hanem az appon.
2: Azt akartam megkérdezni, Peti, hogy mert mondtad, hogy gyakorlatilag a választás előtt oda se figyeltek, vagy fel se tűnt, hogy itt ez a kampány megy, mert én egy másik földrészen élek, érted, meg mi egy politikai és katonai tömbben vagyunk elvileg Magyarország, a Svédország, de ugyan nagyon keményen, tehát hogy a híradó felét elfoglalta a kampány már az utolsó hetekben egy-egy napon, vagy a külpolitikai hírek egy jó részét, és sok év után nem tudom, mindenki küldött ide tudósítót már választásokra. Tehát nálunk Svédország ezt így követte meg benne. Tehát ha a svéd állami tévét nézted, az MTV-t meg a rádiót, akkor sokat tudtál a magyar a választásról. Ezért kérdezem, de tudom, hogy ez egy másik földrész, meg minden más.
3: Igen, meg az iráni háborútól ezt nagyon elvitte a... Tehát tényleg, aki foglalkozott vele, nagyon keveset,

0: Ugye nagyon sok helyről Orbánt így, hogy mondják, hogy így endorszálták, hogy az Egyesült Államok, akkor Putyin. Most Netanyahu-ra konkrétan nem emlékszem egyébként. Nem?
1: Nem bizony. Nem. De Netanyahu, de azt ne is csodáld, de Netanyahu olyan szinten el van áztatva a világban, hogy most Netanyahu endorszál, hát az... és tényleg Xi Jinping is endorszál, mert nem tudom, Észak-Korea elnöke is endorszál.
0: Mondjad, Benny.
2: Figyeljetek, emlékszem, még talán beszélgettem, szerintem adásban is dumáltunk róla a Stirlitz temegén, de személyesen mindenképp, hogy a szaunában, amikor így ültem, én 6-8 ilyen öregtat, mindenki oroszok, törökök honnan jöttek, de mindig voltak a masszív Orbán hívők, tudod, és azt hiszem, hogy az Orbánban az meg a nemzetközi minden szaristák, egyesüljetek jelszóval vonult be, az meg 10 évig a külpolitikába. Tehát tényleg az indiai, a pakisztáni, az arab, az orosz, a minden szaristák imádják Orbánt az egész világon.
0: Én nem így mondanám, hogy minden szaristák, de majd mindjárt hagyjuk abba az Orbánról való beszéltést. Csak hanem én azt vettem észre, hogy a németek meg a hollandok között, akiket én ismerek, azok ugyanazok, akik ilyen összeesküvés hívők, tehát, hogy a Covid, a chipet ültetnek beléd, a készpénz használhat, nem szabad elektronikus kártyát használni, semmi. Ugyanezek voltak azok, akik Orbán favorizálták.
1: Karikó Katalin egy tömeggyilkos.
0: Na jó, azt akartam tehát, hogy ugye a párhuzamok, menjünk rá, hogy ugye Orbán végig ezzel kampánya már hosszú ideje, hogy itt háború, Magyarország háborúba sodródik, háborúba akarnak minket rángatni. Tehát egy ilyen nagyon erőszakos, nagyon agresszív kampány volt. És ugye Izraelbe is azt szokták mondani, hogy Netanyahu-nak ez egyik kulcs a status quo megtartásához, hogy amíg háború van, addig őt valószínűleg, hogy hatalomban is tudják tartani. Ez változott, ez egyébként ez a szemlélet, vagy a népszerűsége, az hogy áll most ennek a háborúnak, meg Netanyahu-nak, vagy a kormányzó pártnak?
1: Hát, tehát, amit Orbán előadott 16 év alatt, vagy 10 év alatt Magyarországon, ez egy proxy Netanyahu. Tehát itt tényleges háború van, 3 éve soha nem látott háború van Izraelben. Tényleg, ezt kimerem jelenteni, beszéltem öregekkel, akik minden háborún átmentek, kérdeztem tőlük, hogy ez most mi ez a szint, ami most itt van Izraelben, és ők mondták, nem én mondtam, hanem ők mondták, hogy nincs, nem is volt soha ilyen.
0: Értem. És ugye a népszerűsége, tehát mondjuk azért mindig volt egy olyan réteg ugye Izraelben belül, és aki ellenezte magát azt is, ugye, hogy a palesztinokkal való, nem tudom, konfliktust, vagy a proxikkal való háborúkat, illetve gondolom azért ez a háború is kezd már olyan méreteket ölteni, amikor már így megosztó lehet. Tehát, hogy ugye sokáig gondolom nagyon egységes volt a társadalom, de most már lehet, hogy sokan vannak, akik forszíroznának egy ilyen, mondjuk egy diplomáciai útra való terelést, vagy ilyesmit.
1: Az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés, mert itt tényleg a Maszló piramis alján vagyunk. Tehát olyan egzisztenciális kérdések és olyan félelem van az emberekben, hogy elpusztulunk. Tehát tényleg ez van, ez a napi gondolat. És e mögé látni azt, hogy hogyan tudunk túlélni. Azért volt ebben a háborúban 3 éve tart, konstans tart, vannak kisebb szünetek. Volt olyan, hogy 7 fronton vívott Izrael háborút. Tehát, hogy konkrétan, ha itt jön egy olyan hír, hogy fogynak az elhárító rakéták, vagy valami, akkor most el tudod képzelni, hogy ez hogy reagál egy hétköznapi ember, mint én. Tehát, hogy ezek tényleg azok a dolgok, amiket nagyon nehéz átlátni, nagyon nehéz higgadtan gondolkodni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokrétű maga a probléma, hogy átlátni.

0: lásd azt, hogy most érted, diplomáciai megoldás, oké. Az tény, hogy most egyébként tök jó, hogy ezt most hoztad, mert most jött elő az, hogy széles a társadalomban most már ez tényleg diskurzus, hogy hékás, azért tényleg lehetne olyan, hogy mondjuk, hogyha a libanoni kormány le akar ülni, tárgyalni, nem tudom, 40 év után, akkor üljünk már le velük, és akkor együtt talán valamit tudunk kezdeni a Hezbollahkal. És akkor abban tényleg megszólaltak az emberek, hogy figyelj, álljunk már egy picit le, ne az legyen már, hogy rögtön elostasítjuk, és rögtön már csak lövöldözünk. Tehát ahol van lehetőség tárgyalni, ott meg tényleg, tehát hogy azért a Közel-Kelet, tudom, hogy az európaiaknak nagyon nehéz ezt belátni, nagyon nehéz nem európaiul gondolkodni, de a Közel-Kelet nem úgy működik, mint a demokratikus Európa. Eleve azt tudni kell, hogy az arab kultúrában, amikor diplomáciailag tárgyalnak, az azért van, hogy megtudják, hogy mennyire vagy gyenge. Nem azért van, hogy megegyezzenek veled.
1: Yeah.
0: Azért van az egész, hogy fölmérjék azt, hogy milyen erős vagy. Hogy hol tartasz? Tehát, hogy itt egy teljesen más tárgyaláskultúra van. Ezt a Trump se ért egyébként itt. Ide jött, és itt nem ért ő semmit egyébként az egészből. És az európaiak se értik. Ezt az egészet, hogy itt az erőkultúrája van. Itt konkrétan az erőkultúrája van. Tehát nagyon sok mindenben nem értem mondjuk egyet a Puzsérral, de egyébként amit Puzsér rát Közel-Keletből, hogy itt a demokráciát nem Dániaként kell értékelni, és ilyen szinten tényleg Izrael a legdemokratikusabb itt Közel-Keleten. Ebbe teljesen igaz van, és én ezt értem, hogy ő miről beszél, mert itt tényleg. Tehát, hogy itt teljesen más dolgok vannak. Én is hallgatok egyébként balosokat is, hogy ilyen nagyon-nagyon Izrael ellenes dolgokat is olvasok, nem tudom, Györe Zolit, meg Konokot, meg ilyeneket. És például nem tudom, Györe Zolival volt egy vitám, hogy ő elkezdte azt, hogy igazából október 7-e után ilyen precíziós támadásokkal csak a Hamaszos vezetőket kellett volna kiiktatni, tehát lett volna itt megoldás erre, de hát igazából 30 ezer terrorista halt meg Gázába két. Tehát, hogy 30 ezer terroristát precíziósan pont úgy lehet likvidálni, ahogy tette Izrael egyébként, máshogy nem konkrétan.
1: És ugye nálatok most megy, most gondolom már a kampány, ugye októberben lesz ennek a választások, október végén erről láthatólag, akkor gondolom kampány van, bár nem tudom, hogy na mindegy, ezt majd elmondod. Azt akartam ezzel erről kérdezni, hogy nálunk a Fidesz trükkje mindig az volt, hogy ilyen 80-20-as vagy 70-30-as témákat talált, és ugye amellé állt be. Tehát, és az ellenzék pedig ott mindig elkúrta, hogy például a migrációs kérdésbe szembe helyezkedett a kormányzati propagandával, akkor volt még egy több ilyen kérdés is volt, de mondjuk a migráció volt az egyik legjelentősebb. És hogy ez hogy az izraeli kampányban, ezt hogy lehet látni például, hogy ez kampánytéma-e a háború, meg hogyan állnak ebben a párton?
0: Igen, itt azért itt másról szólnak a dolgok. Itt például sikerült Netanyahu-nak egy elég jó politikai húzással kiemelni azt, hogy rákényszerítette most politikailag, kampánystratégiailag az ellenzéket, hogy ne tudjon összefogni az arab pártokkal. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert most az arab pártok nélkül politikailag lehetetlen megszerezni a többséget. 59 képviselőt tudnak most összegyűjteni a mostani, a legfrissebb közvéleménykutatás szerint az ellenzék a 120 fős Knessetbe, úgy, hogy 51 fő van most Bibinél, 59 fő, tehát ugye az azt jelenti, hogy az az 10 fő hiányzik, az pontosan 5 fő az Egyesült Arab Párt, meg van még egy arab párt, mindjárt mondom, hogy melyik. Igen, van még egy 5 fős párt, tehát 10 arab képviselő pontosan ott van középen, akivel most gyakorlatilag belevitte abba a diskurzusba, mint Magyarországon ez a mondjuk a migráció, meg az LMBTQ, hogy ezt politikailag most nem tudják egyszerűen átvinni a társadalmon belül. Azoknál se, akik nem szélsőségesek.
1: Aha.
0: Tehát, hogy egyszerűen most ez egy pothelyzet, ezt Netanyahu teremtette nagyon-nagyon jó érzékkel. Jobban áll most az ellenzék. Aha. Egyrészt azt a közvélemény kutatásra is, hogy ki alkalmasabb miniszterelnöknek, azt is az ellenzék nyerte. Másrészt 3 hete alakult meg be Jahad nevezetű választási párt, mint a Tisza párt, ugyanaz. Ez egy választási tömb konkrétan. Csak az a különbség, hogy nem ismeretlen politikusok, mint Magyar Péter. Nekik nincs szükség 2 évre, hanem a Yair Lapid és a Bennett. Mind a 2 volt miniszterelnök, úgyhogy 2 évig, tehát felosztották a 4 évet egymás között. Teljesen ismeri őket a társadalom, teljesen tudják, hogy mit akarnak. A Yair Lapid ugye a Yesh Atid nevezetű formációval, egyébként magyar származású, Tony Lapid volt az édesapja, magyar Dohány utcában született az édesapja egyébként. És a Bennett ugye ő egy amerikai üzletember igazából. Izraeli amerikai üzletember.
1: Naftali
0: Bennett, igen. Ő is volt. Ő klasszik neoliberális ember egyébként.
1: Yair
0: Lapid meg inkább baloldali. Inkább baloldali.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy neki nincs szükségük 2 évre, ezért 1/2 év neki bőven elég erre, sőt, igazából ahogy megszületett ez a formáció rögtön, most úgy állnak, hogy 25 képviselőt tudnak küldeni a Knessetbe, és a Likud is 25 képviselőt tud, tehát azon nyomban ugyanen erős.
1: Aha, értem. Jó, akkor tegyünk be most, vagy tartsunk egy zenei szünetet, mert erről beszéltünk, ahogy most olyan 20 percesekre osztjuk, és akkor utána jövünk vissza, telefonáljatok bátran majd, egy pár perc szünet, zenei szünet, és jövünk. Köszönöm.

0: Sziasztok! Ez itt a Szamár Pad, a Tilos Rádion, 215-37-73 a telefonszámunk. Élőben vagyunk, Vejnivel Svédországból. Hello, Vejni! Még egyszer. Báron Péter Izraelből.
1: Sziasztok! Elmondod még egyszer a telefonszámot? Mert beszéltem írni a haverjaimnak, fel szeretnék hívni.
0: Plusz 361-215-37-73.
2: Na, Peti, nálunk, akkor én kérdeznék tőled egy kicsit általánosabb kérdést. Ugye nálunk Svédországban sima listás, tehát egyelően osztik el, minden szavazati rendszer van. Egy picit elmondhat, hogy nálatok ez hogy tevődik össze? Van ilyen araboknak ilyen külön parlamenti helye, vagy mit tudom én, egy nagyon rövid összefoglalót adsz meg a szavazati rendszerről? Köszi.
1: Aha.
2: Egyéni vagy listás.
1: Ja. Ez egy listás szavazás, nem szavazunk egyéni képviselőkre, parlamenti párt listákra szavazunk, és vannak arab pártok. Nincs ilyen, hogy nemzetiségi párt, ezért nemzetiségi képviselő, mert minden, rendesen az arab pártok elindulnak a választáson, hiszen azért, hogyha megnézed, most már többen vannak Izraelben, mint Magyarországon, 10 millió ember él Izraelben, és 1,1 millió arab él, úgyhogy 10%-ot simán meg tudna szerezni választáson. A Knesset a 120 tagból áll, 120 politikusból áll, és most úgy állunk, hogy 63 képviselője van a kormánypártnak, és 57 ellenzéki képviselő van. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva többség Izraelbe. Tehát ez egy nagyon erős kormány. Általában egy képviselő szokott, és azért vannak ilyen nagy válságok, mert azt az egyet így át szokták állítani, mert mindent. Tehát, hogy Izrael az egy ilyen szempontból teljesen más a politikai rendszer, sokkal több párt van, sokkal több, tehát mondjuk most felsorolom, csak a ugye a Likudot azt ismeri mindenki, ez a Fidesznek a testvérpártja, úgyhogy ezt nem kell bemutatni konkrétan. A Yesh Atid, az a Yair Lapid, akiről meséltem, az az ellenzék egyik vezetője. Az Otzma Yehudit, az a Itamar Ben-Gvir, a mostani belügyminiszter, aki egy ilyen torockai szintű politikus Izraelbe. Ő egy nagyon-nagyon szélsőséges, ő a belügyminiszter most Izraelbe, hát ő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most nagyon rossz híre van Izraelnek a világban egyébként. És a Bezalel Smotrich, ő a vallásos cionista párt vezetője, ő most a pénzügyminiszter Izraelbe, ő a telepes mozgalomnak a fő politikusa. Most tudni kell, hogy a telepesek a 22-es választáson tudtak képviselőt adni, bejutottak, ezért vannak most kormányon. Tehát, hogy úgy tudott kormányra lépni Netanyahu, konkrétan becsapta az izraelieket, mert ő nem mondta azt, hogy össze fog fogni a szélsőséges telepesekkel, meg a szélsőséges vallásosokkal. Nem mondta ezt a választás előtt. Egy kicsit olyan ez, mint 98-ban volt, hogy azt mondta a Tordján, meg az Orbán, hogy ők nem fognak összefogni, majd összefogtak, és így kerültek hatalmon. Egyébként ez történt.
0: Igen.
1: De most már például a Smotrich olyan szinten lement, hogy 2,9%-on van a mostani egy héttel ezelőtti közvéleménykutatás. Tehát bőven nincs bent a parlamentben.
0: Van ilyen beütési küszöb egyébként?
1: 5%, mint Magyarországon.
0: Értem. Azt akartam még ezek, hogy ugye nagyon általában ez megfigyelte, hogy a progresszív pártok azok a nagyvárosokhoz szoktak kapcsolódni. Ugye ez akkor gondolom Izraelben is így van, és a szélsőségesebbek pedig a legkisebb településeken.
1: Nem, Izraelben úgy van, egyébként valamennyire igen, tehát hogy Tel Aviv, igen, oké, Tel Aviv az ugye ellenzéki központ, viszont Izraelben nem az van, hogy a kisebb település, hanem az van, hogy minél több vallásos van, annál jobban jobboldali. Mm. Tehát Tehát mivel ugye most a jobboldali kormányban, mert van, és háromfajta vallásos párt van. Van a SASZ, az a legnagyobb vallásos párt, ami egy ilyen konzervatív, középen álló, de azért most benne van a kormánypártban, de ő a SASZ-szal fogott össze mindig Bibi, és a SASZ és a Likud adta mindig a Bibinek a hátországát, amivel nem volt nagyon probléma, mert az nem egy ilyen szélsőséges, ilyen telepes, tudod, ilyen tényleg már ilyen fasiszta elemeket mutató, ilyen elfogadhatat. Tehát számomra, én, aki Európába jöttem, számomra ezek az emberek elfogadhatatlanok hosszú távon. A Knessetbe. Tehát egy Itamar Ben-Gvir, egy Smotrich számomra elfogadhatatlan. Értékeltetlen, és pedig cionista vagyok, hát persze cionista, hogy izraeli vagyok, szeretném, hogy megmaradjon Izrael, de ember vagyok, humanista vagyok, elsősorban etikai, meg szolidaritás, meg baloldali embernek tartom magamat, és ez számomra ez elfogadhatatlannak ezek az emberek konkrétan. Na most a SASZ az nem elfogadhatatlan. Az egy ilyen konzervatív, amilyennek kéne lenni mondjuk Magyarországon a KDNP-nek. Hogy egy ilyen vallásos pár, de hogy középen áll. Na most ugye az volt itt a probléma, hogy a szélsőségesekkel kellett összefogni, hogy kormányra kerüljön, és Bibi fogta és összefogott azért, hogy a hatalmat meg tudja tartani. Ez volt a probléma. Alapvetően 22-ben.
0: A telepesek és az ilyen vallás nagyon ortodox, vagy nagyon erősen vallásos, az mennyire függ, vagy fedi egymást a kettő, vagy a telepesek nem feltétlenül nagyon vallások, hanem egyszerűen csak egy jó lehetőséget látnak ott, mondjuk egy olcsón hozzá tudnak jutni egy ingatlanhoz, vagy egy mezőgazdasági területhez. Ez hogy van? Mennyire kell azt gondolni, hogy a telepesek mondjuk azok ilyen
1: A telepesek nagyon vallásosak, a telepesek annyira vallásosak, hogy ők konkrétan, tehát hogy ők ugye a Judea-Szamária vonalon mozognak, tehát hogy azokat a területeket is, amiket mondjuk az ENSZ szerint, ahogy szétosztották, tudod, a szétosztási terv, hogy mondják ezt angol, nem akarunk.
0: Participation?
1: Az, participation plan, ahogy szét lett osztva, azt is, tehát azt se fogadják el, mert ők szigorúan biblia alapon, vallásos alapon tekintik Izraelt, és szerintük az a föld. Tehát, hogy ilyen alapon nem lehet, tehát, hogy nem lehet, én hiszek az együttélésbe. Uh-huh. Abban nem hiszek, hogy most képes arra, hogy a palesztinok önrendelkezzenek, és azért nem hiszek benne, nem hiszek, hanem nem látom. Mert nem látok olyan politikai erőt, aki képes lenne európai mércével is hatalmat gyakorolni palesztinok felett. Nem látok olyan politikust, akivel le lehetne ülni, tényleg tárgyal. Érted? Hogy miről beszélek? Tehát, hogy tényleg nem látok olyat. Nem látok palesztin elitet. Uh-huh. Mert a palesztin elit egy kicsit olyan, mint az iráni elit. Tudod, hogy az iráni elit, aki most azt akarta, hogy a sakk visszatérjen, az nem Iránba él. Az nem él Iránba. Ugyanígy a palesztinoknál is biztos vannak tanult gyerekek, aki a Kolumbián végeztek, meg Amerikában valami városban svarmás az apjuk, anyjuk, érted? Az létezik, csak azok nem Palesztinában élnek.
0: Jajos.
1: Konkrétan. Jajos. És én nem látok egy olyan elitet, aki tudná irányítani a palesztinokat most. Hogyha lesz egy olyan elit, akkor én teljesen hiszek abba, hiszen együtt dolgozok, tehát nekem van a palesztin munkatársaim, konkrétan. Uh-huh. Arab izraeliek, akiket úgy neveznek az európai balosok, hogy palesztinok. Egyébként arab izraeliek egyébként, arabok.
2: Említetted, Peti, korábban, hogy a kis pártok ugye, vagy a határ alatt vannak, meg ilyesmi, de hogy most lesz ez a közös formáció, és ebbe sem fognak szerinted az arab pártok részt venni? Az együttben, amit kifejthetni.
1: Na most azzal igaz, együtt, Juhit üdvözlöm. Az együtt, az most úgy van, hogy hogy ugye a Jair Lapid meg a Bennett, ők megkötötték ezt az egyességet, és egyébként behívták az Eisenkotot. Az Eisenkot az egy furcsa politikai szereplő, ő a Rosin Sandis Romulus egyébként, így jobban megértitek, ő volt a vezérkari főnök. És ő nem hajtott végre parancsokat a gázai háborúba, és lemondott. És létrehozott egy politikai pártot. Konkrétan, ami egyébként elég erős, ilyen 10-14 képviselő között ad most. Ugye az egy 120 fős Knessetben egyébként ez nem gyönge. És most az volt, hogy ugye ők összefogtak a Bennett meg a Jair Lapid, és meghívták az Eisenkotot, hogy gyere már Eisenkot, téged is várunk ebbe a formációba.
0: Na most ez úgy hangzott, mint egy ilyen budapesti vicc kezdete. Gyere már Eisenkot!
1: Tényleg ez volt, hogy itt hagyjuk neked, és akkor te kapsz ott miniszteri helyet. Na most az Eisenkot azt mondta, hogy nem, egyelőre ő nem, de számolnak vele, tehát hogy úgy van kiszámolva ez az 59, hogy az Eisenkotnak van

0: ez a együtt formáció. Hát ők demokraták, hát ez egy ilyen, ilyen momentum, tudod, ilyen ilyen Lipsi, ilyen izé demokrata párt. És van az Avigdor Lieberman, aki egy ilyen hát egy nagyon furcsa, na ő egy igaz, egy ilyen torgyáni karakter, ilyen nagyon furcsa szereplője az izraeli politikának, ő már volt minden. Ő már volt Bibinek minisztere, volt ellenzéki vezető, minden volt már
1: na,
0: őt.
1: Na ez gyakorlatilag akkor az izraeli ellenzék, tehát lehet mondani, mert ugye Magyarországon így azt mondta, hogy ez az volt a nagy truvány,
0: a Lieberman, igen.
1: Le kellett váltani ezt a inkompetens ellenzéket, és újat kellett, hogy jöjjenek.
0: Itt azért nem, itt azért nem, itt azért a Benny Gantz meg a Yair Lapid az nincs elhasználva. Nincs. Tehát megbecsülése van, jól végezték a munkájukat, jött a GDP növekedés, biztonság volt, nem volt háború, ez nagyon fontos Izraelben. Nagyon fontos. Tényleg, nincsenek elhasználva. Lieberman mondjuk egyébként abban igazad van, az ezzel egy kicsit el van használva, de ő is kell. Ő is kell, itt mindenki kell, itt öt képviselő is nagyon fontos, nagyon. És itt van, amit a Wendy kérdezett, hogy ez a 10 arab, hogy akkor ebben mi lesz? Hogy akkor ebben össze tudnak-e fogni, vagy nem? Most egyelőre úgy áll, hogy nem, amit igazából én személy szerint nem értek, mert a háború alatt az arab izraeliek, akiknek van személyigazolványuk, akik velünk együtt dolgoznak, élnek, a gyerekeinkkel együtt játszanak, egy iskolába járnak, ezért se értik az izraeliek, hogy mi az, hogy apartheid. Nem értik, hogy miért apartheidezik Izraelt, vagy a külföldiek Izraelt, mert Izraelbe szerintem ennyire diverzifikált ország, nincs a földön annyi náció él itt, hogy az valami hihetetlen. Tényleg. És ugyebár együtt járnak a gyerekeink iskolába, az arabok. Együtt dolgozunk, tehát hogy nem értjük ezt az egészet. Azt, hogy a palesztinok, hát azt az Arafattól kérdezzék meg, hogy miért a palesztin önkormányzat. Szerintem az ők sem nagyon örülnek annak, hogy most nem izraeli fizetésen vannak. Meg hogy nem Izraelbe nem tudnak átjárni dolgozni, meg ilyenek. Tehát szerintem azt ők sem örülnek ennek egyébként, de ők nem izraeli állampolgárok. Tehát, hogy nem lehet apartheid egy olyan emberrel szembe, aki nem állampolgára magának az országnak. Konkrétan. Ezt ezért nem értik az izraeli, egyébként tényleg nem értik, hogy miért apartheidezik őket. Most az arabok, akik itt élnek, azok ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, ugyanúgy járnak. Ők kapnak társadalombiztosítás, ugyanolyan fizetésük van, ugyanúgy mindenük van. Személyes minden, útlevelük ugyanaz. Van pártjuk, van a legfelsőbb bíróság elnöke arab volt. Tehát, hogy...
1: Milyenek a média viszonyok Izraelben arról, hogy mennyi párt szólt, mert ugye Magyarországon ez volt az egyik nagy az Orbánnak az egyik legnagyobb ugye, politikai fegyvere, hogy a közszolgálati rádiót, közszolgálati televíziót, 400 újságot, YouTube csatornákat, mindenütt, ő nyomta a saját propagandáját.
2: Peti, én még meg szeretném kérdezni, miatt a médiára válaszolsz, bocs, de még ez az előzőhöz, amit itt írtam kérdést is, nem tudom, hogy látod-e egyébként, hogy... itt ez az együtt, ez most, ha jól értem, akkor viszonylag friss dolog. Egy pár hete jött ki vele, hogy csinálják. És hogy most ez két párt, vagy három párt, vagy próbálnak tényleg egy ilyen nagy nemzeti összefogást, mint ami szerintem már volt. És hogy hát például ilyenek, mint a Lieberman, érted, most megcsinálhatná azt, amit nem tudom, Magyarországon, akik visszaléptek, de támogatták a váltást.
0: Nincs, ezek a politikai...
2: Gondolom már nyugdíjba mehetne, de hogy van-e arról szó, hogy lesznek például ilyen előválasztásszerűk, össze akarnak-e fogni, nagy nemzeti egységé, engem ez egy kicsit érdekel, vagy lehet, hogy ez még annyira friss, hogy ezek szóba se kerülnek.
0: Mert nincs értelme ezeknek a politikai konstrukcióknak Izraelre. Ezek európai dolgok. Nincs értelme. Nincs értelme előválasztani, nincs értelme ezeknek a dolgoknak azért, mert konkrétan itt nagyon-nagyon sokszor volt nagy koalíció. Tehát most évekig olyan szintű nagy koalíció volt, hogy a Yair Lapid, az ellenzéknek a vezére, az benne volt a kormányba. Konkrétan. Benne volt a kormányban, mert olyan szintű háború volt, hogy fogta az ellenzéknek a vezér, és azt mondta, hogy na most arra van szükség, hogy most legyen egy nagy koalíció, egy nagy kormány, és lássák az emberek, hogy biztonságban vannak, és mindenki képviseli őket. Tehát, hogy itt egyszerűen ezek a dolgok, ezek nem állnak. Itt például elképzelhetetlen az, hogy koalíció nélkül kormányozzon valaki. Soha nem volt még olyan, hogy koalíció. Itt nincs kétharmad, itt ilyenek dolgok nincsenek. Elképzelhetetlen, mert van 13 párt az a Knessetben. Tehát, hogy konkrétan nem kell előválasztás, nem kell semmi, nem kell. Az kellett, ez most az, ugye itt az erő, ahogy mondtam a Stirlitznek, hogy itt az erő politikája van. Itt most látják az erőt, hogy most a két legnagyobb ellenzéki politikus összefogott, megfogták egymás kezét, szimbolikusan is, és ténylegesen is felemelték egymás kezét. És azt mondták, hogy most legyőzzük Netanyahut. És azt mond, és 3 héttel ezután már erősebb a pártjuk, mint a Likud.
1: De egyébként mi az üzenete az ellenzéki összefogásnak? Tehát mi az a fő üzenet, amivel kampányolnak? Mi kell változtatni?
0: Nagyon jó kérdés, és nagyon lényegi. Na, ebbe viszont ugyanaz, mint a Tisza. Egy az egybe. Elszámoltatás. Csak itt október 7. Aha. Azt soha nem fogja elfelejteni az izraeli nép, hogy Benjamin Netanyahu és kormányának köszönhető a holokauszt utáni legnagyobb zsidó pogrom. Azt soha nem fogják elfelejteni neki. Te tényleg?
1: Ez, hogy ők hibáztak abban, vagy ott...
0: Aha. Akkor a háborúba ugye jött egy hihetetlenül nagy botrány, a katari botrány. Katari fizetési listán voltak közvetlen kormány tagjai Netanyahunak. Katari fizetési listán. Uh-huh. Azt tudni kell, hogy Katar szervezi az egész Islam Brotherhood médiát az egész világon. Az egész propagandát az izraeliek ellen. Uh-huh. Katar támogatta az iráni háborúig az összes hamaszos vezető Katarba élt. 5 csillagos szállodái voltak. Az összes. A Hezbollahot pénzelte. Irán pénzelte. Tehát katari fizetési listán voltak izraeli kormánytagok. Uh-huh. Ez iszonyat botrány. Ez iszonyatosan durván nagy botrány.
1: Mondjad, Benny.
2: Figyelj, azt fogom megkérdezni, hogy... Te ismered pontosan ezt az átadási rendszert nálatok? Mert szóba került, hogy október 7 lesznek a választások, amikor ugye...
0: 27. Mert
2: az előbb 7.
0: Ezért volt vicces, hogy Magyar Péter 23-án meghívta a Netanyahut.
2: Igen, de mert pont ilyen jellemi választ adott egyébként a szakbizottságban, hogy lehet, hogy akkor, tehát hogy választások lesznek.
0: Igen.
2: Azt is megtehetik, hogy elhívják az ellenzéki ízét, és endorszálják ezáltal egyébként. Lehet, hogy az a terv, azt tudja.
0: Ez nem jó Izraelben.
2: Bozsa, média kérdés, amit föltett az előbb a Stirlitz, azt azért még válaszold meg, ha én közben beleugattam akkor is.
0: Tehát, ja, jó.
2: Van-e hasonló média birodalom, mint amilyen a Fidesz vagy az Orbán?
0: Nincs. Nem akarom összehasonlítani a két társadalmat, nem is működne. Nem működne. Itt sokkal komolyabb, tényleg sokkal komolyabb tétek vannak. Tehát itt úgy vagyunk a masszópiram is alján, hogy itt tényleg az életünk a tét. Itt a kamukat nem veszik. Tehát itt bevesztek kamukat az emberek, persze bevesztek, hogyha nagyon sok, de itt... Tehát itt mások a tétek egyszerűen, érted? Itt nem lehet dobálozni háborús plakátokkal, mert itt hullanak a rakéták. Tehát, hogy itt ténylegesen érzik, tudják az emberek, hogy mi ez, és ezért nem lehet kamúzni, nincs ilyen, nincs. De van természetesen a 14-es csatorna, az a TV2, a 11-es csatorna, az az M1, és az M1 itt, teljesen független. Itt van köztelevízió. Van. kulturális csatornák, kulturális programok vannak benne, sportprogramok vannak benne, mindenki meg van szólaltatva. Mindenki megkapja ugyanazt az időt, teljesen, tökéletesen működik a közmédia. Van közmédia Izraelben. A 11-es csatorna van. Abszolút van. A 12-es csatorna az az RTL Klub. Tehát, hogy az ilyen, az a legnézettebb kereskedelmi csatorna, ilyen centrista, liberális hangvételű. És van a 13-as csatorna, az ilyen kormánykritikus, liberális. Tehát több liberális, hivatalos tévécsatorna van, és ellenzéki tévécsatorna van, mint kormánypárti. A 14-es az ilyen izraeli Fox News-nak is szokták nevezni, ez egy ilyen igazi, jobboldali, jó kitömött pénzzel, az így van, de például kettő ellenzéken, és még van ott a közméde is, ami teljesen kiegyensúlyozott.
1: És hogy működik ez a fékek és egyensők, vagy ellensők rendszere, mert ugye nálunk ugye Magyarországon ez is volt, hogy először a ügyészséget, aztán a rendőrisze, a nyomozati szerveket, a bíróságokat próbálták, ugye Amerikában ugyanez van. Mondtad még műsor előtt, hogy a kampánytanácsadókról majd egy pár szót ejtünk. A nálatok mennyire tekinthetők függetlennek még a kormánytól, vagy a kormányzó párttól inkább ezek a szervezetek?
0: Hát, hogy szél, ugye...
2: hogy van reklám a 11-esen a köztévén?
0: Csak kereskedelmi. Csak kereskedelmi. Kereskedelmi van. Ilyen, nem tudom, egy mobil, meg nem tudom, szupermarket hálózatra, meg ilyen kereskedelmi reklámok vannak.
2: Na jó, van, válaszok a stílik szok bőre.
0: Ugye az egyik fő eleme az egésznek, mielőtt elkezdődött volna ugye október 7-e előtt, milliós tüntetések voltak. Az ellenzék megszervezte azt, hogy képzeljétek el, tényleg az volt, hogy hetente millió ember kiment az utcára több hónapon keresztül.
1: Ez nagyon durva.
0: Én is voltam ilyenem, és minden héten, és ez nagyon komolyan meg volt szervezve, tehát tényleg a legészakibb várostól a legdélibbig városig mindig kimentek emberek, tehát én például középen élek Rehovotban, és itt nem tudom, hát 1200-an voltunk. Hát te is kiment. De Tel Avivben voltak, nem tudom, 150 ezeren, Jeruzsálemben voltak 70 ezeren, és minden, és ez az egész országban meg volt szervezve, minden héten egy millió ember kint volt az utcákon, és hónapokig, ugye ez a legfelsőbb bíróság hatalmának a csökkentésének a törvénye, ugyanis itt a legfelsőbb bíróság egy kicsit úgy működik, mint Amerikában, nem tudom, hogy ezt tudjátok, hogy Amerikában olyan rendszer, hogy rendesen elnöki rendeleteket is vannak olyan bírók, mert minden is szét vannak egy osztály az államokban, amik így visszavonhatnak ilyen rendeleteket. Vannak jogosítványokra. És a legfelsőbb bíróság Izraelben ez egy ilyen szerv, politikán felülálló ellenőrző szerv, ami meghozott Knessetbeli törvényeket visszavonhat, nagyon nagy hatalma van, rendeleteket visszavonhat konkrétan.
1: Ez mint az alkotmánybíróság mondjuk hasonló.
0: Így van. Mm-hmm. És hogy természetesen jöttek az ismert illiberális tapasztalat, túl baloldali a legfelsőbb bíróság, és hogy csonkítani kell a hatalmát, mert visszaért a hatalmát, tudjátok a szokásos ilyen toposzok, és ezt megszavazták, amit aztán 24-ben maga a legfelsőbb bíróság semmi sem nyilvánított konkrétan. Ezt a törvényt azóta nem sikerült átvinni. Ugye azért most már teljesen átlátható az egész, hogy azért ragaszkodott például Netanyahu ez, hogy a korrupciós botrányát elkenje, hogy a katari botrányt elkenje. Most már ugye a legvégső botránya az, hogy Rákos.
1: Aha.
0: Ez hihetetlenül durván nagy botrány lett Izraelbe, a saját szavazói körébe is.
1: Hogy ugye megműtötték, de eltitkolták erről.
0: Hát, azt képzeljétek el, én beszélgettem, én kíváncsi voltam, hogy ez miért olyan rossz ez nektek. Ugye ő egyébként elszámolta magát, Netanyahu azt hitte, hogy ezt bemondja, és ez most ez ilyen, tudod, ilyen szánalom, és akkor ez így jó lesz neki, de nem. Kérdőre a választói azt mondták, hogy már ne haragudj, de a gyerekem ott van a fronton, lehet, hogy meg fog halni, amiatt, mert a fővezér éppen olyan kemós gyógyszereket kap, hogy nem tud normálisan döntést hozni, és az én gyerekem miatta van veszélybe. Tehát, hogy rendesen ez visszaütött neki, politikailag is, a saját szavazói körébe, hogy nem engedheti meg magának, hogy ő olyan gyógyszereket szedjen, olyan kezeléseket kapja, hogy nem tud, lehet, hogy nem tud tisztán például a döntéseket hozni.
1: Igen.
0: Tehát ez is teljesen sorokban van szorítva a csávó. Egyébként hát, tényleg.
1: Igen, meg ha valaki azért halálos beteg, ez egy elég másfajta állapot, csak abból a szempontból is, hogy ugye akkor nem tudom, ugye arra gondol, hogy neki egy meghatározott ideje van már csak, amíg végig szeretné vinni ezt a dolgot például. Ugyan.
0: Például szerintem egyébként Trumpban is ez a probléma, nem?
1: Na, lehet, elképzelhető.
0: Szerintem.
1: Hát én biztos, hogy vizsgálnám ezt, hogy, milyen, hogy nem, hogyha valaki gyógyszert szed, meg ilyen pszichotróp anyagokat, meg alkoholista, én ezeket nem engedném a kormány közelébe semmiképp.
0: Abszolút egyetértek. És ebből egyébként hihetetlen botrány, tényleg nagyon nagy botrány lett. Tehát a saját szavazói körében ez politikai teljesen visszaütött neki. Meg az, hogy a feleségét nagyon, tehát a feleségét nagyon-nagyon nem szeretik az országban.
1: Uh-huh.
0: Nagyon.
1: Igen.
0: Uh-huh. Nagyon hasonlít a Ceausescu-nak a feleségéhez, egyébként az ő felesége. Tehát a Sara az, meg ő nagyon luxizik, nagyon luxizás.
1: Tudományos címei vannak, még ilyesmi?
0: Nem tudom, hogy színei vannak, csak ő tudod, ez a... Tehát ő szerette elhinteni magáról, hogy ő bele tud szólni a kormányzásba.
1: Aha.
0: És ez nagyon nem szimpatikus nagyon sok embernek. Nem csak az ellenzékieknek.
1: Aha.
0: Tehát, hogy ez nem valami szimpi így. Úgyhogy az egész Netanyahu család úgy, ahogy van egyébként, ilyen szinten leszerepelt. A katari botrány az nagyon... Gyakorlatilag most, egyébként most olvastam egy Haaretz cikket, mert a Haaretz annyira nem olyan mérvadó, mert nagyon ellenzék és nagyon baloldali, de hogy tényleg most már nagyjából ilyen amnestia egyeztetés. Tehát, hogy kivonulok a politikai életben, mind közéletből, és akkor hagyjatok békén. Kb. Ez maradt neki.
1: A másik fontos, amit akartam kérdezni, ugye Magyarországon szintén, most megint ezt a párhuzamot hozom, ugye elég nagy magyar diaszpóra van, és ugye a Fidesz kormány egyik trükkje volt, hogy választójogot adott például a diaszpórában élő magyaroknak, a környező országok beieknek. Van-e ilyen Izraelben, hogy a külföldön élő zsidók szavazhatnak, mondjuk Amerikában élő zsidók, vagy nem tudom, más országban, illetve ők hogyan, mit lehet arról tudni, hogy kivel szimpatizálnak inkább a diaszporában élő zsidóság, vagy mit forszíroznának?
0: Ez is egy nagyon jó kérdés. Izraelbe csak úgy tudsz szavazni, hogy elutazol Izraelbe és szavazol.
1: Uh-huh.
0: Én ezt most onnan tudom, mert a nővére még izraeli állampolgárok Németországba élnek, és szeretnének szavazni, és közölték velük, hogy ide kell utazniuk. Nincs külképviseleti szavazás Izraelben. Felszállsz a repülőgépre, csak akkor, hogyha izraeli állampolgár vagy, eljössz Izraelbe, és leszavazol. Ennyi esélyed van. Ennyi.
1: És hány izraeli állampolgár ér külföldön? Azt tudjátok nagyjából?
0: Nem néztem utána, de a következő adás után nézek, hogyha majd még egyszer meghívsz valamikor. Megérem neked. Én úgy tudom, hogy most már nagyjából egyenlő. Tehát több élt külföldön zsidó, mint Izraelbe. Azt nem tudom, hogy mennyi zsidó volt izraeli állampolgár. Azt tudom, a zsidóknak a számát, azt tudom, hogy több zsidó élt Izraelen kívül, mint Izraelben, és most lett kb. Egyenlő. Vagy Izrael ugye ellentétben Európában, meg a világa Izraelben hihetetlenül növekszik a lakosság.
1: Na jó, 3 perc műsoridőnk van, úgyhogy egy utolsó, nagyon rövid kérdés, meg rövid válasz. Az az, hogy még, tehát erre visszatérnék, hogy a külföldi zsidóság, akinek van hatása mondjuk a külpolitikára, és tehát nem tudom, például New Yorkban, vagy az Egyesült Államokban leginkább. Ők megosztottak ebbe a kérdésbe, hogy kit támogatnak, vagy ezt lehet tudni, hogy konkrétan mondjuk betalja, hová lett állnak.
0: Én szerintem egyébként, én ezt nem látom át, amit látok ebből, nem hiszem, hogy Bennettel lennének problémáik. Bennettnek nagyon komoly amerikai üzleti kapcsolatai is vannak, úgyhogy nem hiszem, hogy ebben lenne problémája, hogy ezt megszervezze a Bennett. Ilyen szinten ugyanazt képviselik, tehát hogy az Izrael érdekeit képviselik, tehát hogy ilyen szinten nincs különbség a kettő között.
1: Úgy, tehát hogy, nem kell attól tartani, mondjuk, ha kormányváltás lenne, akkor Trump nem támogatná, mondjuk.
0: Ja, az biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem. Ja, és azt még tudni kell, hogy most a 100-szoros pénzt növelték az izraeli, hogy fölvegye az izraeli propaganda az Islam Brotherhood propagandával a versenyt. Mm-hmm. Mert hogy azt tudjátok, hogy ezt nagyon komolyan ráveszítette Izrael.
1: Igen, igen.
0: A balos propaganda versenyt, ez nagyon komolyan. Tehát most a világban például nem lehet diskurzus kezdeményezni arról, hogy akkor kezdjünk el vitatkozni, hogy a gázai háború az népírtás volt, vagy nem, mert ki van jelent, hogy népírtás volt, pedig még senki nem jelentette ki egyébként hivatalosan. Senki. Uh-huh. De erről nincs, erre nem lehet diskurzus. Mert ha ezt a kijelented, akkor te náci vagy konkrétan. De ez tényleg így van?
1: Igen. Jó, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy búcsúzzunk. Maradt bennünk egy csomó dolog ezzel kapcsolatban, biztos, de majd lehet, hogy, illetve biztos, hogy benne, hogy tudjuk ezt folytatni, különösen közelünk merünk a választásokhoz.
0: Jó, majd a választáskor azért majd szívesen bejelentkezem.
1: Mindenképpen. Köszönjük szépen, Peti, hogy bejelentkeztél hozzánk, Vejni, köszi szépen.
0: És én köszönöm a meghívást.
2: És köszönjük, hogy kaptunk segítséget a DJ Pultból név nélkül, de lehet, hogy a telefonunk egyébként nem ment, mert fura, hogy senki nem akart kérdezni, vagy hozzászólni.
1: Ezt majd megbeszéljük.
2: További jó szórakozás.
1: Köszi, sziasztok!

jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-ára. A Tilos Kulturális Alapítvány adószám 18-00-24-54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Május 2-án rendezte május fa-menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Haraster Dorfmúzik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán. Írta a Dunaharaszti Online.
1: Megmentői kiengedték az északi tengerre azt a fiatal púpos bálnát, amely közel 6 hete rekedt vízben a németországi vízmáröbölben. Számolt be róla a The Guardian. A 10 méter hosszú borjút vízzel töltött bárkán szállították Dánia partjaihoz. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság az akciót nem tanácsosnak minősítette, mivel a bálna állapota súlyosan leromlott és túlélési esélyei csekélyek voltak. A bálna beteg állapota ellenére nemzeti szenzáció lett Németországban. Rajongók tortákat sütöttek, dalokat írtak, testükre tetoválták a képét. A mentőakció szervezője szerint a bálna megmentése után önállóan megfelelő irányba kezdett el úszni. Dánia közölte, hogyha az állat ismét partra vetődik, akkor azt egy teljesen természetes jelenségnek fogják értékelni, és nem tervezik megmenteni.
2: Elindult a Félszkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

Hello, hello, sziasztok! Ezért az Esti Migben vagytok a Hallgatói Szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Én Milán vagyok, és most sajnos Károly nincs itt velem a stúdióban. Egyéb elfoglaltságai támadtak, úgyhogy a mai adásban nagy rész zenét fogtok hallani. Lesz egyébként egy hírbeszámoló és két promóval is érkezek nektek, előtte viszont jöjjön még egy kis zene. A Pletyka zenekarnak a frissen, vagy hát nagyjából másfél-két hónapja megjelent új EP-je, a Kedves Kis Gonoszságok csodás helyi zenekar, hallgassátok!

Rabnóti Miklós antirasszista díjat kapott egy vérszomjas radikális cionista, aki persze Magyarországról a palesztinok kiirtását üdvözli, hazugságnak nevezi a gázai híreket, és úgy véli, hogy a palesztin gyerekeket is le kell bombázni, lévén úgyis terroristák lesznek, legfeljebb a csecsemőket adnák ki nevelőszülőknek. Nemes Dániel bár Rabnóti Miklós elborzadva ismerhetne saját gyilkosaira. Ezt a fentebbi passzust Konok Péter írta ki a Facebookjára még tavaly március 27-én, és ez volt az a passzus, amiért Nemes Dániel vállalkozó és hát közszereplő, megmondó ember, nem is tudom, minek hívjam, beperelte őt. Ugye Nemes Dánielről azt kell tudni, hogy amellett, hogy egy arról ismert ember, hogy nagyon nyíltan hirdeti a Izrael állam utóbbi években elkövetett akcióinak tehát, hogy nagyon nagy hanggal védi, nagyon szeret beleállni olyan emberekbe, akik emiatt kritizálják őt. Ugye ő volt az, aki vezette azt a kampányt is, ami azt célozta meg, hogy a NICAP-nek elkaszálják a szigetes koncertjét, de egyébként a Gólyába is elég mélyen beleállt, elképesztő kommenteket hagy mindenféle őt kritizáló posztok alatt, és hát most Konok Pétert a bíróságra is elrángatta. És ennek az ügynek tegnap megtörtént a tárgyalása, ami elég gyorsan, én nem voltam ott, de sok ismerősem, aki kiment támogatni Konokot, vagy egyáltalán így megnézni, hogy mi lesz ebből, azt mondták, hogy kb. 2,5 óra alatt lezavarták az egészet, és hát azzal az ítélettel végződött, hogy Konoknak adtak igazságot, és Nemesnek 900 000 forint kártérítést kell megfizetni a részére. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek ezért lehet örülni, ilyen gyorsan és ilyen módon végződött ez az ügy. Természetesen egyébként ez még csak első fok, Nemes Dániel már be is jelentette, hogy szeretne fellebbezni ezzel a döntés ellen, de azért valószínűleg abban lehet reménykedni, hogy fentebbi szinteken is helyben fogják hagyni ezt a döntést. Úgyhogy igen, hát a függetlenül azért elég vad szerintem, vagy hogyha Károly itt lenne, akkor azt hiszem, ő is egyetértene velem abban, hogy elég vad, hogy ilyen ügyeket kreál ez az ember. Nem tudom, tehát igazából Konoknak a szóhasználatába lehet belekötni, de azt hiszem azért nehéz lenne azt mondani, hogy nem igaz, amit kifejezett. Aki azt gondolja, hogy ez erős, annak tényleg ajánlom, hogy Nemes Dánielnek a tevékenységével, maga posztjával ismerkedjen meg, szerintem valójában véleménytől, meg az ilyen helyzetnek a konkrét személyes megítélésétől függetlenül elég hát vállalhatatlan az a jelenlét, amit produkál az utóbbi években, amióta ez tematizálódott a magyar közéletben, vagy legalábbis annak egy szegletében. És egyébként erre kötődően, átugorva arra, hogy ez történt tegnap, és mi fog holnap után következni. Holnap után, tehát május 15-én pénteken 17 órától megemlékezés lesz a Nyugati téren. Ez a Nagba 78 megemlékezés és kiállás Palesztináért nevet viseli ez az esemény, ami egy megemlékezés szeretne lenni. Az 1947-48-ban kezdődött palesztinai megszállás és népírtás áldozatairól és közös kiállás Palesztina szabadságáért, így fogalmaznak az eseménynek a szervezője a leírásban. Igen, itt 17 órától gyülekező kezdődik, 17 óra 30-as sajtótájékoztató, és egyébként 18 órától lesz megemlékezés, gyertyagyújtás és beszédek, amiket a palesztin-magyar mozgalom, illetve a Globál Szumut Fotilla helyi magyar és palesztin aktivistái, valamint dr. Fadi El-Husseini palesztin-magyarországi nagykövete fognak felszólni ezen az eseményen. Úgyhogy gyertek el, és emlékezzünk meg, támogassuk a palesztin szabadságot így is. Köszi, és egyébként ugye még egy hét van hátra, amíg rendelkeztettek az adótok 1%-áról, és hogy mindig máskor ezt idén is fel lehet ajánlani a Tilosnak is. A Tilos Kulturális Alapítványt keressétek, aminek az adószáma 18.00.24.54.241. De hogyha beleírjátok a Google-be, vagy a NAV-nak a felületén a kereső, vagy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ezt nagyon könnyen meg fogjátok találni. Úgyhogy még egy hétig, május 20-áig rendelkeztetek erről, és hogy mindig most is nagyon fontos és nagyon sokat jelent, hogyha ezt a Tilos részére ajánljátok fel. Úgyhogy köszi. Most pedig folytatjuk még több zenével. A Grauzone nevű svájci újhullámos post-punk zenekarnak az meglepő módon Grauzone címre
hallgató egyetlen, első és egyetlen stúdióalbum fog következni. Nekem nagy kedvencem, úgyhogy remélem, ti is élvezni fogjátok.

in den Sand. Demi.

tartogat a nyár, és még sok más egyéb, úgyhogy akkor is hallgassatok minket. Most még néhány zene következik, utána pedig majd a csodálatos mandarin jön. Őket is hallgassátok sok szeretettel, köszi, sziasztok!

0: Gyerekek, 1%-os kampány van. Ne feledjétek, jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra a személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma. Most figyelj. 1, 8, 0, 0, 2, 4, 5, 4, kötőjel 2, kötőjel 41. Jótékonysági felhívást hallottatok. Na köszi, csá.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: Május 2-án rendezte május fa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Harester Dorf Music kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
1: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. Madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mintha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük verebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A Torinói Egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
0: A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et, a francia CHAP, a Zoom-ot, a Vizio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

爱永乐山，天晚甘大街妈阿丁确实是哟。

0: 天，太阳落山，天晚甘大街嘛，阿丁确实系哟。
1: Be wise, dear.

0: Nina és Erik. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy alacsony kőfal, a kőfal nincs már meg. Különben elmennék rá és ráülnék, de hogy ott állt rég, arra biztosan emlékszem. Gyakran üldögéltem rajta kiskoromban, ha sütött a nap. Néha borús időben is ültem rajta, talán még olyankor is, amikor langyos eső szemerkélt. Azt hiszem, néha jól meg is áztam. Kényelmes ülés esett azon a kőfalon, de a legérdekesebb az volt, hogy onnan látni lehetett az egész országutat. Kiskoromban nagyon érdekes volt figyelni, ki jön és megy az úton. És néhol ez ma is érdekes. Úgy hallottam, talán ma is ülnek kiskölykök valahol a kőfalon a napsütésben, és figyelik mondjuk az elhaladó autókat. Az én kőfalamról is lehetett látni autót. Már igen ritkán. De onnan például láthattam kígyót úton valamerre. Talán csak éppen átkelőben az úton. Mert nem hiszem, hogy a kígyó hasának jól esik az országút sódere. Néha lehetett látni egy fáradt rókát, aki láthatólag élvezte az országúton való kutyagolást. Vagy egy nyúl ugrándozott keresztül az úton, riadtan menekülve egy elvadult macska elől. Megesett, hogy egy jávor szarvas ballagott el méltóság teljesen, és egy-egy öreg ember persze zsákkal a hátán, vagy egy anyóka, aki kosárnyi tojást cipelt. Én meg csak ültem a kőfalon, és néztem őket. És az életet kellemesnek és egyszerűnek láttam. Hanem egy nap jött a kavicszedő lány, és az élet már nem látszott olyan kellemesnek és egyszerűnek. Egy nap, ahogy ott ültem a kőfalon, és reggel óta nem láttam senki más, csak a paplányát elbiciklizni a csomagtartóján egy zsoltáros könyvvel, mert ő néha elbiciklizett az idős emberekhez, és imákat olvasott, és szent énekeket énekelt nekik. Egyszer hallottam, amikor az öreg bácsikámnak énekelt, tehát nem volt valami nagy szám. Hát egyszer csak megláttam a lányt, aki kavicsot szedett. Bár első pillantásra nem is értettem, mit csinál. Csak láttam, hogy lassan lépked egy lány, sem fiatal, sem öreg, és az utat borító sódert bámulja. Időről időre lehajolt, fölvett valamit, és a kötény zsebébe dugta. Úgy festett a dolog, mintha itt már elment volna egyszer, elvesztette volna az apró pénzét, és most visszajött volna, hogy megkeresse. Hirtelen megérezte, hogy figyelem, fölnézett rám, és magához intett. Nem szólt semmit, csak intett. Oda mentem hozzá. Elvesztetted a pénzed? Segítsek megkeresni?
1: Nem vesztettem el semmiféle pénzt. A sóderben találni itt-ott gyönyörű kavicsokat. És ilyen kell nekem. Pontosan 29 darab. De csak igazán szép kell. Mint ez itt. Nézd!
0: És egy hosszúkás, vöröses színű kavicsot húzott elő a kötény zsebéből, és megmutatta.
1: Igazán segíthetnél nekem keresni.
0: És miért 29?
1: Mert az bűvös szám.
0: Dehogy is, a 29 nem az, a 21 a bűvös szám. Nos, ennyi idő után már nem emlékszem, honnan tudtam, hogy kicsinkoromban, hogy a 21 bűvös szám. Még ma sem tudom, miért hiszem, hogy a 21 bűvös szám, de talán akkor onnan vettem, hogy gyakran kártyáztam 21-est a bácsikámmal, aki öreg volt, és kártyázással szerette agyonütni az időt. Az öreg emberek számára néha nehezen múlik az idő. Az idegen lány, aki kavicsokat szedett, csak nézett rám, és azt mondta.
1: A 29, tudod, az egy nagyon bűvös szám. Én pont 29 éves vagyok, ezért bűvös ez a szám. Ja, és Ninának hívnak.
0: Föl-alá bókláztunk az országúton a kőfalam előtt, és a sóderben kutattunk, és bizony eltartott egy ideig, amíg összeszedtünk 29 olyan követ, amit Nina szépnek minősített. Aztán felültünk a kőfalamra, és egy sündisznóra lettünk figyelmesek. A süni az úton vonult, és nyomában settenkedett a molnár gonosz macskája. De mert a macskának alig a célra vezető egy sündisznót megrohamozni, az üldözés elég mulatságosan festett.
1: A sündisznó az nagyon jó jel. Sündisznót látni szerencsét jelent. Ennek én nagyon örülök.
0: Miért kellenek neked a kövek?
1: Bűvös nyakláncot csinálok belőlük, és azzal férfivá varázsolom ezt a sündisznót. Olyanná, aki feleségül vesz, mert nagyon egyedül vagyok. Nagyon-nagyon egyedül.
0: és kövér könnyek potyogtak a szeméből.
1: De te ezt úgy sem érted, apróság.
0: Nem értem, mondtam, pedig nagyon is jól értettem, és azt mindenképpen tudtam, hogy egy sündisznót nem lehet emberré varázsolni. Ugyan, hogy is képzeli? Hogy képzeled ezt a varázslást?
1: Ma reggel, mikor elindultam ezen az országúton, amelyik Emerről a Marra vezet, egy furcsa madzagot találtam. Ezzel a madzaggal sorba kötöm a köveimet, és nyakláncot csinálok belőlük.
0: Nina megmutatta a madzagját, és az nem volt más, mint egy egészen vékony drót. Aztán szép sorjában elkezdte felkötözni rá a köveket. Egyiket a másik után, és amint a nyaklánc elkészült, felvette. Lement az országútra, széttárta a karját, és megkérdezte.
1: Szép vagyok?
0: Szép vagy, mondtam, mert tényleg az volt. A nyaklánca minden esetre az volt. És most varázsolt férfivá Sünit. A Süni, labdává gömbölyödve, mozdulatlanul kuporogva az út szélén, a macska pedig kissé odébült, és csak bámulta. Bizonyára azon törte a fejét, miféle állat lehet, amelyik ennyire szól. Varázsolj már! Varázsolj már! Kiáltottam. Szeretném látni! Nina behújta a szemét, és pörögni kezdett az országút közepén. A nyaklánca oldal tendült, és a macska eliramodott.
1: Süni, Süni, Süni, változz azonnal, királyfivá!
0: Kiáltotta Nina, és csak pörgött tovább, míg szétszakadt a nyaklánc, és messze repült az útra. Nagyon mulatságos volt az egész, és én elfordultam, mert nem szerettem volna, a Nina látja, hogy kinevetem. Amint egy pár pillanat múlva megint odanéztem, különös dolgot láttam. Egy férfi állt ott, elnyújt ruhában és gitárral a hátán. Lehajolt a nyakláncért, forgatta a kezében, és így szólt.
2: Én Erik vagyok, a vándorénekes. Ma reggel, amikor ezen az úton mentem, elvesztettem egy húrt a gitáromról. Innenni!
0: És megmutatta Ninának a gitárt, hogy onnan hiányzik egy húr.
2: Nekem nincs arra pénzem, hogy új húrt vegyek. Te meg, akárhogy is hívnak, tönkretetted a húromat azzal, hogy kavicsokat kötöztél rá. Miféle butaság ez?
1: Én 29 éves vagyok. Mondd csak, nem voltál te valamikor sündisznó?
2: Sündisznó? Hát persze, hogy az voltam. Mit kérdez?
1: Mert akkor a húr az enyém, és nem csak a húr, a gitár is. És te is az enyém vagy, mert én varázsoltalak emberré.
2: Még csak ez kellett nekem.
0: Nevetett Erik, a vándorénekes, és barátságosan felé mintett.
2: Igaz, kisöcskös? Sündisznóból emberré varázsoltak. És most feleségül kell vennem ezt a hölgyet.
0: Úgy bizony, mondtam. Ők meg elindultak az országúton kéz a kézben. Hát, ilyesmik is történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezi javunkra személyi jövedelemadót 1%-áról. A tilos kulturális alapítvány adószáma 18.00.24.54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: A tilos rádió hírei következnek.

0: Május 2-án rendezte Május fa menetét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. A legények ilyenkor sváb hagyomány szerint két nyárfát vágnak ki és szalagoznak fel. A kisebbikkel, ez is nagyjából 10 méteres, vonulnak a Háreszter Dorfmúzik kíséretében a kegyeleti emlékparktól a tájházhoz. Ám idén valaki ellopta a jókora fatörzset, az ifjak a helyszínen maradt ágakkal kezükben vezették a népviseletbe öltözött menetet. A közösségi eseményt minden évben óvodai és iskolai táncosok, valamint hagyományőrző csoportok fellépése gazdagítja. A tettes a térfigyelő kamera révén remélhetőleg azonosítható lesz. A nagyobbik és nehezebbik májusfát vonulás és bonyodalom nélkül felállították a tájház udvarán, írta a Dunaharaszti Online.
1: 5 európai ország városi madarain elvégzett közel 2000 kísérlet váratlan eredményt hozott. A madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha nő közelít feléjük, mintha férfi. Számolt be róla a 24.hu. A magyar kutatók részvételével végzett kutatás során a jelenséget 37 madárfajon, köztük perebeknél, varjaknál és harkályoknál figyelték meg. A kísérletekben azonos magasságú, azonos ruhát viselő párokat választottak, a hosszú hajú nőknek a hajukat is el kellett rejteni, hogy ezzel is fokozzák a hasonlóságot a férfiak és a nők között. A torinói egyetem munkatársai a jelenség okát egyelőre nem ismerik. Az egyik feltételezés az őskorhoz köti a viselkedés kialakulását. Míg a férfiak nagyobb testű állatokra vadásztak, addig a nők gyűjtögettek, illetve jellemzően kisebb zsákmányra, például madarakra is vadásztak, ami maradandó félelmet hagyhatott bennük.
0: A francia kormány lecserélteti hivatalaiban a Microsoft Windows-t a nyílt forráskódú Linux operációs rendszerre, írta meg a hvg.hu. Elfogadhatatlan, hogy nincs ráhatásunk azoknak a számítógépes programoknak a költségeire, fejlesztésére és kockázataira, amelyektől adataink, infrastruktúránk és stratégiai döntéseink függenek, indokolta David Amiel miniszter. Őszre az összes tárcának tervet kell kidolgozni a 2,5 millió eszközük cseréjére. Továbbá a Teams-et, a francia CHAP, a Zoom-ot, a Visio, a Dropbox-ot pedig a France Transfer szolgáltatás váltja fel. Az átképzések és az IT-s feladatok is okozhatnak még fejfájást. A 100 000 munkaállomását Ubuntu rendszerre átállító francia csendőrség viszont évi 2 millió euró licencdíjat takaríthat meg.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Hello, sziasztok!
1: Sziasztok, ez itt a Dávke.
0: Abszolút.
1: Dávke itt vagyunk, és a Tilos Rádión, és nekem erről az jutott eszembe egy sztori, ami ahhoz kapcsolódik, hogy mi tilos, meg mit szabad, hogy pár hete valahogy így olvastam arról, hogy Magyar Péter járt a Dohány utcai zsinagógában.
0: Aha.
1: És hogy voltak, akik őt az, és ott szelfizett, vagy fotót kirakott a social médiájára, és akkor így volt, aki azért kritizálta, mert hogy ezen a fotón vicces módon ő épp egy olyan tábla előtt áll, amin van egy ilyen fotózás tiltó jel, egy áthúzott kamera, és hogy ezért kritizálták őt, hogy ő elment ide fotózkodni, és hogy közben meg tilosott fotózkodni. És akkor így...
0: De nem értem, hogy miért volt ott tilos fotózkodni.
1: Hát ez várjál, mondom a sztorit, hogy így oké, és akkor nemrég beindult a turista szezon, és én is így jártam most így a Dohány utcai zsinagógában, és így megragadt bennem csak ez az információ, amit így egyébként így kb. Az AI tolt az orromba, és akkor egy pillanatra én is azt hittem, mert én oda szoktam járni, és ott általában lehet fotózkodni, és amikor így bementem, emiatt, hogy így ezt láttam, azt hittem, hogy most lehet, hogy tényleg most már betiltották, mert hogy eddig is egyébként mindig meg szokták kérdezni a turisták, hogy is itt lehet fotózni, és így mindig mondtam, hogy persze. És azt hittem, hogy na basszus, ez egy új szabály, akkor most betiltották, hogy nem lehet fotózni. És aztán láttam, hogy ott fotózgatnak, és akkor, de közben láttam a jelet is, és akkor nem értettem, hogy van, aztán megnéztem jobban a jelet, és akkor kiderült, hogy a jel az csak arra vonatkozik, hogy a guide-okat nem szabad fotózni, akik így ezeket, ott vannak ilyen helyi idegenvezetők, illetve akinek van engedélye rá, mert megcsinálja a vizsgát, mint én, az beszélhet ott, de csak az tarthat idegenvezetés, mert ugye ők megmondják, hogy mit kell elmondanod a zsinagógáról, majd erre is visszatérhetünk, mert ez tök vicces.
0: De ez előre meg van szabva, hogy mit kell a Dohány utcai zsinagógában elmondani? Hát, tehát, hogyha te egy kívülről érkező guide vagy, akkor alapvetően neked megvan adva az, hogy igen?
1: De nem is guide-olhatsz, tehát akinek nincsen el egy külön engedélye, leteszi ezt a vizsgát, az nem guide-olhat ott, és én ezt ugye megcsináltam ezt a vizsgát, és nagyon vicces mondom, hogy szerintem ezt miért csinálják, nyilván azért, mert van egy bizonyos narratíva, amit ők szeretnének hallani, azt úgyse tudják egyébként utána betartatni, hogy te most tényleg azt mondod-e, de kvázi leellenőrzik, hogy akkor te most így tehát a megfelelő dolgot fogod mondani. Na mindegy, visszatérve így a Magyar Péteres sztorihoz, szóval így tök vicces volt, mert így vittem oda a turistákat, és akkor mondtam, hogy így nem szabad fotózni, aztán rájöttem, hogy ja, de mégis szabad fotózni, és akkor így ezen gondolkodtam most, hogy így hogy amúgy meg tök vicces, mert a zsinagógában effektív, egyébként nem szabad embert ábrázolni, és akkor így erről jutottam oda, hogy ez milyen érdekes, hogy egyébként fotózni lehet, tehát a zsinagógát lehet fotózni, csak a guide-ot nem lehet lefilmezni, vagy lefotózni, szóval, hogy így, hogy a vallási szabályokkal ez így mennyire van így igazából, vagy hogy így, vagy tökre így más, vagy így pont így az ellentéte, hogy pont így az embert le lehet fotózni, vagyis az embert nem lehet lefotózni, de hogy így...
0: Aha, értem már, kicsit. Bonyolult. De várj, és akkor ugye eljutunk odáig, hogy akkor így ez a, hogy a mindent, amin az ábrázolás tilalmáig, hogy akkor ez most akkor mit, meg hogy lehet ábrázolni, meg hogy nem?
1: Hát igen, ez is szerintem egy tök érdekes kérdés, mert én tehát eleve ez, hogy ugye nekem, amikor megnéztem a Magyar Péternek a posztját, akkor az egyik ilyen... sok az volt, hogy már a harmadik komment az így ez alatt a poszt alatt az arról szólt, hogy így Palesztina, és hogy...
0: Na jó, várjunk. Oké, várj, nekem te is hallod egyébként ezt a zenét, ami...
1: Én nem hallok zenét, te hallasz zenét?
0: Na mindesetre, hogyha én igen, valami miatt hallok zenét a nézék kontrollban, majd hogyha ezt a technikus kollégák ezt meg tudják szüntetni, annak nagyon örülnék.
1: Aha.
0: Nem tudom, hogy a hallgatók hallják-e. Minden esetre ez itt a Dávke. Na, akkor visszatérve, tehát várjál, tehát mi az, hogy a harmadik komment Palesztina, mármint miközben van Palesztina, mi, hogy ez egy zsidó hír, és akkor alá palesztináznak, vagy nem értem ezt a dolgot.
1: Igen, tehát Magyar Péter ezt kitette.
0: Mit tett ki, na még egyszer?
1: Ezt a fotót magáról, hogy ott áll egy a Dohány utca zsinagógában, és azt írta, hogy 20 éve járt utoljára Budapest egyik legcsodálatosabb épületében, a Dohány utca zsinagógában. szinagógában, és ezen a napon, ami kb. Így jó, tehát régebben hónapokkal ezelőtt lehetett, mert ez egy 41 héttel ezelőtti poszt, hogy hirtelen ötlettől vezérelve betértem ide a fiamnak is megmutatni az 1859-ben megnyitott Mór stílusú épületet, ami világ második legnagyobb zsinagógája. Ezt egyébként tökre értékelem, hogy tök pontos az információ, tehát az 59-es nyitás is, és az is, hogy, hogy a második legnagyobb, illetve na mindegy, tehát hogy majd erről is beszélhetünk, de egyébként igen. És hogy köszönjük Ildikónak a szíves körbevezetést és a magyar történelem szét és szép és rendkívül szomorú részeinek bemutatását. Shalom, ennyi a poszt. És akkor a...
0: És ezt mikor tette ki?
1: Mondom, 41 hete, én azt most így nem láttam így az Instagramon egyébként, hogy pontosan melyik napon van. Mindenesetre így jött egy ilyen öröm látni poszt, aztán izé, és akkor a harmadik poszt, az a Laci 4200, az, hogy szabad Palesztinát és három palesztin zászló, majd a következő poszt Peti 97790. Természetesen tisztelni kell az összes vallást, és nem szabad összekeverni a vallást, hitet a politikával, mert amit Izrael folytat, az nem a zsidó vallás. Remélem ettől a poszttól függetlenül nem tervezünk ismét eladni a lelkünket Izraelnek és a terrorállamnak. Ez a negyedik poszt, és akkor az ötödik az Time to for Recognize Palestine, három palesztin zászló. Tehát, hogy én egyébként így nem is voltam ennek tudatában, hogy ennyire aktív Magyarországon ez a...
0: Hát nem, hanem igazából ez a klasszikus ilyen chamber, vagy ilyen buborék effektus, tudod, mint most is, hogy a Karikó Katalint azt így bejelentették, és akkor rögtön megjelentek az oltástagadók, mint hogyha az országban ilyen sok oltástagadó lenne, bizonyára vannak sokan, akik elítélik Izraelt, és ugyanígy oltástagadók is, nem egyenlősége lett húzva a kettő közé véletlenül sem, csak hogy ezeket így egyszerűen így jobban látod ilyenkor, mert ők azok, akik oda kommentálnak, hát és nyilván nem az, hogy jaj, de jó, Magyar Péter, mit tudom én, éljen Izrael, mert az nem kapcsolódik igazából össze, ellenben az, akinek, és akkor itt szerintem az is izgalmas, hogy egyébként ebben az ilyen Izrael kritikus, vagy Izrael ellenes ilyen narratívában egyébként hogy jelenik meg a zsidóság, mert ugye az egyik az reflektálatlanul odaírja, hogy hát a és hogy hát szabad Palesztinát, mint hogyha ez így a Dohány utcai zsinagógának 1859-ben Mór stílusban így valamilyen módon is köze lenne, és a bár ugye a Dohány

0: kötődik így magához az épülethez a cím, sőt, igazából annak az ellen pontjaként is értelmezhető, mert hogy arról szól, hogy így mennyire itthon vagyunk a diaszporába, és itt akarunk élni, és szóval, hogy amúgy így szimbolikusan nem kötődik, nem, de hogy pont amit mondasz, hogy az asszociáció, hogy ezt jut róla eszébe. Tehát meglehetje azt, hogy így zsinagóga, arról a zsidóság, Palesztina, és akkor nekem most ezt kell mondanom.
1: Hát és nem tudom, hogy mennyire van meg egyébként az, hogy ugye, ami a napokban történt New Yorkban, ugye ebben a zsinagógánál, ami előtt ugye oszlatás történt, egy New York, egy brooklyni, azt hiszem Bushwicki, nem is tudtam, hogy el létezik, de azt hiszem, hogy Bushwicki zsinagógában ráadásul történt egy, előtt történt egy hatalmas tüntetés, gyakorlatilag hát körbevették a pro-palesztin tüntetők ezt a zsinagógát, ahol egyébként minden zsidó családok tartózkodtak, és a rendőrségnek kellett oszlatnia úgy, hogy egyébként nem mertek kijönni a zsinagógában tartózkodók. Tehát alapvetően itt most már én nagyon sokáig hajlamos voltam, sőt igazából mai napig azt gondolom, hogy a antiszemitizmus az nem összemosható az izrael kritikával és fordítva, de azért most már egyre több olyan eset is, mint egyébként ez a komment önmagában bizonyítja azt, hogy egy alapvetően, amikor reflektálatlanul sikerül gyakorlatilag a zsidóságot összekötni az izraeli eseményekkel, akkor az kőkemény antiszemitizmus. És egyébként érdekes módon, azt hiszem, ha jól emlékszem, talán a Jászberényi Sándornál olvastam, ugye, aki most nagyon aktív ilyen ügyben, egy ilyen kvázi ilyen pro-palesztin ügyben, ő ugye egy újságíró, aditudósító és egyben alanyi költő, azt, hogy ő úgy nyilatkozik, hogy valami ilyesmit, hogy hát igazából ez azért nem szabad csinálni a Izraelnek, amit csinál, nem veszi észre, hiszen ezzel egyre lehetetlenebb helyzetbe hozza a zsidóságot. Én azt gondolom egyébként, hogy ez is egy önmagában egy megkérdőjelezhető kijelentés. Tehát, hogy...
0: Hát ez nekem először, amikor ilyet hallottam, ráadásul nem tudom, én egy mindegy, tehát hogy olyan embert hallottam egyébként, aki zsidó, hogy egy kicsit így egy ilyen interiorizált antiszemitizmusként értelmeztem, vagy hogy így ilyen.
1: Egyrészt abban egyet kell érteni, mert szerintem ez egy ténykérdés, hogy ezek az események, amik most mondjuk Amerikában történtek a zsinagóga körül, vagy ezek a kommentek, és egyáltalán az, hogy ez a zsidóságra visszaüt, ez így van.
0: Igen,
1: tehát, hogy valóban
0: tény,
1: egyet kell érteni. Igen. Ezzel.
0: De hogy akkor mit csináljon Izrael, ne csináljon semmit?
1: Tehát, hogy szerintem, amiben szerintem így véleményünk tud lenni, mint zsidók, vagy nem zsidók, ez most mindegy is, az, hogy mi történjen az Izraelben, de megmondani, beleszólni nem fogunk tudni, és miután nem a bőrünkön érezzük ennek az egésznek a ódiumát, csak maximum ennek a morális terhét, mint egy olyan, nem tudom én, szövetség tagja, aki nem akadályozza meg, mert mint országunk át egy olyan szövetség tagjaként, aki nem akadályozza meg a vérontást Palesztinában, abban az értelemben lehet valamiféle adott esetben lelkismert furdalásunk, és ezáltal kötődhetünk ehhez a témához, de azért alapvetően nem ott élünk, nem a mi bőrünkre megy a játék.
0: Hát de épp ez az, hogy a mi bőrünkre megy, mert hogy pont azt mondod, hogy
1: de viszont,
0: meg az van,
1: így
0: hogy így mégiscsak Londonban, meg nem tudom hol késelnek
1: New Yorkban,
0: meg New Yorkban,
1: igen.
0: Embereket, azért, ami Izraelben éppen történik, szóval, hogy ez így ilyen kicsit ilyen önbeteljesítő jóslat. Most
1: hát igen, és akkor ez van, hogy valójában ezekben a beszédaktusokban, ahol ezekről beszélünk, valójában ugye egy elég komplex és bonyolult, nem tudom én, gondolati kontemplációk mentén lehet eljutni, de valójában azért

0: valójában van egy ilyen baromi egyszerű értelmezése is. Egyrészt az, hogy az Izraelnek ezek a tetei, ezek élesítik az antiszemitizmust. Én egyébként azt gondolom, hogy élesítik. Tehát nem azt gondolom, hogy ami új antiszemitizmus keletkezik, hanem a meglévő antiszemitizmus tud fizikailag megnyilvánulni, mert úgy érzik egyesek, akik eddig visszafogták magukat, hogy most indokolt vagy jogos így cselekedniük. Tehát én azt gondolom, és kvázi kihasználják, hogy végre cselekvően lehetnek antiszemiták, és nem csak szóban. Én ezt gondolom, tehát igazolást nyer az antiszemitizmus. Mert ugyanis valójában ezek az emberek antiszemiták, akik ezeket, tehát akik a zsinagóga előtt állnak, és a zsinagóga előtt tiltakoznak, az egyértelműen a zsidók ellen tiltakoznak, és nem Izrael ellen, hiszen a zsinagógának abban lévő embereknek az attribútum az nem az, hogy ők izraeliek lennének, vagy izraeli katonák, vagy döntéshozók, hanem az, hogy ők egyszerű zsidó emberek, akik ott vesznek egy zsinagógában.
1: Igen, tehát hogy vagy nagyon tudatlanok,
0: nem.
1: De nem.
0: Hát engedjük meg, igen.
1: De egy részük viszont lehet, hogy mégis olyan, nem mindegy, tehát hogy Amerikában sok zsinagógában van izraeli zászló, meg hogy nem tudom, Amerika küld fegyvereket, vagy mit tudom én, tehát hogy ilyen alapon kötik.
0: Hát nyilván, sőt, van olyan is, hogy mit tudom én, adott esetben lehet, hogy itt is ez történt, hogy valami, mit tudom én, valami cionista esemény, valaki felszólalt, vagy mit tudom én. De ennek ellenére azt gondolom, hogy ezek az emberek elsősorban zsidók, és azt teszi őket zsidóvá egyébként, hogy a zsidóságukat gyakorolják. A zsidóságuknak a gyakorlásának, zsidóság gyakorlásának a helyszíne pedig a legtöbb esetben egy zsinagóga. És hogyha a zsidók gyakorolják a vallásukat, egy családdal elmennek a zsidó élet legfontosabb közösségi helyszínére, és azt meg akarják akadályozni, vagy túlszulejtik őket, körbeveszik palesztin tüntetők, az nem Izrael ellen szól, hanem azok ellen az emberek, fizikailag azok ellen az emberek ellen szólnak, akik abban a zsinagógában vannak, jelesül zsidók, akik éppen e béli identitásukból adódóan vannak ott, ahol vannak. Tehát ez nagyon nehéz egyébként, tehát maga a tett, lehet, hogy hülyék, és azért csinálják, de a lényeg az, hogy a maga a megnyilvánulás, maga a történés az egyértelműen antiszemita. És ezzel ugyan az első premisszát elfogadva, hogy Izrael ebben az értelemben tehet arról, hogy nő az antiszemitizmus, bár mondom, én nem gondolnám azt, hogy nő, hanem azt gondolom, hogy manifestálódik inkább. Hivatkozási alapként használják azok, akik antiszemitizmus szeretnének gyakorolni. És a másik része pedig az, hogy ezekkel egyébként az antiszemita gyakorlatokkal járatja le egyébként a palesztin ügyet az, aki egyébként ilyen módon tiltakozik, antiszemita módon. Ugyanis ez esetben ezek az ikonikus vagy szimbolikus események elveszik igazából az élét annak a jogos tiltakozásnak egyébként, amit mondjuk nyilvánvalóan meg kell tenni szerintem a palesztin emberek meggyilkolása ellen. Tehát, hogy itt igazából mind a két esetnek ezekből az extrém esetek, ezek valójában gyengítik ezeket az érveket, és nem erősítik. Ugyanis kiszervezik a konfliktust, egy ilyen proxy konfliktussá válik, és ezt a proxy konfliktust, ezt egyébként a zsidók és az antiszemiták vívják, és ez esetben a zsidók, mint passzív áldozatai szenvedik el az antiszemita támadásokat, amit az antiszemiták palesztin támogatásként lébeleznek. Tehát valójában egyébként, ha nem is olyan szörnyen, de hát itt is azért vannak halálos áldozatok, de valójában leképezi ezt a típusú hatalmi viszonyt igazából, hogy van egy kisebbség, akit megfélemlítenek, mint ami történik alapvetően Izraelben. Nyilván mondom, nem ugyanazok a méretek, de ennek ellenére a megvalósulás, kvázi ez, ami valójában számomra egyébként egy ilyen bosszúnak tűnik. Tehát, hogy valahogy egy ilyen bosszúnak tűnik, és ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok esetben, ugye, hogyha ezeket muszlimok végzi, vagy adott esetben palesztinok, nem muszlimokról beszéljünk, akkor még így, hát ha érthetőnek nem is, de hogy legalább logikailag levezethetőnek tartom, de azt a típusú bosszút, amit a palesztinok nevében te mondjuk, mint nem tudom én, antiszemita tiltakozó a zsinagóga előtt végzel, az akkor kit bosszulsz meg? Vagy ez milyen módon, miféle manifestáció ez egyébként? És akkor jönnek elő nekem ezek az ilyen klasszikus antiszemita toposzok. Hogy valójában az ilyen háttérhatalom, az elnyomás, ha nem tudom mi, ezek a alapvetően balos, vagy jobb, mondtam, marxista, vagy összeesküvés elmélet, ezt nehéz egyébként sokszor beazonosítani, ilyen elképzelések, annak mögötte, amik valójában egyébként az összetalálkoznak néha napján az antiszemitizmus. És szerintem alapvetően ez esetben mit tud tenni az ember, elhatárolódik, vagy nem határolódik el. És szerintem ez is egy külön diskurzus, hogy akkor ki milyen módon határolódik el attól a közösségtől, aminek mondjuk adott esetben tagjának érzi magát. Hogy elvárható-e ez, vagy nem. Tehát ez iszonyat bonyolult kérdések vannak, de az biztos, hogy ez szerintem lejáratja a palesztin mozgalmat, hiszen egyértelműen ténylegesen megerősíti az antiszemita vádat. Na és bocs, csak így a Magyar Péterből jutottunk el ideáig, hogy akkor igen. A harmadik komment az, hogy palesztina, de azt gondolom, hogy az agyatlan palesztina komment, az nem segít. Míg mondjuk, amit mondtál, a következő, ami már kijavítja, tehát aki érzi ezt az egész, nem tudom én ki, László 3628, vagy nem tudom, de nem az volt az első, mindegy.
1: Nem, a Peti 97790, de ő próbált egy kicsit, próbált ezt finom, fogalmazni.
0: Nem, mert ő meghúzza a distinkciót, azt hiszem rendben van, amit Peti nem tudom ki ír.
1: Igen, nem szabad összekverni a vallást vesző hitet a politikával, mert amit Izrael folytat, az nem a zsidó vallás. Jó, szépen megfogalmazta. Igen, de hogy itt
0: szerintem
1: kezdődik
0: ez
1: a probléma.
0: Korrekt.
1: Nem, de hogy itt kezdődik a probléma, az emberek nem tudnak különbséget tenni, ez az egyik. A másik, hogy szerintem az a durva, amit mondasz abban, hogy sokan meg így, szerintem az, aki az elsőt is így posztolta, megnéztem így a profilját, ő egy ilyen balus valami csávó, hogy ők itt tényleg ezt elhiszik, hogy ez így aktivizmus, hogy ezért gondolom azért kell oda menni valahova, hogy így konkrétan valamit nyomást gyakoroljál, és hogy ők úgy vesznek egy ilyen dologba részt, hogy nem fogják fel, hogy igazából így ez elképesztően abszurd, és hogy valamit csinálni akarnak, tehát hogy nem akarják így ezt tétlenül nézni mondjuk az igazságtalanságot, amit ők úgy éreznek, de hogy ettől függetlenül meg így nagyon fals, és hogy igen, és hogy közben meg így olyan, mindegy, csoportoknak is tolják a szekerét, ami aztán végül erőszakhoz vezet. Szerintem, tehát, hogy sok olyan ember van egyébként így ebben benne.
0: Abszolút.
1: Jut eszembe Walter Ricci, eljutott a Flottillával.
0: Ja, egy nagyon jó barátunk, ugye.
1: Börtönbe.
0: Együtt alapítottuk vele a Sirályt. Sirályt?
1: Igen.
0: Meg az Aurórát igazából a Sirályba csak később csatlakozott, szóval, hogy alapvetően én nagyon jó barátom, meg barátunk a Ricsi.
1: Múlt héten feltűnt a hírekben.
0: Feltűnt a hírekben, igen. Igen. Akit ezúton is jó egészséget kívánunk neki innen a stúdióból, és reméljük, hogy nincsenek már
1: problémái. Nem, azóta problémái. Volt szelfieit Pesten már utána.
0: Ja, tehát most itt van, mert ugye alapvetően igen. Barcelonában él, de akkor most jelenleg Pesten van. Igen.
1: És a Flottillával őt is letartóztak. És akkor nem tudom, hogy pontosan mit.
0: Azt én is láttam, hogy letartóztatták, hogy valami rövid ideig elfogták őket, és aztán kiengedték őket, és mint hogyha megverték volna, vagy valami ilyesmi is, mintha lett volna.
1: Tudom.
0: Ami ezért is kívántam jó egészséget. Szóval, hogy így alapvetően ez viszont nyilván nem szép dolog megverni letartóztatott embereket, szóval, hogy azért ezek mind túl vannak azon a határon szerintem, amit megengedhető, nyilván, mit tudom én, az sem megengedhető szerintem, hogy nemzetközi vizeken elkapjanak embereket, akár ilyen kis hajókkal, nyilván, hogyha már átlépnek adott ország felségvizeire engedélye nélkül, akkor már biztosan más kategóriába esik, de ez miért így történt, meg hogy történt, szóval azért ezek nem...
1: Hát ezek ilyen provokációk azért.
0: Hát itt egymás, tehát hogy mindenki...
1: Ez egy élvezetben, szóval hogy azért ez ilyen...
0: Ezek politikai kommunikáció, provokáció, mint ahogy az is provokáció, egyrészt, hogy oda mennek, az is provokáció, hogy megverik őket, tehát az egész egy ilyen felfoghatatlanul értelmetlen kör minden szempontból. Nekem egy kicsit ez a flotilla is, ugye, ez is egyértelműen egy ilyen PR esemény, hiszen valójában valós, hogy mondjam, csak támogatás, vagy humanitárius segélyt nem szállít egy ilyen flotilla, ez arra való, hogy a hírekbe benne legyen, felhívják a figyelmet arra, hogy az izraeliek azok nem megfelelően bánnak a palesztinokra, és ez egyfajta provokációja gyakorlatilag nem csupán az izraelieknek, hanem a világ közvéleményének is, ami ebből a szempontból szerintem teljes mértékben érthető, tehát ezt eddig értem. Azt már nem értem egyébként, hogy miért kell ennyire rosszul válaszolnia ennek Izraelnek, tehát hogyha a saját érdekeit nézve nem azt csinálod, hogy akkor így mit tudom, megvered őket, hanem mit tudom én, tehát ez szerintem teljes tévedés. Na mindegy, szóval, hogyha te azt akarod mondani, hogy te egy humánus hadsereg vagy, akkor nem versz fejbe hippiket, és nem tudom, börtönzöd be őket, meg mit tudom én, szóval. Nyilván lehet azt mondani, hogy hát így meg kell állítani, meg mit tudom én, micsoda, de hogy így alapvetően azért szerintem ez túl van azon, ami vállalható. Nem tudom, te mit gondolsz róla, nekem ez azért fér bele. Mint ahogy egyébként nem az se fér bele, hogy egy népet azt leigázva tart Izrael lassan most már 70 éve. De még egyszer, ezek a dolgok nem ugyanazt jelentik. És utána persze arra mondom azt, hogy ez egy probléma alapvetően, mert nem, mint amit ezek a tiltakozások és a tiltakozásoknak ez az antiszemita, meg agyatlan volta, hogy gyakorlatilag ugye az én véleményemet is, aki nem antiszemita, és nem próbál nem agyatlanul megnyilvánulni ebben az ügyben, is hiteltelenít, és bárkiét egyébként, aki egy visszafogottabb Izrael kritikát fogalmaz meg. Hiszen tényleg egy lépésből már ott vagyunk, nem is kettőből, hanem egy lépésből ott vagyunk az antiszemitizmusnál. Szóval ez szerintem kontraproduktív. Na visszatérve viszont a képtilalomra, nem? Mert ott arról beszéltünk, hogy...
1: Igen, alapvetően arra térnék én is vissza, csak nem tudtam, hogy kérdezted, mit gondolok róla, nem tudtam, hogy megverték.
0: Na mondd!
1: Nem tudtam, hogy megverték őket, nyilván egyetértek veled, hogy ez nem oké. Viszont az is nagyon fura, hogy most így a mércén a Walter Ricci, mint anticionista zsidó, harmadik generáció zsidó jelenik meg, szóval ez így nagyon, nagyon így torzít ez az egész dolog.
0: Szerintem alapvetően az egy én a mérce, vagy bárki helyében, ezt egy nagyon érdekes dolognak gondolnám, hogy van egy harmadik generációs zsidó, aki nem ért egyet Izraelnek a létezésével. Én egyet értek Izrael létezésével, azzal nem értek egyet, ahogy a palesztinokkal bánnak, de attól függetlenül ez egy érdekes dolog, hogy ott van egy ember egy ilyen hajon. Én igazából azon vagyok meglepve, hogy ez mennyire alulreprezentált egyébként a médiában, mert ez a típusú alulreprezentáltsága egyébként ugyancsak ahhoz vezet, hogy megerősíti azokat a feltételezéseket az összeesküvés elméletbe és a nem tudom, háttérhatalmi elnyomásba hívő emberekbe, hogy itt valami oknál fogva itt csak a mérce, meg a nem tudom, partizán, meg a szélső jobb oldal számol be erről, és a mainstream média az pedig ezt kihagyja, mint hogyha, mit tudom, utasításba kapták volna, ugye. És akkor Siffer András itt eltűnődhet ezen. Szóval, hogy így igazából, meg nem tudom én kicsoda, hogy ez se jó szerintem. Tehát, hogy ennek szerintem kell, és utána pedig ezzel kapcsolatban lehet normális vitákat lefolytatni, hogy akkor ez miért ment oda, mit gondol, miért van, és esetleg megszólaltatni másokat is a témában. De hát ez mindegy, ez valószínűleg nem annyira érdekes egyszerűen Magyarországon.
1: Hát igen, abszolút, az, az is lehet, igen, nem tudom, de, de talán van más is emögött. De visszatérve, akkor valóban a, így a tilalmakra, nekem, szóval, hogy tilos rádió, meg, meg nekem tilos a fotózás.
0: Apropó, bocsánat, ne, hogy aztán folytassad, de akkor társadalmi, társadalmi célú felhívás, nem tudom, még lehet-e adni 1%-ot, de még talán egy pár napig. Úgyhogy járulj hozzá te is a tilos rádió működési költségeihez, kedves hallgató, személyjövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-241. Köszönjük! Társadalmi célú felhívást hallottatok.
1: Így van, és na, akkor folytasd, fogunk zenélni is majd mindjárt.
0: De most már mondd el, mert most már a két tilalom.
1: A két tilalom az úgy jön ide, hogy ugye a Dohány utcai zsinagógáról beszélünk.
0: És szabad, vagy nem szabad fotózni.
1: És ugye, vagy csak arra gondoltam, hogy így, így beszélhetnénk, hogy miért nem szabad
0: Képeket ábrázolni?
1: Képeket ábrázolni zsinagógában, mert valahogy ez erre asszociáltam róla, és meg még azt is, hogy még mit nem szabad, mert egyébként a guide-doknak részben ez a feladata, hogy elmondják, hogy többek között ott az orgonát, azt egy nem zsidó játsza, és különben is az az orgona, mert így kinesik a zsinagóga területén.
0: Mi van?
1: Hát mert ugye, tehát ugye van a Dohány utcában egy zsinagóga, és hát, vagy bocsánat, egy orgona, és ugye azt eredetileg nem lehetne, hogy ott legyen, mert hogy zenélni ki se szerinte? Szabad sábeszkor.
0: Hát az, mindegy,
1: nem tudom, halak a bizonyos, tehát a zsidójog bizonyos értelmezése szerint, a zsidó világ nagy része szerint egyébként nem szabad zenélni sábeszkor. De a neológ, magyar neológ mozgalom, hogy már nagyon újító volt a 19. század elején, és ez a zsidógóga már úgy épült, hogy eleve orgonával, és hogy ezt ugye meg kell magyarázni, hogy akkor ez most mégiscsak mitől kóser ez a zsinagóga, meg ez az irányzat, és akkor így nagyon érdekes, hogy ezt így tök fontosnak tartják, hogy ezt így el kell mondani.
0: Hogy de mi az, hogy nincsen benne, engem ez érdekel, mi az, hogy nincsen az orgonát, benne van?
1: Hát az, hogy van a túraszekrény, és ugye az orgona, az a túraszekrény mögött van, uh-huh. És ugye a zsinagóga, az a túraszekrényen véget ér. És az, ami már hát mögöttem van, az már nem a zsinagóga.
0: Ehhez is zsidónak ugye? Kell lenni, hogy egy ilyet kitalálj. Na jó, akkor most hallgassunk egy kis zenét, és aztán folytassuk a kép tilalommal.
2: Yes, Naya! Cool, Naya! Oh, am I? It's just a girl, them sugar. All right. Here, Anna.

0: hiba.
1: Na, jól van, ez volt Biniman, és csak mondd már el, Eszter, hogy miért játszottuk el.
2: Igen, minden számnak van értelme, ezt a számot azért játszottuk el, szintén a dohányzó zsinagóga témáján nem maradva, mert...
1: Na, ki gondolta volna, hogy Biniman és a dohányzó zsinagóga hogyan függ össze, de Eszter elmondja.
2: Hát úgy, hogy ugye hallottátok, hogy van egy olyan dolog, hogy Bima, és hogy legalábbis ez a Tóra olvasó emelvénynek a neve a Bima, és ugye ez a neológ mozgalomban ezt a Tóra olvasó emelvényt középről előre helyezték a
1: igen, mert ugye a zsidó, tehát a zsinagógákban általában ez középen van, legelőször is azért, mert hogy ez eredetileg körbeült, tehát a zsinagógába körbeültek az emberek, ezt a Bimát, ezt a Tóra olvasó emelvényt tűrték körbe.
2: És amikor felolvassák a Tórát, nem lehet hátadat fordítani a Tóra felé, tehát ezért mindenki a felé, tehát úgy vannak körbe a padok, nem, hogy mindenki a középre.
1: Tehát ezt nem tudod, így van, és majd nem sokára ezzel el is fogunk majd jutni a képtilalomig is, de hogy alapvetően igen, tehát nem lehet neki hátat fordítani, és... viszont ugye a neológ zsinagóga, ahogy egyébként veszítünk maga a neológ, Gia maga is azért alapvetően egy asszimilás diaszporabeli zsidóságnak a képviseletére és vallásgyakorlására jött létre, és így, mint ilyen egyébként a neológ zsinagógák sokkal inkább egy keresztény templomhoz hasonlítanak, mint egy zsinagógáz, és megszüntetik ezt a centrális elrendezést, és előre viszik gyakorlatilag, mint hogy egy ilyen oltár lenne, és egy ilyen oltár funkciója lesz a Tóra olvasó emelvénynek, és gyakorlatilag háttal áll az ember, aki felolvassa, tehát nekünk az emberek a hátát nézi az, aki a zsinagógában a Tóra olvasás, vagy egyébként az egész imádkozást végignézi, ez egy érdekes dolog.
2: Igen, de hogy ezzel kapcsolatban...
1: Minden szempontból egyébként, mert így alapvetően így az éneket is, így valójában az ember, aki énekel, tehát a kántor az előre énekel, nem az emberek felé énekli, ez nagyon érdekes dolog, hanem a
2: Tóra
1: szekrény felé előre által az embereknek, ugye, mint hogyha igazából ugye az Istenhez énekelne közvetlenül. Na, mindegy is, és a közösség az a háta mögött van. Ennek is van egyébként spirituális és közösségi gyakorlata, tehát nem feltétlenül probléma, ez nagyon sok zsinagógában ez így is van, meg volt is egyébként már kezdetektől fogva.
2: Uh-huh. Viszont, amit
1: de hogy a Bima, mit jelent a Bima egyébként? Mert valószínűleg nem ezt a Biniman.
2: A Biniman nem a Tóra olvasó emelményről beszél, hanem a BMW-ről.
1: BMW, tehát igen. A BMW-nek az a Bima. Jó,
2: igen,
1: oké.
2: Igen, de ki tudom, mert Bima, most már ezt is tudjuk. És amúgy pont, ugye most nagyon beindult a turizmus, és azért vagyok ennyire így, ott a dohányzó zsinagógában jártam többször is, és kerestem ilyen dalokat, és akkor rátaláltam ott a dohányzói kórusnak egy-egy ilyen egy felvételére, és akkor azon gondolkodtam, hogy ott tényleg az ima közben ilyen opera szintű éneklés zajlik, és akkor így abba hogy kell bekapcsolni, hogy te voltál ilyen imán ott egyébként, ami...
1: Hát,
2: vagy azokat
1: nem tudom,
2: a kórus, tehát, hogy a kórus az így előadja ezeket a dalokat így, mint ezt, tehát, hogy az ima közben a kórus az így...
1: Hát
2: egy
1: ugye, alapvetően
2: ez
1: egy, hát ami a dohányzó zsinagógában most van, azt nem tudom pontosan, uh-huh. De utoljára azt láttam, így, mint hogyha ott így lenne egy ilyen a Dohány utcai hívekből toborzott ilyen kórus, aki gyakorlatilag ott így a ma már azért alapvetően inaktív közösség helyett, vagy imában nem aktívan résztvevő közösség helyett így azoknál a részeknél, ahol a közösségnek kell énekelni. Vannak az imában olyan részek, amit a előimádkozó kántor énekel, és vannak, amit a közösség, ez ugye minden templomban, minden istentiszteleten, akár keresztény istentiszteleten is látható, ugyanez van, nem? Csak itt, mivel ez héberül van, nagyon sok ember már nem tud héberül, aki a zsinagógába jár, hanem csak oda bemegy, és hát így a zsidóságát azzal próbálja gyakorolni, hogy legalább ott áll. És akkor erre van kitalálva szerintem ez a kórus most már, hogy ezt így kísér. Tehát kvázi azokat a énekeket így előénekelje, meg elénekelje, amit a közösségnek kéne énekelni a bizonyos helyzetekben. Ez régen egyébként nem így volt, hanem akkor konkrétan, ahogy mondod, meg volt így írva gyakorlatilag egy ilyen zene, ennek a librettója volt valójában az ima, És ezt a megírt alapvetően sok esetben 100-150-200 éves dallamokat, amiket nagy valószínűséggel Németországban szereztek, és egyébként nagy hagyománya van, azokat énekelték, és valóban ilyen opera jellegű énekléssel énekelte a kántor, és akkor egy ilyen kórus kísértett gyakorlatilag, mint egy ilyen oratórium lenne, sőt, hogy amikor még az orgona is megszólal, akkor gyakorlatilag ezek a német dallamok a kórussal és az opera énekléssel gyakorlatilag egészen érdekes, egy ilyen oratórikus ilyen hangulatot idéztek elő a zsinagógába. Ez Magyarországon már ilyen nincs. Még ami van, az az, hogy talán a neológ rabbi képzőben még tanítják ezeket a dallamokat, és emiatt még azért valószínűleg a kántorok egy része legalábbis használja ezeket a dallamokat, bár ez már egészen kiveszőben van, de akkor te találtál ilyen felvételeket a Dohány utcai zsinagógából. Hát ezek nem annyira szórakoztatóak, de mindesetlen érdekesek, nem? Vagy ha, neked tetszettek?
2: Hát érdekes volt, érdekes, csak így nagyon nehéz volt elképzelni, hogy én bemegyek ilyen mezei hívőként, vagy nem tudom, tagjaként, hogy akkor én ebben nem tudok úgy bekacsolni.
1: Nem, hát ez inkább egy ilyen spektákulum volt, hogy tehát az emberek már akkor abban az időben is az volt.
2: Egy koncert, hogy így lenyűgözni.
1: Igen, mert hogy gyakorlatilag ugye ez az egész polgárosodott, félig meddig asszimilált, vagy teljesen asszimilált zsidóság, akinek még valamennyire szerettek volna részt venni a rítusokban, és még el is jártak ebbe a Dohány utcai zsinagógába, tehát akik így, azok már nem feltétlenül arra vágytak éppen akkor, amikor ez divatba jött itt Magyarországon, hogy akkor itt részt vegyenek ilyen módon az imákban, hanem hogy itt legyen egy ilyen szép ilyen körítés, amit ők itt meghallgatnak, így jó polgárokként, elmegy a templomba, úgyis hívták, nem is zsinagógának hívták, hanem ezt Dohány templomnak hívták. Elég vicces név egyébként, hogy Dohány templom, de hogy ugye még egy jó ideig a dohány ugye az a pénznek volt a...
2: Basszus, erre soha nem gondoltam azt a... Na, itt van a titkos összeesküvés, ezért dohány.
1: Dohány templom, na mindegy, de hogy...
2: Egyébként nem ezért, hanem azért, mert Dohány utca, és persze, ott volt egy dohánygyár, vagy bolt, Anton Prinder, azt hiszem volt a tulajdonos. Ne, de ez nagyon vicces, amit mondasz, mert erről viszont azt hiszem, hogy akkor viszont minimán kéne most így játszani a dohányba. Tehát, hogyha a neológia meg akarna újulni, és azt akarna, hogy tényleg így visszatérjen a gyökereihez.
1: Szórakoztatás, a polgári szórakoztatás, és akkor egy dancehall show-t kéne tolni.
2: Na jó. Hát legalábbis valamilyen kortárs zenét, amivel a kortárs mai fiatalokat, meg nem tudom, hát ugye már erre... nem is annyira fiatalok, mint mi, tehát érted, mi vagyunk, mi Gen X, vagy nem tudom, mi vagyunk, de hogy érted, már mi is hány évesek vagyunk, szóval, hogyha minket is meg akarna szólítani, tehát hogy ezt kellene csinálni.
1: Igen, minket, nem tudom, vagy itt Kispál imádkozó stílussal, a fiatalabb generációkat, meg inkább nem mondok semmit, mert nem akarok senkit sem megsérteni, és kiemelni valamilyen stílust. Na, de hogy így alapvetően...
2: De tényleg tök jó lenne, hogyha meg tudna újulni a neológia, és modernizálná magát, és hát, akár ilyen szinten.
1: Ezt így... szerintem már nagyon sokan elmondták, de eddig nem jött. Már csak azért is
2: megvicces,
1: hogy megújul a neológia, mert hogy maga a neológia jelenti azt, hogy egy új, igen, na mindegy.
2: Neologos, igen.
1: Új nyelv.
2: Új nyelv. De hogy igen, de hogy azt akartam, akkor most gyorsan mondjuk már el, hogy miért nem lehet ábrázolni embereket a zsidó hagyományban, és akkor még így...
1: Embereket? Na... Eleve, ugye tehát nem emberábrázolásra van a tiltás, hanem ugye ez a 10 parancsolatban van rögtön benne, uh-huh. Tehát alapjáraton az egész zsidó keresztény, és az iszlám hagyományra is vonatkoztatható lenne, és mindenféle leágazására is. Uh-huh. És itt ugye alapvetően ugye ez arról szól, hogy először is van a, mit én vagyok az Isten, az egyetlen, ugye, és aztán a következő az, hogy ne csinálja maga, ne imádj bálványokat, és hogy ne csináljál faragott képeket azokra a dolgokról, hogy ugye a égben, meg a földön, föld ben vannak, és hogy meg vízben, tehát stb., hogy ezekről nem lehet így képeket csinálni, és ugye ez egyszerre hangzik el, ez a tilalom a bálványimádásnak a tilalmával, és akkor ez így gyakorlatilag ez így egybe is tartozik, és hát a legegyértelműbb és legalapabb értelmezés az az egyébként, hogy hát ez a bálványimádásnak a tiltása, és hogy egyszerűen a több isten hitnek a tiltása, tehát ugye az is megelőzi a többi, az, hogy ne legyenek más isteneid a 10 parancsolatban, és hát valójában akkor ez így egyben egy csomag, hogy van egy isten, ezt az istent kell imádni, ugye erről is megoszlanak a vélemények, mert az is lehet egyébként a 10 parancsolatban, az inkább az olvasható ki, hogy van sok Isten, de te ezt az Istent, aminek Jahve a neve, egyébként ezt imádjad, és egyébként meg ezen kívül ne legyen más Istened, ami egyébként egy realistább elképzelés, hiszen abban az időben, amikor ezt megfogalmazták, akkor így elég sok helyen azért inkább a több Isten hit dívott, mint az egy Isten hit. Ugye ez az egyébként, amit a Jenászmán, akit emiatt egyébként német egyiptológus, hát gyakorlatilag nem csak egyiptológus, hanem én igazából kvázi, nem tudom én mit mondjunk, hogyan lehetne, mi egyiptológusként van jellemezve, de én azt gondolom, hogy már szinte vallástörténész is egyben, meg nem tudom én, filozófus is, de mindesetre ő azt mondja ugye erre, hogy hát ez az, hogy hát a zsidóság teremti meg így a vallási intoleranciát. Uh-huh. És az ezzel kapcsolatos gyűlöletet, uh-huh. ugye, és akkor ez egy ilyen antiszemita kijelentésként is értelmezik nagyon sokan, de hogy ezzel gyakorlatilag, hogy ennek az ilyen moror lesz így a Isten, több Isten hitnek az elfogadását, a politeizmus azt alapvetően ugye szerinted egyébként és nagyon sokan ezt ugye még mai napig is hoztják ezt, vagyis hát nagyon sokan egyetértenek vele, többek között egyébként a Harari is, hogy valójában a több Isten hit, a politeizmus az egy sokkal elfogadóbb, ilyen liberálisabb képzelet, hiszen megengedő azzal, hogy több Isten van, ebbe hiszel, én abba hiszel, stb. Max annyi van, hogy az enyém erősebb, mint a tied. Uh-huh. Míg ugye az egy Isten hit, az meg egy ilyen exkluzív klub, az van, hogy így ez van, és kész, és minden más meg nincs, és hogy ne legyen más istened, és ezzel nem pedig küzdened kell az ez, és akkor ezt követi igazából az is, hogy ne készítsél magadnak ugye ilyen faragványokat, ami ugyancsak, hát gyakorlatilag ennek a több Isten hitnek a manifestációját jelenti, és hogy így alapvetően a képi kifejeződését. És aztán van, aki egyébként a Heine például ennél itt tovább megy, és ő egyenesen azt mondja, meg talán Freud is egyébként a Mózesben, de ezt lehet, hogy igen, de ő is, hogy mondjuk már eleve egyenesen arról beszélnek, hogy ugye a zsidóság az a nyelv, tehát a szó és a nyelv általi teremtésben hisz, tehát abban, hogy a kreativitás, az emberi kreativitás és az isteni kreativitás, tehát a teremtés, az ugye nyelv által jön létre, ugye, ahogy az evangéliumban is van, hogy kezdetben vala az ige. Uh-huh. Ugyanúgy igazából, hát ez, hogy Isten szóval teremt, tehát magyarul a képi képzelet, és hogy hát az nem megengedett, tehát az ábrázolás az túlságosan érzéki, míg a teremtésnek a szóbeli síkja, az pedig ugye ezt az érzékiséget kizárja, és így szellemi. És hogy valójában a szellemi teremtés az, amely, és a szellemi lét az, ami igazából az Istenhez való közelséget jelenti, nem pedig a képi ábrázolás, ami meg igazából az érzékiséget jelenti, azaz kitéríti az Isten tiszta szellemi voltát, kitéríti egy érzéki irányba, ami már gyakorlatilag egy emberi alkotássá válik, és ezáltal az ember az egy olyan érzéki alkotás, létre az Isten vagy a földi ábrázolásokkal, amit Isten csupán szellemi gondolattal hozott létre, míg mi magunk pedig érzékien próbáljuk éreztetni, tehát kitérítjük ennek a szellemi tisztaságnak, kitérítjük ezt a szellemi tisztaságot az útjával, és egy ilyen profánabb szintre hozzuk. Ez igazából a Heinének a magyarázata, és Freud az ott kapcsolódik egy egyébként be, hogy ő egyenesen azt mondja, hogy hogy hát ezért is, tehát hogy a zsidók megölik ugye Mózest, és hogy azért ölik meg, mert hogy annyira szörnyen, átélhetetlen és rigid ilyen vallási rendszert hoz létre, amit nem lehet kibírni. Túl szigorú, túl kevés benne az érzéki. És hogy valójában a kereszténység az ezt az érzékiséget hozza vissza a Jézus testével. Ugye, és aztán ez egyre érzékibbé válik, tehát amíg már tényleg egy ilyen bugyiban lévő ember mászkál előttünk, aki egy ilyen gyönyörű férfi, ugye, és akkor ez már ennek a gyakorlatilag a totális ellentéte annak, amiről meg a zsidóságban ez az ábrázolás tilalomban rejlik. Tehát, hogy valójában így van, és akkor egyébként nagyon sok, főként ilyen ortodox irányzatok szerint emiatt a kereszténység az egyébként egy bálványimádó, többek között emiatt egy bálványimádó vallás.
2: Hú, hát ezt nem tudtam egyébként, ez nagyon...
1: Lesokkolottam,
2: igen, és hogy csak, hogy így maradjunk ennél a zsinagógás, vagy zorgonás, vicces megoldáson, ugye az orgona az kint van a zsinagógán, és ezért teljesen oké, hogy játsszák, hiszen nem szegi meg a tilalmat, és egyébként egy nem zsidó játsza, amihez majd, ami a zárószámunk alapját adja, ugyanis a zsinagóga avató ünnepén a Liszt Ferenc játszott az orgonán, ezt tudtad?
1: Nem bassza meg. Komolyan mondod?
2: Igen, a Dohány utcai 1859-ben a Dohány utca felavatás, akkor Liszt Ferenc játszott ezen a zongorán. Hát ezt még nem tudtam ennek utána járni, de hoztam egy Liszt feldolgozást, amilyen elektronikus zenei.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mit játszhatott.
2: Nekem is ez volt a kérdésem.
1: Improvizált vajon, vagy valamit játszott?
2: Ki tudjuk deríteni a jövő adásig, remélem, hogy mit játszott. Talán lehet, hogy írt valamit erre az alkalomra, még azt is el tudom kérdezni.
1: Zsidósat? Na jó, hát akkor hallgassuk meg Liszttől, amit hallgatunk meg, Eszter, mit hoztál?
2: Hát a La Campanellának egy feldolgozását.
1: Ja, Melodic Techno Remix. Igen. Ja, ajaj, szegény Liszt forog akkor a sírjába.
2: Úgyhogy ezt kellene ma játszani szerintem.
1: Jó, hát akkor sziasztok, sok mindentről volt ma szó. Két hét múlva fogunk újra visszatérni a Dafke-val. Addig is, ha kérdésetek van, akkor írjatok nekünk Facebookon a Dafke page-ére, és hallgassatok minket esetleg, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel erre a Facebook linkre, kommenteljetek, vagy írjatok nekünk. Köszi szépen!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Show.

Black people. Most rulers.

No, them no roots, yeah.

hűvös éjszakát mindannyiatoknak. A Szabad és Független Titos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Zsoltal és Popóval az éjszakás műszakot.

0: Hát akkor még egyszer kellősök mindenkinek, és szia Zsolti!
1: Szép jó estét kívánok!
0: És van még egy kedves vendégünk a stúdióban, Andris. Szia András!
2: Szevasztok!
1: Tedd közelebb a mikrofont.
2: Akkor közelről, szevasztok!
0: Hát sok mindent kell megbeszélnünk, mert ezzel az zárnak az események, eddig nagyon-nagyon érdekes és örömteli a dolog. De még politizálnak itt a múltkor, elég sokat sportoltunk, mert a maratoni futás világcsúcsára beszélgettünk, és hazafelé azon gondolkoztam, hogy nagyon úgy tűnt, hogy ez a két óra, ez ilyen, minthogyha egy ilyen nagy cezúra lenne, hogy ez szinte már emberi teljesítő képesség határa, mert nagyon rég ostromolják, nagyszerű futók, nagyon-nagyon nagy edzésekkel, meg legkülönbözőbb területeken, pályákon is mégsem sikerült elérni. És aztán viszont most, hogy ketten is megdöntötték, és nem csak a világcsúcsot, hanem két óra állíték, arra gondoltam, hogy ez olyasmi lesz, mint amilyen az egymérföld volt.
1: Volt, mindig vannak ilyen kerekszámok, ugye 1500-on volt a 3:30, egymérföldön 4 perc volt.
0: 4 perc volt.
1: Tehát a két óra is most azért nyilván kitüntetett, mert olyan szép kerek.
0: És amikor mert az, hogy gondolták, hogy elfogyak én a 4 percet, de nagyon nagy küzdelem ment irányt. Érte, és óriási presztízs értéke volt, még egy, azt hiszem, a Bannisternek hívták, aki először futotta, aki aztán még többször is lefutotta, nem túlságosan sokszor, de még teljesítette. Viszont átszakadt a gát, és onnantól kezdve azért szépen lassan jöttek a 4 percen belüliek, és aki a Montreal olimpiát nyerte, a John Walker 1500-on, azon óriási kitüntetésben részesítve a lovaggáit tette a királynő. És gondolkoztam, hogy az Új-Zélandnak volt jó néhány nagy futója, meg olimpiai bajnoka. Miért volt olyan különleges a Walker, hogy tehát egy olimpiát nyert. És az indoktást, ott megvonaglítsz az olimpiai, mert 42-szer futotta le 4 percen a
1: és pont 42, az miért olyan érdekes?
0: Hülye.
1: 40 után, vagy 50, vagy nem tudom, legyen már az is valami szép kerek.
2: Vagy egy.
1: Vagy egy.
0: Azért nem sokszor, hanem borzasztó sokszor.
1: Oké. Megjegyzem, a Szábe most mai hír volt, hogy indulni fog Berlinben, és ahol újabb világcsúcsot akar futni.
0: Hát... Nem szabadban kell lejátszani.
1: De nyilván azon egyébként, hogy ugye a sport meg a magas, egy-egy sportág is fejlődik. Ritkán van olyan kiugró, mint mondjuk a Usain Bolt volt, de ott ugye tizedek vannak a különbség. Tehát egy idő után a mezőny éri el ezt a szintet, tehát valóban szerintem innentől már nem lesz kirívó a két óra alatti eredmény. És hát mondt, azt múlt héten megbeszéltük, hogy itt a cipő az biztos, hogy kulcsfontosságú.
0: Hát, mint ahogy az atlétika több eredményben a pálya, a rekordszám, meg amik ilyen csodálatok vannak, ez tudom is neked, hogy milyen fantasztikus, pont Andrással garázdálkodtunk fiatal korunkban a Népstadion és intézményei táján, mert hogy a Jégszínház volt a medencénk, és a ilyen sportos melegítő tornacipőben amúgy is kimentek az emberek futni a pályákon, meg bemelegíteni, és általában nem figyeltek mi ránk, hogy hova megyünk, az összes vívóterembe, kosárterembe, súlyemelőkhöz, mind a bemetők tövekült, a Népstadionba is mentünk, kipróbáltuk a futópályát, és fantasztikus érzés volt, szinte repültél azon a csoda...
1: Rekordtám volt már?
0: Rekordtám, igen. És ezzel együtt valahol itt vagyok itt a Pendrágon, ahol zeneszőről lehet, hogy megkeresem, de zeneszőről nem lehet nyomkodni. Na mindegy. Modelleztem, hogy a Usain Bolt és a Berlin olimpián győztes Jesse Owens 10-2-vel tartotta a világcsúcsot a és a Usain Bolt-i meg jócskán többször is futott világcsúcsra 10-en belül bőven, hogy hogy futnak be, tehát van startpisztoly, elindulnak, és a közönség a minden, és két ping-ping, két hangot lehet, hanem körülbelül így, ahogy most csináltam. Az egyik a Usain Bolt csoda cipőben, csoda izékkel, csoda edzésmódszerekkel.
1: Szilva léve.
0: És a másik pedig a Jesse Owens. És ilyen pici az a néhány tized így érzése. Ugyanakkor azért mégis lehet érezni, hogy van határa, mert a Krotokhinova 800 méteres világcsúcsát meg se tudják közelíteni.
1: Hát ennek azért van oka.
2: Igen, melyik mezőnybe indult, a fiúk vagy a lányok?
1: Igen.
0: És hogyha a kurvai magasokról srácot, akinek a világcsúcsa a Szatomajor 245, hát nagyon ritkán ugranak. Ha már 30 körül vannak, az már óriási. De szerintem azt már nem lehet megdönteni.
1: Dehogy nem.
0: Ráadásul az is tény egyébként, hogy a magasugrók, ők már teljesen speciális testalkatúak. Nagyon egyformák, mindegyik nagyon magas, nagyon vékony. A Szatomára még olyan emberi külsejű volt. Itt a fiúk, lányok egyrend nagyon magas, nagyon vékonyak, mert esélye nincsen másnak. És tényleg tudjátok, hogy miért, mi a pláne a magasugrás technikájában, a Fosbury-re?
1: Tudjuk.
0: Hogy a súlypontját kell csak megemelni neki. A testrész, az összes többi az alacsonyabban van mindig.
1: Hát az a lényeg, hogy a súlypontja van a léc alatt minden. Igen. Végig.
0: És nagyon zseniális tanképpen a dolog. De milyen show volt 68-ban?
1: Megjegyzem, különben az ollózásnál is szerintem alatta volt, hogyha belegondolsz.
0: Ollózás nem, hasmán technikának.
1: Vagy hasmánt, vagy minek hívják ezt, amikor így át...
0: Igen. Ollózás nem pont az ülőzetek.
1: Ja, ollózóban, igen.
2: Az ott a guruló.
0: Guruló vagy hasmánt, így igen. Van. Uh-huh. Tök jó mondat. És... van néhány sporták szerintem, amiben nagyjából így elérték a határt. A súlyemelésben például nem. És emlékeztek, mikor még Jurij Vlasov volt a világ legerősebb embere. Hát nem is tudom.
2: Nálunk.
0: Nem, hát a sportágban. És aztán jöttek a Alexejev, meg a Zsabotnyinszki, meg itt van.
1: Na, én még az Alexejevre emlékszem. Meg régebbekre nem.
2: A Vlasov volt a fekete szemüvegbe, azt ő volt, aki abba emelt.
0: Igen, szemüvegbe. Alexejev kérdezik, volt egy kis vendégnek Balatonon, és bejött egyszer egy orosz busz váltnak előttünk, és én sportolók, meg néhány sportvezető bejött az étterembe, és én egyből, amikor leültem, és oda néztem, mondtam a többieknek, hogy baszki, ez a Alexejev, a sokszoros olimpiai bajnok, világcsúcstartó súlyemelő. És hát irgalmatlan, a súlyemelőse volt kis ember, de 130-140 kiló volt. A gyerek két széken ült egyszerűen, de semmi túlzás nincsen, egy székről lefolyt, nem lehetett ülni. És három adag kaját kért ki. Különben, mint az asztal. És egy számoló cédulával, ilyen szép számoló cédulánk volt, én még a értelmének a logója is rajta volt. Oda mentem oda, és kértem tőle egy autogramot. És óriási rutinnal lerajzolt egy súlyzót. A súlyzónak a valamelyik ívét ki is használta, és odaérte azt, hogy hát nem tudom, hogy az összetett világ csúcsának az, hogy 620 mitől lehet, hogy valami ez volt, és akkor alá volt, hogy Alexejev.
1: Megvan még?
0: megvan, és de beszkeneltem is a szakástól, vagy oda van, ott van a képe, egészen biztosan tudom, hogy egyszer.
2: Mert él még?
0: Nem, meghatározott.
1: Én azon csodálkoztam, hogy akkora hasa volt, hogy az hogy tudta attól fölemelni a súlyt?
0: Hát igen.
1: De most már nincsenek ezek a kövér súlyemelők, tehát azért az is nagyot változott.
0: Nincsenek. Meg nincsen az egy rendkívül megbetegítő nyomás. Az.
1: Hát az már régen nincs.
0: Nincsen. Viszont képzeljétek el, emlékeztek arra az időszakra, amikor még az oroszok majd egyéb duralkodók voltak hokiba?
2: Hogyne.
1: Hát azért, mert az amerikai akamatőr csapattal indultak. És még így is nyertek egyszer. Hát, egy olimpián.
0: Az időszak, hogy amikor az oroszok kimentek Kanadába, már kimehettek, mert kiengedték őket, még Szovjetunió volt javában, akkor azért megtanították a kanadaiakat hokizni, mert ők erőből elképesztően pengék voltak az oroszok, és játékos, meg cselezős, meg mit tudom én, elképesztően nagyon bravúrokat hajtottak végre. Szabályosan a bravúros ilyen játékos volt a kanadaihoz képest. És megnéztem, hogy mi lett a nagyokkal, a Harlamov, Fils, a Malcev.
2: Ott egy Harlamov, Mihajlov, Petrov sorok.
1: Úgy bizony. De ők már szerintem kiöregettek addig, amire kiengedték őket.
0: Konovalenko volt a kapusok, meg na mindegy, ja, meg hogy zsíták a Ragulin, a 100 kilós, mindig az volt a repitatív.
2: Az volt az egyik back.
0: Egyik háttér, igen. És képzeljétek el, hogy nagyon fiatalon haltak meg. Gyakorlatilag 40 éves korukat alig érték. A Harlamov még fiatalon, hogy autóval esetben halt meg, nem a betegség miatt. De még valószínűleg ezek annyit dopingoltak, meg annyi olyan életet éltek, hogy nagyon hamar számot kellett adni nekik. És a Majorov testvérek, meg nem találtam élő, pedig most lennének, amikor megnéztem, hogy 10 éve ezelőtt, akkor ezek olyan 70-80 évesek, már 50-60 éves kortól érték meg. Uh-huh. Nagyon fiatalon meghaltak. No.
2: De bocsánat, azért valamit történhet még most is, mert ha nézel NHL jéghokit, azért nem kevés orosz játszik most is az NHL csapatokban. Nyilván, hogy most már nem olyan probléma nekik oda jutni. Nem is tudom, hogy hívják azt, aki most az egyik első számú játék.
1: Ovechkin volt.
2: Ovechkin volt, igen.
1: Ő már azért 40 körül van, de...
2: Igen.
0: Volt egy nagyon-nagyon penge cselezős játékos az oroszoknak, a Makarov. Uh-huh. És hát az csodákat művelt Kanadában, és hát imádták a tenyereket, hordták. És érdekes mondom, az összes, ugye hát rengeteg óv végül vannak a kanadaiak, illetve az oroszok között, és a riporterek ez ilyen speciális áthallással, vagy írásmóddal ávnak mondták. De a vét nem lehet hallani a végén, tehát a Makarovot úgy mondták, hogy Makara. Makara, yeah. Makara. Én, tehát itt csak mindig hallani, hogy üvöltöttek. No, egy picit zenéljünk, aztán komoly dolgokkal is foglalkozhatnak. A következő szám egy nagyon érdekes és jó kis zene, német zenekar. Az a neve a zenekarnak, hogy Annen Mai Kantare. A Kantarin, ez a három alap.

elképesztően népszerűek a koncertjeiken, olyan teltházam, stadionokban, mint egy Coldplay koncerten. És olyan helyes kis srác a Henning, az első soromat teljesen a lányok csápolnak, és a közönség végének le a zenéket, a számaikat. És egyébként nagyon jó zenéket csinálnak, úgyhogy nem véletlenül népszerűek. Azt hiszem, ezt én dugtam be.

0: Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en Zsolttal, Andrással és Popóval az éjszakás műszakot. Kérdést tettem volna fel az elején, csak elfejtettem, ami ráadásul engem is érdekel. A miértje? Azt akarom, hogy Magyarországon 5 és 800 milliméter csapadék hullik évente. Mostanában inkább sajnos már kevesebb, 543 volt például tavaly. Mit gondoltok, hogy Hollandiában mennyi? Stukert a fejét.
1: Megnézted?
0: Meg.
1: Tehát akkor lesz a ráválasz.
2: Tőlünk nem.
1: Hát, múlt héten ugye elcsetelt, hogy mennyire dúsabb ott a növényzet, úgyhogy gondolom a négyszerese mondjuk. Tipre.
2: Fele.
0: Szóval 800, tehát a magyar értéknek, amit inkább ritkán szoktunk elérni, de a magasabb érték.
1: Olyan kevés.
0: És én egyáltalán nem értem. Én eddig ahányszor voltam életemben Hollandiában, majdnem mindig esett az eső valamikor, és mivel a kedvesemnek a két gyereke is kínél, én hosszú évek óta Hollandiába, rengeteget mesélnek az esőről, meg mennyire természetes náluk, hogy nem az, hogy franciáig esik, hanem abszolút úgy indulnak reggel, hogy fog esni biztos. És amit nem értek, megnéztem, hogy a esős napok száma. És Magyarországon vagy Hollandiában 160 napon van eső, ami stimmel, és úgy tudom, hogy a 360-nak az egy tekintés része. Azt gondoltam, hogy hát ebben biztos nagyon el vagyunk, hogy maradva tőlük. Nem. 118.
1: Az nem létezik.
0: Hát
1: van, hogy két hónapig nem esik egy csepp eső.
0: Hát így van. Hát idén most volt a második esős néhány nap. Úgy be volt harangozva, hogy a múlt hét emlékszem, hogy valamilyen bombasztikus cím volt az Oregon, vagy nem Oregon, a 444, hogy jövő héten a lelkünk is el fog ázni, mert nem mondtam.
1: El azért nem ázott.
0: Milyen szeretek mérni, mérem a csapadékot is. Sovány 5 mm csapadék hullott ez a három esős nap alatt le.
1: Egyébként most, mikor jöttem ide, hát ugye a Kossuth Rádiót szoktam hallgatni jó média katasztrófa turistaként, és ugye ilyenkor van az, hogy a Mandiner című újság, ami holnap jelenik meg, abból meghívnak valami szerzőt, vagy valami cikkhez kapcsolódó embert, és éppen erről volt szó, hogy ő egyébként azt mondta, hogy 550-600 lenne a jó, hogyha annyi esne. De azt mondta egyébként, hogy a téli hótakarótól se álljunk el, mert hogy valami 8 centi volt átlagos vastagság, az amit, hogyha 80 mm, de még kevesebb is annál, mert ugye jóval kevesebb a hónak a sűrűsége. És azt mondta, hogy ha négy részre osztanánk így az országot függőlegesen meg vízszintesen, akkor azt mondta, hogy a jobb alsó sarok az teljesen elveszett, aznak vége van. Tehát ott, hogy hiába esne már eső, egyszerűen annyira, hogy fogy a víz a talajból folyamatosan. És egyébként tényleg egy másik cikk volt, azt meg most a héten, vagy a múlt hét végén olvastam, hogy a 444-en, vagy a Telexen, hogy örökbe fogadott az újságíró két platánfát. Nem olvastad azt?
0: Nem.
1: Aztán a Gellért hegyen ültettek két platánt, ilyen kis növendékfát, vagy nem tudom mit, és hogy hetente 100 liter vizet hurcolt föl oda, hogy locsolja, és kipusztult a két platánfa, mind a kettő. Aztán kiásták, és kiderült, hogy az egyik az valószínűleg teljesen rosszul volt előkészítve, tehát ilyen földlabdás volt, de ilyen néhány centis gyökerei voltak. A másik az már valamivel nagyobb gyökérzettel rendelkezett, vagy hosszabbak voltak a gyökerei, de az se élte túl. De nem az a lényeg, hanem hogy most újra telepítettek egy másik fajta platánt, amit itt Magyarországon tenyésztett, vagy nemesített ki egy pali valahol, és az állítólag jobban bírja a szárazságot, meg vastagabbak a levelei, meg nem tudom, mindennek jobban ellenáll. És hogy egy másfél méter mély gödröt ástak, és azt mondja, hogy nem bírta a kis markológép kiásni. Egyszerűen semmi víz nincsen másfél méter mélységben sem. Tehát semmi nedvesség nincs a földben.
0: Igen, borzasztó. És hát az Alföldnek a halálát jelenti, mert ugye az Alföld a Duna és a Tisza között részen, a homlokhátságnak is hívják, gyakorlatilag a két vízzel tart talajvíz magasságot, mint a közlekedő erdélyek elvén. És mivel a folyók mélyítik folyamatosan magukat, ezért szépen lassan, névre-névre egy-két centivel lejjebb megy a folyó, lejjebb megy a talajvíz is, és ráadásul a egymás erősítő folyamatok annó az Alföldön nem szántóföldek voltak, hanem tölgyes erdők, még a honfoglalás idején, és a tölgynek egyrészt a lombja, egy sajátos mikroklimát teremtette az Alföldön, másrészt a mélyen a földbe teljesen begyökeresedtek, mindenhol élővé tették az egészet. Virulens és a vízháztartás nagy mélységben 4-5-6-8 méterre, és onnan is föl tudott jönni, és helyette kiírtozák a fákat, ezáltal az óriási lombkoronának a mikroklíma hatása gyakorlatilag megszűnt, és ilyen félsivatagos növényeket, ilyen picikek 40-50 centire lenyúló gabona gyökerekkel, már semmit nem lehet kezdeni ebből, a tölgyfa 6-8 méteren is felszívta a vizet, ezek meg nem. És úgyhogy katasztrófa. A másik, amit volt egyszer vendégem, a Vasáros Gábor, aki nagyszerű környezet szakértő, de speciális, mondjuk érdekes szakmája van, nem geográfus tulajdonképpen, és, de hát a víz a szakterülete, és mondta, hogy ezekkel a tavaszi és az őszi, főleg az őszi mélyszántásokkal teljesen tönkre vágták az egész talajt. Tudnélik, mondott is, hogy a legalsó eke vas, az mint egy ilyen, de a villástargonc, a villás, az végighúzza a földet, ráadásul nagy, hatalmas traktor húzta, ilyen ekék nem olyanok, mint az a kis pingicér, ökör után fogott, ló után fogott kis ekék, amivel a felszínt kicsit megbarázdálták, hanem tényleg brutális mélységben levő dolgok, és az a vas végigmegy. A fölötte levőleg 60 centit azt átforgatja, de azt a lentit meg még jobban összetömöríti. A szinte vízzáró réteget alkot, azon nem tud átmenni a vízse. És viszont a szántással fölbolygatja a talajt, és megjönnek a szelek, a csapadék nem jön, de szél jön, teljesen tökéletesen kiszállítja az egészet. Aztán tavasszal megismerítik még egyszer. És úgyhogy ő szerint Isten vétek a szántás. És ugye mindenféle okosságok vannak most már, hogy kéne ezt csinálni, meg a víz megtartás, de lesz, már nincs mit megtartani. És a mostani háromnapos eső után 10 perccel porszáraz volt a környékünk. Úgyhogy egészen katasztrófa. A velencei tó olyan pici gyerekek, hogy a stég, ami a parton, a stég lejáró, az körülbelül ilyesmi, de ilyen 20 fokos lejtő szokott lenni, most olyan 90 fokos, hogy lejtő felé. És most először éreztem, akkor elvesztem, hogy a part közelbe, tehát 20-30 méterre meg a parttól már leér a lapáton, és iszapot hozok fel csak. És az egész velencei tó olyan, mint egy felkapart iszak, ilyen kávébarna színe van. Nem vízszíne van, hanem kávébarna színe van. Nagyon-nagyon. És a vitorlás hajó közül rengeteg ki se tud menni, ki se tud a kikötő, a kotort kikötőben tud kimenni, mert leír a svercene kivéje, és feltétlenül fölött hozzá két, ezt nem lehet. Úgyhogy vízzel elég szarul vagyunk. De valami...
2: És mások?
0: Milyen mások?
2: Hát más országok. Tehát ez specialitás itt nálunk. És...
1: Most ez az ember, akit hallottam, az azt mondta, hogy ez környező országokban, Lengyelországban, Szlovákiában is ugyanúgy probléma. Hát mondjuk... A földrajz, vagy a időjárás, az nem ismeri az országhatárokat, gondolom.
2: Igen. Csak arra gondoltam, hogyha valaki nagyon nagy megoldásokat tud, hogy hogy kell szántani, vagy miért nem kell szántani.
1: Hát szerintem ez a nagyüzemi mezőgazdaság, ez mindenhol így megy már, szerintem.
2: Valószínű, hogy...
0: Ráadásul a ritkán, egyre ritkább árvizek, azok viszont olykor nagyon pusztítóak tudnak lenni. Az meg azért van, mert a rengeteg erdőt kiirtottak a hegyekbe. Ugye mi a Tiszával, mondjuk a Kárpátoknak a vízgyűjtő területe lévén a Tisza, azokat a hegyekről lefolyó patakokat, folyócskákat fogja össze, meg a elolvadt hó. És a hegyekben elolvadt hó, mivel erdős volt, szép lassan volt. Nem tudom, biztos emlékeztek, de a Bükkben lehetett látni a májusi hófoltokat például, meg a Mátrában is lehetett látni. És most ráadásul a telek melegebbek sokkal, meg rövidebbek, olyan hótakaró sincsen sehol. Viszont mivel kiirtották az erdőt, ha megint a jó idő, néhány nap alatt, néhány óra alatt lezúgol az egész. Ilyenkor piszok nagy árvíz lesz, néhány napon keresztül, nem pedig egy ilyen lassú, elhúzódó, viszonylag magas víz, amit jól lehet kezelni, meg ki lehet venni belőle, meg tartalékolni. Ez a hirtelen lezúduló óriási vízzel nem sokat lehet kezdeni sajnos. És hát, de hát amúgy sem tudunk, mert főleg a Dunát azt lehet mondani, hogy már megszűntek a holtágak a legtöbb helyen, megszűntek az árterületek, és mint egy kivetve az a csatorna végigrohan, bejön a észak felül és dél felé kimegy. Van ilyen mérőszám, hogy egy vízmolekula mennyi időt tölt el Magyarországon az, amelyik belép, mit tudom én, Moson-Magyaróvárnál, vagy Rajkánál. És ez a honfoglalás idején ez még 2-3 hónap volt. Ami esetleg kiment.
1: Ezt honnan tudjuk, akkor is mérték a molekulákat?
0: Hát a következtetés, hogy...
2: Komoly feljegyzések lehetnek elő.
0: A Tisza szabályozás előtt már nagyon, nagyon komoly vízgazdálkodás van, és vízügyi kutatások folytak, hogy meglepően sok adatunk van, meg térképünk van, meg sokat tudunk a Tisza természetéről, akkor még az is nagyon sok időt töltött el. Most viszont borzasztó gyorsan ki, hogy függek attól, hogy a Tisza még mindig eléggé meanderes a Dunához képest. A Duna ilyen szempontból egy csatornává vált sajnos. Úgyhogy... És tényleg az jogos a kérdés, hogy elvileg mi vagyunk itt a legalsó rész a közelben, hogy nálunk sok víznek kéne összejönni, és hát el lehet képzelni, hogy igen, hogyha nálunk ilyen szar a helyzet, akkor máshogy se sokkal. Na, egyébként 2-15-37-73, soha nem mondjuk a telefonszámunkat, megszoktuk, hogy az a két ember, aki felszólt hívni, az úgyis tudja.
1: Be van kapcsolva a telefon különben?
0: De. Egy fura kérdésen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nekünk nagyon hálásnak kéne lennünk a kegyelmi botrányért. Uh-huh. A kegyelmi botrányból visszafelé meg tulajdonképpen bármilyen szomorú, de ennek a K. Endrének a tevékenysége robbantotta ki ezt az egész forradalmi, vagy fordulatot, politikai fordulatot. A K. Endre pedig ugye szintén csak egy ilyen következmény volt, ha az ő főnöke, igazgatója, nem egy pedofil szörnyeteg, akkor...
1: És itt a telefon.
0: Jó estét, jó éjszakát, szia!
3: Sziasztok, üdvözlöm, bocsánat, kérlek az órásért. Még az elejéről lehet egy kérdés vissza, atlétikával kapcsolatban, kilométudásúak vagytok. Nem a dobószámokat kérdezem, mert talán még én is tudom a megoldást, de távolugrásnál is elég szakállos világcsúcsok vannak, hogy ott mi történt, ott is jön egyszerűen a megoldás.
0: Már hogy mi történt? Mi a kérdés nevetem pontosan?
3: Hát azért a 88-as női világcsúcs, vagy a emlékezetes 91-es tokiói világbajnokságnak a döntője óta nem nagyon emlékszek világcsúcsra, távolugrásba.
0: Nekem egyébként eszembe jut az, hogy a Szitu nagyon hasonlított a világbajnokságon és a mostani maratonon, hogy évtizedekig megsértett a közelítén a Bob Beamonnak a 8-90-jét, és aztán egy versenyen mi ketten is túlugrották, és ez, hogy most egy versenyen ketten is hirtelen 2 óra le tudtak menni, ez hasonlít ez a metódus. Hát, de egyébként azt gondolom, hogy ez körülbelül a határa lehet az emberiségnek a távolugrásban, mert nagy-nagy néha megközelítik, de...
3: De már közelítik egyébként, én ezt tudom, tehát mondom, én tök mesügyő vagyok Rolandőinél, szintén, ami szerintem még régebbi. Igazából csak ennyi lett volna a kérdés, majd meghallgatom a választ. Jó műsor, sziasztok!
0: Köszönöm!
3: Hello!
1: Hát, ha tudnánk a választ, ugye?
0: Az igazság, hogy nem olyan nagyon szoktam figyelni, a nincs, akkor utólag visszaírom, hogy valami nagyon ugrás történik, de inkább azt mondom, hogy nem nagyon közelítik meg. Tehát,
1: nem, szerintem én a női csúcsot nem is tudom. Őszintén szólva engem az atlétikából a futás érdekel. Hát meg ugye most, hogyha van egy ilyen alapvető sztár, mint a Duplantis, akkor nyilván rúdugrást, meg magasugrás, ez úgy tud érdekes lenni. De én tőlem a hármasugrást, ezt nyugodtan ugrálhatják, az engem a legkevésbé sem hoz lázba, mint ahogy a diszkoszvetésre. De azt hiszem 8-95 a férfi világcsúcs.
0: Igen.
1: És az még, az kiugrotta azt?
0: Hát nem is tudom.
1: Mike Powell?
0: Powell, azt hiszem, igen.
1: A nőit meg nem is tudom, hogy mennyi. 7 valamennyi kell legyen. De én egyébként nem hiszek abban, hogy vannak megdönthetetlen csúcsok. Az lehet, hogy lelassul a fejlődés, vagy hogy sok időnek kell eltelnie, de egyszerűen az emberi test is olyan fejlődésen megy át, most csak az alatt, amíg mi élünk, hát ha megnézed az aranycsapat tagjait, hogy néztek azok ki? 170 centinél alig voltak magasak, és úgy néztek ki, mint egy jókarban lévő 50-es, 30 éves korukban.
0: Erősen túlsúlyos volt egy csomó közöttek. Cigarettáztak. A Tour de France-on is cigarettáztak különben.
1: Verseny közben. Ja. Még megálltak meginni egy üveg bort.
0: A sportcsúcsoknak érdemes a grafikonját megnézni. Hát, úgy szokott lenni, hogy a eleinte viszonylag merenek, nagyokat lehet javítani rajta. Aztán elkezd ellaposan, és érzi az ember ilyen, hogy itt már ezen ilyen nagyon meglepő, óriási javulások már nem várhatóak. Picit tovább megyünk. Sokszor azért lehet megdönteni egy csúcsot, mert érzékelben mérünk, mert már tudunk ezredeket mérni. Még a római olimpiai, még a tokiói olimpiai kézzel mérték a stoppert.
1: Egyébként ez engem érdekel, mert azt láttam, hogy így ültek fönn ilyen lépcsőzetes akármin az emberek, és mondom, mindenki egyet mért, hogy ott
0: átlagolni
1: szoros befutónál, hogy döntötték el, hogy ki lett a harmadik, meg a negyedik?
0: Hát biztos, hogy komoly koreográfia, hogy hány órát átlagolnak, meg hogyan, milyen módon. Hát például a római olimpián a klasszikus 100 méteres gyorsúszást más nyerte meg, és más állt a dobó legtetején. És ez a közönség látta, hogy ki üt be elsőnek, és őt ünnepelték, de akik mértek, a másiknak jobb időt mértek. És azt kellett kihozni győztesnek. Azt hiszem, hogy Davidnek hívták az egyiket, és a másikat elfejtettem, hogy hogyan.
1: Az jutott eszembe csak, hogy a Gerejnél ugye, mikor jöttek ezek a 100 métert megközelítő világcsúcsok, ugye már az volt, hogy már a közönségbe fogják dobni a Gerejt, ugye akkor megváltoztatták a Gerejnek a...
0: Deultrát.
1: És most megint csak ilyen, most nem tudom, hogy hány métereket dobálnak, de akkor 70 valamennyiről, és most már lényegesen följebb mentek megint csak. Tehát én nem gondolnám, hogy fejlődés az ne lenne. Hát nekem mindig is az volt a teóriám, hogy a magasugrásnak van egy fizikai korlátja, az pedig a futósebesség. De hát látod, hogy mikor a Bukka ugrált a világcsúcsokat, azt hittük, hogy az a vége, most a Duplantis ugyanezt csinálja.
2: Én azt akartam kérdezni, hogy sokszor gondolkodom, hogy alpesi síversenyt én szeretek nézni. Uh-huh. Azt hogy mérték a hőskorban? Tehát ugye valaki fönnáll.
1: Aha. És nem látod, hogy mikor indul.
2: Semmit nem tudom, hogy csinálták egyáltalán, hogy ameddig nem voltak ugye ezek a technikai megoldások, hogy addig nem csináltak alpesi síversenyt, ameddig nem tudták.
0: Hát, szerintem
2: integettek egy zászlóval. Igen, hát szerencsés esetben, ha láttak.
0: Zászlós előtt olyan helyre állították, aki látta a célt is, meg a rajtot is, és amikor ő intett, akkor elindult a
1: zólát. Gondolom, sokkal rövidebbek voltak a pályák, hát ugye nagyon sokkal lassabban mentek akkor még.
2: Igen. Szoros versenyt nem lehetett megnyerni.
1: Azt nem tudom.
2: Ebből kifolyólag, hogy ez az illető mit lát és mit integet.
1: Bízunk a sportszerűségben.
2: Abban mindig.
1: Az abszolút.
2: Ez nem kérdés.
1: Ugye emlékszem, a moszkvai olimpián volt botrány, vagy utána jóval. Ugye a távolugrásnál kitalálták, hogy nem mérőszalaggal mérnek, hanem egy ilyen csúszkán húzigáltak egy ilyen optikai izért. Tehát így belenézett, és akkor látta, és kiderült, hogy azt ők tudták így állítgatni egy kicsit.
2: Hát az a találékonyság, amivel ők rendelkeznek, az olimpiákon átívelt. Azért ezt tudjuk a öttusázónál, hogy hívták azt a csoda öttusázójukat, aki nyomkodott valami szerkezetet a markolatba.
0: Boris Onyiscsenko, ő volt a balcandás nagy ellenfele.
2: Igen.
0: Egy francia Manus buktatta az ellenfél, aki egészen biztos volt benne, hogy nem érte őt el az izé, mert azt az érzik, és viszont gyönyörű találatot jelzett, és akkor ordított, hogy állj, itt csalás van. Ez. És akkor szabadság rávetették magukat, amit csak ők is találták pillanatokat. A rudrugásban azt akartam mondani, hogy ha már így sportolgattunk olyan sokat, hogy azért lesz a Duplantishoz hasonló ember, mert nagyon, igazából nagyon kevesen űzik a rúdugrást. Tehát ez egy tömegsport, és a Duplantisnak ugye az a, azok egy nagyon tehetséges, az a nagy tudása, vagy a nagy előnye, hogy olyan helyen lakott, hogy a kertbe föl tudtak állítani neki egy ilyen rúdugra cejkot, teljes földre érő szivacsal, minden együtt, és azt hiszem, hogy a papája neki ott atlétedző volt. Úgyhogy nem csak tehetséges volt, hanem iszonyú sokat gyakorolhatott. Na most lehetem képzelni, hogy hogyha annyi gyerek, aki mint focizni elmegy, vagy teniszezni, annyi elkezdve rúdugrálni, akkor azért lenne. És azért ilyen lassan megy, mert nagyon kevesen űzik, nagyon bonyolult és nagyon nehéz sport egyébként. A hihetetlen nehéz azt a technikát megcsinálni.
2: Brutális az a mozdulatsor, amit meg az ember lassítva megnézi.
1: Ezt nem is tudom, hogy edzik, mert ugye a síugrókat, azt tudom, hogy vannak ilyen minisáncok, amikor csak a elugrást, meg a nem tudom ezeket. De hogy például egy gyerek rúdugrót, azt hogy tudnak edzeni, vagy az hogy kezd neki?
0: Nem tudom, érdekes lehet, de nem tudom.
2: Hát, ha betelefonál hozzá, ez
1: egy rúdugró.
2: Vagy egy
1: nagy
2: rúdugró.
1: Esély van erre, igen.
2: Igen, ez egy statisztikai adat.
0: Egyébként a rúdugrásban sokáig bambuszrúddal ugrottak, uh-huh. És az hiszem a 60-as évek kezdett el, akkor jöttek be a műanyagok, és a horgászbot, vagy üvegbot lett a bambusz helyén. Amikor nem volt az, hogy üvegszálas poliészter gyanta, vagy ez hasonló, akkor a világcsúcs még 5 méter, 50 centise volt. És szóval a Tokyo, tehát egy panel nevű amerikai nyerte, és megkérdezték tőle, hogy mikor lesz 6 méter a világcsúcs. És azt mondta, hogy nem a nagy dolog, bármikor lehet 6 méter a világcsúcs, csak annyi kell, hogy legyen olyan rúdugró, akinek nagyon jó a technikája, de egyébként rúddal a kezébe 10 másodpercen belül futja a százat.
1: Ennyi. És hát azért ugye a rudak is, nyilván a szerek is fejlődnek, tehát azért nyilván a rúd is, amennyi energia benne marad, az valószínűleg lehet csökkenteni, tehát azért mondom, hogy én, és ahogy mondtad, a pályák is, hát most már ezek a mondóborítások, ezek ég és föld a régi rekordtához, meg tartához képest. De én nem látom, hogy mitől lenne az, hogy itt vége van egyszer csak a fejlődésnek. Szerintem nem lesz.
0: Én nem tudom, hogy most hogy áll a kalapácsvetés, ami szintén nagyon érdekes volt, és halálottam úgy magamkor. Na szóval, de volt egy idő, amikor héten megugrottak a világcsúcsok, és kiderült, hogy mindenki a sajátjával dobhat, illetve az a dob a saját kalapáccsal, csak meg kell felelni a hosszúságnak, geometriai méreteknek, tömegnek. Egy milliméter nem lett hosszabb a kötélezet, mit tudom én, egy méter, 10 centi, vagy ennyi. És viszont azt csinálták, hogy mivel csak tömeget mértek meg, geometriai méreteket, ezért egy üreg volt, egy labdát dobtak el, és belül higany volt.
1: Aha.
0: Folyékony higany. A tömegre megegyezett, viszont amikor a súlypontja kijebb, néhány centivel kijebb került. Tehát olyan volt, hogy a hosszabb, nem 113 centi, vagy 114 centi a kötél, és nagyobbat is lehetett ledobni. Nem tudom, hogy ez most elfogadott és szabályos maradt-e, vagy ez
1: tiltott. Hát a higany az biztos, nem, hát már a lázmérőbe se lehet higany.
2: Bocsánat, Pietro, visszatérve itt a maratonfutásra, amivel kezdte. Ugye ez a 2 órán belüli idő, ez most a hol történt a utcai
0: London maraton.
2: Igen. Biztos, hogy azért vannak terepviszonyok, amik, tehát nem csak az, hogy most hajszál pontosan ugyanannyit futnak, 42 kilométer, nem tudom mennyi.
1: Persze.
2: De amikor ilyen 1-2 másodpercekről beszélünk, hogy ennyivel bejebb kerül, szóval azért, hogy most London utcáinak van, hány emelkedő van, és hány nem, vagy New Yorkban, stb. Erre vannak szabályok, vagy azt mondják, hogy mindegy, hát...
1: Nem, egy olyan szabály
2: fussál,
1: van.
2: Fussál ennyit.
1: Egy olyan szabály. Ugye vannak pályák, amik gyorsak, ezt múlt héten már megbeszéltük, de ugye hagyományosan a Berlin számít egy gyors, a leggyorsabb pályának, meg a Chicago. Olyan szabály van, hogy a start meg a cél nem lehet egy adott távolságnál messzebb egymástól. Tehát, hogy kb. Kört fussál. Emiatt például a Boston maratoni eredményeket nem lehet hitelesíteni, mert az... ott ez nem áll meg, és lényegében végig lejt a pálya. Persze vannak benne emelkedők, de magasabb lényegesen a start, mint a cél. Tehát körülbelül ennyi szabály van, de hát ugye vannak ilyen pályák, mint a New York, az kimondottan lassúnak számít, mert az tele van híddal, emelkedővel. A Párizs is, mert rengeteget kanyarognak benne jobbra-balra, ugye ez mind nem jó. Tehát vannak ilyenek, ahol...
2: Ezeken a helyeken nem fognak világcsúcsot.
1: Hát New Yorkban egész biztos nem. Most ez a London is engem meglepett, bár mondom, ez nem számít lassú pályának, de hogy pont itt, és hogy ennyivel, tehát 2 perccel döntötték meg, az nagyon sok. Ez rengeteg. Most hogy kíváncsi leszek össze Berlinbe, hogy ott mit fut ugyanez a csávó. Hát ha ő nyer, mert ki tudja ezek után.
0: Ha most nem sportunk, akkor visszatérhetünk, amiről elkezdtünk. Tehát a KNG-nél tartunk, és hogy tulajdonképpen még a szörnyetek igazgatónak is hálásak lehetünk. És azon gondolkoztam, hogy ha hálások vagyunk, akkor ezt miért nem merjük kimondani, hogy köszönjük rá, de és hát persze utána nyilván megköszönhetjük a Balog tiszteletesnek is, hogy közben járt, és az, de rájöttem, hogy hol van benne, hogy mégse kell megköszönni.
1: Na?
0: Mert akkor kéne megköszönni, hogyha ez a pedofil segítők gyakorta iniciálnának ilyen pozitív változásokat. Márpedig, hogyha egy milliárdszor lejátszuk ezt a történetet, ilyen, hogy ennek az embernek, a segítőnek, vagy valamelyiküknek bármilyen mocskos dolgot csinált, olyan magas patronusai vannak, akik el tudják érni, hogy a köztársasági elnök kegyelmet adjon neki. Feltétlenül fontos, hogy az igazságügyi miniszter, aki ezt előjegyzi, az egy olyan embernek legyen a felesége, aki politikailag nagyon alkalmas ennek a csodának a végrehajtására, emberileg, meg mindenféle szempontból, és ráadásul legyen benne valami indulat, még nyilván sok sérelem, meg valami, ami fogalmuk nincsen. Ráadásul az ő családi viszonyuk legyen egy kicsit terhelt, vagy megromlott, és még ezer apróságnak kell együtt teljesülni, ha bármelyik hiányzik belőle. Például, hogyha a Varga Judit előjegyzik, de neki nincs férje. Vagy nem ő a férje. Szóval,
1: de figyelj, ez...
0: Ez egy olyan véletlen sorozat, hogy...
1: De ez szerintem egy hibás megközelítés, elnézést, mert egy megtörtént eseménynek a körülményeit egyenként veszed, és akkor azt mondod, hogy ez nem történt volna, meg az nem történt, meg ez minden eseménynél. Tehát, hogyha én karambolozok az autómmal, akkor azt sorba vehetem, hogyha nem megyek vissza leülni még, meg mit tudom én, még megnézni az e-mailjeimet, akkor később indulok el,
0: nem,
1: és így tovább,
0: nem,
1: és így tovább.
0: Nem.
1: De viszont én meg azt gondolom, hogy itt egyszerűen nyilván nem most, de valamikor, tehát egyrészt ennek az egész kegyelmi ügy, ez kódolva volt a rendszerben. Az, hogy ez történt meg, vagy egy másik történt volna meg, most mondhatnád azt is, hogyha a vidéki prókátor hobbiból nem olvasgatja a kúriai határozatokat, akkor ki sem derül. De miután számtalan ilyen ügy volt, és hogyha megy tovább ez az egész, akkor még hatványozott mennyiségben jöttek volna ehhez teljesen hasonló ügyek, hiszen lényegében az összes veszélyérzete elmúlt ennek az előző rezsimnek, tehát azt gondolták, hogy ők bármit megtehetnek, és ugyanakkor viszont maga a társadalom meg teljesen elszakadt tőlük, vagy ők elszakadtak a társadalomtól, tehát az igény, hogy lépjen föl a valaki, az mostanra ért meg. Lehet, hogy nem ebben a ciklusban lett volna leváltva a rendszerem a következőben, de
2: ennek itt előbb-utóbb elsüllyedtek
1: mindegy, volna. Biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne. És persze most lehet, hogy betiltották volna az összes maradék újságot, és így tovább. De hát az internet korában ez az egész ez teljesen partalan. Tehát...
0: Lehet, hogy nem ez a nem most, hanem a következőben. Ez azért a mi esetünkben lehet, hogy az azt jelenti, hogy mi ezt már nem éljük
1: az
0: meg.
1: Az lehet, persze.
0: Úgyhogy nekünk ez égszakadás, földindulás, és azért nem jut a baleset, mert például azért nem szabad piásan vezetni, mert szignifikánsan kimutatott, hogy a részeg emberek gyakorlatban okoznak balesetet. És viszont egyáltalán kiúzatható, hogy a pedofilok miatt gyakrabban történik politikai változás. Úgyhogy ez...
1: Na jó, de hát a megromlott házasságokból sem mutatható ki, meg még számos egyéb dologból.
0: Azért mondom, itt annyi dolognak kellett összevágni, hogy bármelyik momentumot kiszedett, nem működik.
1: De én ezt értem, de én ciklusok óta, vagy 10-15 éve irigykedve nézem a szomszéd körülöttünk lévő országokat, hogy a semmiből megjelenik egy párt. Hát a Macron pártja nem létezett ezelőtt 20 évvel, effektíve. És Lengyelországban, Szlovákiában, Csehországban a semmiből jönnek létre pártok, amik aztán politikai tényezők lesznek, hogy nálunk ilyen miért nincs. És most lett. Tehát én szerintem ez egy szükségszerűség, amit a helyzet termel ki, úgy, ahogy magát az Orbán rendszert is maga a helyzet termelte ki. Az, hogy a akkori társadalomnak szüksége volt egy ilyen apa figurára, aki majd megmondja, hogy merre van a jobbra. És közben meg fölnőtt egy másik generáció, aki meg már másra tart igényt, és az a generáció pedig, akinek ez kellett, az meg sajnos kipörgött az életből, és eltűnt a szavazók közül.
0: Hát azt a riport, bocsánat, csak egy 5 másodperces dolog volt. Megkérdezték a Orbántól, hogy miért vesztett a Fidesz, és ebben szállt egy autó, egy szállt ki, tehát ez csak így oda mondott, azt mondja, azért, mert mi szeretett kampányt folytattuk.
1: Na igen.
0: A tiszta meg gyűlölt kampányt. És az eredményesebb volt.
1: Na de figyelj, ebben még mindig ebben vannak.
0: Hihetetlen.
1: Hát most volt tegnap a Ruf Bálintnak a meghallgatása, biztos láttad.
0: Háromszor néztük.
1: És ugye ott van ez a kereszténydemokrata csaj, ez a Szőke, én a nevét ugyan meg nem tudom mondani, aki ott ilyen indignálódva állt neki vitatkozni, hogy de hát az a határon túli magyarok védelme az mennyire komplex dolog, stb. És az most megint adott egy interjút valahol a Hír TV-ben, vagy nem tudom, és hogy a gyűlölet, sütött belőle a gyűlölet, a Ruf Bálintból sütött a gyűlölet. Tehát ők még mindig úgy gondolják, hogy ők szeretnek, a ellenfél meg gyűlöl. És az, hogy a nép tömegek, hogy ilyen remek szót használjak, ezt teljesen máshogy látja, azt még mindig nem fogták fel. Nem értem egyébként.
2: Nem is fogják.
1: Ne, hát úgy tűnik, biztos, hogy nem. Tehát ez lesz a nagy váltás.
2: Persze, független attól, hogy rövid időt telt el, nyilván frusztrált emberek, ők, akik egy ilyen helyzetre nem voltak fölkészülve, hát nem mondta nekik senki, csodálatos rózsaszín jövőt festettek a tolnokaik, úgyhogy én nem csodálom, hogy én szoktam nézni a parlamentben, szokta a parlamenti közvetítéseket mostanság. Hát ahogy ezen a nyitó ülésen ott ült ez a frakció, és szemmel láthatóan várták azt, hogy a frakcióvezető bólincson, hogy lehet tapsolni, vagy nem lehet tapsolni, akkor nem tapsol. Olyan helyzetekben nem tapsoltak, ami teljesen, hogy mondjam, szóval egy normális viselkedésű ember egy ilyen eseményen ezt megteszi. Uh-huh. De ott ilyen tanácstalanul ültek, és hát ehhez szoktak. Ebbe illeszkedtek be az elmúlt években, hogy önállóan semmit nem lehet, majd megmondják, hogy mit. Hát és ugye ezek az emberek jönnek most szépen elő nap, mint nap, akik erre panaszkodván, hogy nem csináltott semmit, csak amit megüzentek, megmondtak, úgyhogy láttam a 6 mi hazánkos embert, aki ott ült. Most teljesen szörnyű dolog az, hogy ők kimentek, miért mentek ki, meg belettek csapva, meg egyebek, ez biztos így volt. Hát azok között ott amelyiknek tetszett, amit mondtak, az tapsolt, amelyiknek jó, nyilván, hogy egy ilyen 6 fős frakciót könnyebb kordába tartani, mint egy picivel többet, de ez nem tudom, láttátok ezt a rövid Leltár című Orbán videót ma?
1: Azt én nem voltam hajlandó megnézni.
2: Nem?
0: Az mi volt? Nem is.
2: Ez a címe, egy ilyen, azt hiszem, 1 percig tart, csinál egy leltárt az elmúlt 16 év sikereiről.
1: Hát azt, hogy pár szót hallottam, hogy visszavettük a repülőteret, meg az energiát.
2: Igen, tehát alapvetően ennyi, hogy az adómentesség, meg a kétgyermekes
1: anyja. Meg 50 tonna aranykészlet van, meg nem tudom.
2: Meg igen, tehát 100 egyébként, tehát 100. Igen, még több, és a ilyen tartalékok, devizatos, tehát minden, de a jókat elmondta, amire azt gondolom, hogy talán még úgy is van. Tehát most arra azt vitatni, hogy egy X gyerekes családnak az adómentessége, vagy az adóterhei csökkentek. És a vége nagyon frappáns volt, hogy ezt csináltuk mi, és akik most jöttek a liberális kormánynak, majd meglátjuk, hogy ők mit csinálnak. De rögtön az eleje azzal indult, hogy Magyarországon most liberális kormány lett. Uh-huh. És mindig ott tart, hogy van a nemzeti, ők, és a többi a liberális. Tehát addig, amíg ebből nem fognak kilépni, és nem is értem, hogy miért nem, hogy én azt gondolom, hogy itt egy nemzeti kormány van. De ők ezt a filozófiájukban nem fér bele. És
0: hát a Ruf Bálint elég értelmesen szájukba rágta, hogy mi az a nemzeti.
2: Igen.
0: Láttátok azt a videót, nagyon rövid, mert találtam, ahol a szombati beiktatás utáni